éjszakákat, hajnalokat. Tilos Rádiót halljátok, 90.3 FM. Ez a Moyam Platibus és Gauramin.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétéltűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
2: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő oxidóközpont területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén észkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai, vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve Peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
1: Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté is szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Altáj-hegységben található Csagirszkája barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves balalsó kettes őrlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Ksenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó, szuvasfogban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő, gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit. Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG. A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncínegét ültettek érintő képernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Isten kutyája. Prieger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: is not my work. It is the work of us all. I am not a day in the picture.
1: Sziasztok, jó reggelt kívánok, ez az Isten kutyája. Vigyorgok, mert egész műsorban Bach Máté passiója fog szólni, mert hogy a passió az csak látszólag közvetít egy fájdalmas, szenvedéssel teli sztori hírét. Ez a legnagyobb öröm hangján szólal meg, és Bach műve, ami az egyedüli teljességében fennmaradt hiteles passiója, több mint 3 órás mű, legterjedelmesebb bachi mű, és egyébként pedig a protestáns egyházzene csúcspontja. És ez egy istentiszteleti zene, bár olyan koncerten, hogy az agyad robban tőle szét, olyan gyönyörű, és amelynek az ősbemutatója mikor volt? 1727. április 11-én, tehát gyerekek, írjátok és mondjátok, 300 éves lesz jövő áprilisban. Na, mi elkezdtünk erre a gyönyörű évfordulóra felkészülni, és a mai műsor csak Bachnak szenteljük. 29. júliusban lesz egy ilyen szülinapi akármicsodám, és Borbély László Bachot is játszani fog. Bach kitörölhetetlenül velünk van, kitörölhetetlenül a társunk, a barátunk, egy hihetetlenül humoros és jókedvre bíztató szerző, és egyáltalán nem az a bonyolult struktúra építő, akiről szeretünk gondolkodni nagy okosan. Szóval a Máté passió lesz ma menüsoron, amely Johann Sebastian Bach szólistákra, kettős kórusra és zenekarra írott oratikus passiója, és amely Jézus Krisztus szenvedésének és halálának Máté evangéliuma szerinti elbeszélése az egésznek az alapja. Fú, de jó kis adás lesz ez, mesélek majd mindent a műről. Jó reggelt!

tudjátok, hogy a keresztény egyház közösség életében nagyon-nagyon régtől fogva kiemelt szerep jutott az úgynevezett bibliai passió történeteknek, mivel Krisztus Urunk szenvedése és halála enyhén szólva is központi jelentőségű. És ezek a bibliai fejezetek a protestánsoknál az úrvacsora szertartásán és az egyházi év liturgiájában ünnepélyes előadásuk következtében pazar kiemelt figyelmet kapnak és kaptak. Ugye a különböző szerepek, az evangélista, Jézus, Poncius Pilátus és a többi szereplő, ezeken a szerepeknek a szétosztásán alapuló dramatizálások során különféle szólamokra is osztották ki ezeket a szereplőket, például Heinrich Schütz, a híres Schütz, embercsoportokat, mint több szólamú kórust léptette fel, és a szereplőket is különböző szólamokra osztotta fel. És Dél-Németországban már a 16. század vége felé kialakult az a hagyomány, melyben a passió történetét a közösség által énekelt korálok szakítják meg. Tehát ezért is mondtam, hogy ez nem egy koncert műfaj, hanem ez a szintiszta Isten tisztelet része volt, amikor az Isten szerelem az a mindennapok élménye volt, és nem egy ilyen kötelező hülyéskedés. Kóruftételeket és áriákat, mint szabad költői darabokat a 17. század óta írnak hozzá. És most jöjjön a Máté passióból egy nagyon zavarba ejtő, gyönyörű, szerelmes vallomás. A vérez csak, szerető szív kezdetű.

meséltem az elején nektek, hogy 300 éve írta a nagymester ezt a darabot, és képzeljétek el, hogy egészen 1975-ig az 1729-es évet tartották a mű keletkezése időpontjának, de olyannyira vitathatatlanná vált időközben, hogy a Máté Passió első előadására tényleg 300 évvel ezelőtt, 1727. április 11-én, nagypénteken került sor, és valóban első volt az előadás, tűnődtek rajta, nem mint hogyha ez annyira fontos, hanem azért a 300 év, azért az 300 év, mert az említett évből való régi templomi szövegből nem derült ki semmi. Aztán kimutatták, hogy ekkor került sor az ősbemutatóra, és az 1729-es nagypénteki előadáskor a Passió már második alkalommal hangzott el, és rengetegszer átdolgozták, de ugye hát az egyértelmű, hogy Mendelssohn volt az, aki ezt a darabot ilyen sztárdarabbá tette, annak ellenére, hogy azért kellett hozzá türelem, mert 3-4 órán keresztül tartott. És képzeljétek el, hogy van egy gyönyörű nagy kedvencem, ez a 10. darab tétel, a korál tétel. Én vagyok az, bűnhődnöm nekem kellene, összekötött kézzel és lábbal a pokolban. Az ostorozást és megkötözést és mindazt, amit elszenvedtél, az én lelkem érdemelné, hangzik a szöveg, és utána a recitatívó rész, a 11-es, utána rögtön le fogok nektek játszani, az evangélistát is behozza a képbe, azt mondja, ő pedig felelvén mondá, már hogy Jézus mondá, aki velem együtt mártja kezét a tába, most van az elárulás sztori, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet elmegyen, amint meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Közben szól az evangélista. Megszólalvá Júdás is, aki elárulja valahőt, mondá, én vagyok é az mester, mondja Júdás. Mondá neki Jézus, hát te mondád. Mikor pedig evének vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván megtöri és adá a tanítványainak, és mondá, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Tehát éppen kellős közepében vagyunk az eukarisztia megalapításának. És vevén a poharat és hálákat adván adá azoknak ezt mondván, és azt mondja Jézus, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Micsoda aforisztikus, szimbolikus, költői, lírai, szerelmes szöveg. Hallgassunk egy kis zenét.

Hát ugye egy csomó zene, talán a legtöbb ilyen rendelésre született ekkoriban. Meg volt a belső tűz, a belső szenvedély, de mindig volt egy ukáz, mire kérik fel, vagy éppen Bach kérhette meg a nagyságos urakat, hogy kérjék fel erre vagy arra. 1723-ban Bach szerződött a városi tanáccsal, és kötelezte magát, hogy egy olyan egyházzenéről gondoskodik, mely, figyeljetek, nem túl hosszú és nem ölt opera jelleget, hanem a hallgatót áhítatra buzdítja. Ez lett volna a cél, erre szólt a megbízatás, helyi önkormányzat Bach kollégát erre utasítottam, miután Bach 1724-ben először, majd következő évben egy átdolgozott verzióban is bemutatta János passióját, ugye hát a másik evangéliumot, János, ami egy kicsit kilóg a képből, egy nagyon izgalmas evangélium, ezt már megcsinálta, és 1726-ban egy Browns 1702-ben írt Mark passióját vezényelte, melyet korálokkal egészített ki, kicsit megremixelte, és igazította a lipcsei gyakorlathoz, ugye, ahol ő volt a karnagy. A Máté passió, a János passiót majd egyharmadnyi plusz hosszával és két kórusos komoly monstrum szerkezetével is felülmúlja. Bár Bach életében néhányszor előadták, az egyházközség, Lipcse város és a helyi zeneszerető közönség le is kakilta ezt a darabot, semmiféle reakciójukról nem tudunk. A helyi sajtóban és a Bachhoz közel álló személyek, híres emberek, helyi celebritások, helyi influencerek feljegyzéseiben sem találunk utalást, sem az előadásokra, sem pedig a mű jelentőségére vonatkozólag, egyszerűen nem foglalkoztak vele. Látjátok, mennyire hasonló, nem? Mint manapság, hogy egy csomó jó zenéről nem is tudunk, közben meg ömlik a mocsok. Úgy tűnik tényleg, hogy az 1700-as években a művel a kortársak egyszerűen nem foglalkoztak. Nem véletlenül írja, nem mint hogyha aktuál politizálni akart volna, de a gyönyörű szövegkönyvben, amely ugye az evangélium szövegén nyugszik, így fogalmaz a 20-as trekkeben Bach, hogy én Jézusommal akarok virasztani, így alusznak el bűneink. Halálomért vezekel lelkének gyötrelmével, bánata örömmel tölt el, ezért megváltó szenvedése keserű, mégis édes kell legyen. Na most ezt hallgassuk meg németül, és ennél szebb előadásra, mint ahogy itt motyorogtam, nyökörögtem.

Hát, hogyha arról volt szó az előbb, hogy lesse kakilták az első bemutatókat, és nulla, azaz nulla feljegyzés és óda és ária zengett volna róla. Ugye Bach Máté passiójáról beszélünk az adás során. Viszont volt egy srác, Felix Mendelssohn, aki 20 évesen adta elő ismét a Máté passiót, körülbelül 100 évvel az eredeti, 300 évvel ezelőtti előadás után, tehát 200 éve, és 1820-as évektől egyfajta Bach-reneszánsz kezdődött, a Máté passió Bach halála utáni első újraelőadásával, hisztéria keletkezett, egy majdnem felére rövidített verzióval, hogy ezt hozzá kell tennünk, amely a közel 150 énekesből álló berlini Singakatémi, néhány héttel később pedig Frankfurt am Mainban egy Cecilia Egyesület nevű csapat, kompánia adott elő, szintén Felix Mendelssohn, a legnagyobb Bach aktivista, korának legnagyobb Bach rajongója és influencere vezényletével. Leginkább igazából az áriákat és a korálokat hagyták el a drámai részek kedvéért, meg hát át is hangszereltek pár tételt, ám a szöveget nem írták át. És Mendelssohn számára, mondom, nagyon jó fej volt, Bach eredeti partitúrájának egy másolata szolgált alapul. Nem volt orgona a helyeken, ahol előadták, és ő maga kísérte a recitatívókat kalapács zongorán. Azt a kiadót csinált Bach műveiből, egy nagyon, nagyon komoly, viszontagságos időszak után indította el ezt a reneszánszt, amely egyébként nem volt folyamatosnak mondható egy cseppet sem, mert a 19. század folyamán megint megfeneklett ennek az egésznek a népszerűsége és Bach muzsikája, de Mendelssohn elkötelezettsége olyan erőteljes amplitúdójú volt, hogy széles körben tudatosította egyszer s mindenkorra a Bach jelentőségét. És a 19. század végétől nagyjából a Máté passió és egyéb nagy Bach spirituális művek a városi polgárság, hogy így fogalmazzunk, koncertprogramjainak állandó részévé vált, sláger darabokká váltak, és óriási méretű együttesek adták elő, srácok, lányok. Tehát nem is hiszitek el, hogy a 19. század folyamán 300, 400, 500 zenésszel adták elő a Máté passiót, és először a 1910-es években szólalt meg a rövididetlen változat, tehát ahol, ami a teljes bachi valóság, amely mára általánossá vált. És ami most következik, az a 23-as tétel egy gyönyörű basszusária, és az a szövege, képzeljétek el, hogy ez a Gerne will ich mich bequemen kezdetű, hogy szívesen elfogadom a keresztet és a serleget, hiszen megváltom után iszom. Mert az ő tejjel és mézzel folyó szája annak okát és a szenvedés keserves csúfságát az első korty által megédesítette. Micsoda csodálatos szöveg, és micsoda csodálatos zene Johann Sebastian Bachtól.

az az izgalmas a Máté Passióban, hogy egyfolytában megszólítja a közönséget, és ez Bachra annyira jellemző, hogy belenyúl az agyadba, és folyamatosan inspirál. A szövegben is. Gyakran kulcsszavak kötik össze a bibliai szöveget az áriákkal és a korálokkal, és így nincs az a benyomásunk, hogy hogy a mű különálló szegmensek sora, mint a zárt számos operák, hanem egy zárt egész, melyben egy cselekménysor bontakozik ki. Másrészt ugye hidat képeznek a jelenkorhoz, a mába, ahogy mondtam, hogy megszólítják az embereket. Tehát, hogy én vagyok az, akinek bűnhődnöm kellene, a hallgatóra vonatkoztatja a választ. Jézus, amikor felszólítja a fáradt tanítványokat, hogy bleibet hier und wachet mit mir, maradjatok itt és virasszatok én velem, az, hogy milyen szívesen maradnék itt, ez mint hogyha a közönség, a hívők válasza lenne. Mindig a hívők nevében válaszol, és a hívőket kérdezi. Az előbb ugye így alusznak el bűneink, amikor a kórus így válaszol. És a legfontosabb, hogy amit Isten akar, legyen meg mindig, mert az ő akarata a legjobb. És van egy korál, a 29. track, hogy ilyen bénán fogalmazzak. Ó, ember, sirasd nagy bűnödet, így kezdődik, ó, mencs be, vein deine Sünde groß. Ezt fogom mindjárt lejátszani, csak előtte én is mindig szeretem elolvasni a szöveget, mert nem mindenhol lehet érteni. Ó, ember, sirasd nagy bűnödet, amelyet Krisztus atya ölét elhagyta, s a földre jött. Egy tiszta és zsenge szűztől értünk itt megszületett, közvetítő akart lenni, halottaknak életet adott, és minden betegséget meggyógyított, amíg órája el nem jött, hogy értünk magát feláldozza, és bűneink nehéz terhét egészen a keresztig hordozhassa. Most nézzük meg, hogy ezt a gyönyörű, inspiratív szöveget,

0: egy 30 előadásos sorozat sem lenne ahhoz elég, hogy Bach művészetéről, sőt, csak kizárólag Bach Máté passiójáról beszéljünk. Annyi érdekesség, annyi zenei és spirituális pletyka merül fel, hogyan cserélik ki orgonára a fiúkórust, énekelhet-e női kórus benne, milyen térbeli felállítást képzelt el a párbeszédes szerkezet érzékeltetésére a nagy zeneszerző, hogyan választja szét a zenekart pár évvel az ősbemutató után, hogyan vélekedett róla a Tamás templombeli templomszolga, miket árulkodott Bachról, hogy hogyan próbált orgonát zongorára, zongorát orgonára, a fecskefészekszerű keleti karzaton, hogyan osztotta szét a fiú szoprán kórust, hogyan nem fértek el a kettő zenekar a Tamás templom nyugati főkarzatán. Atya úristen, micsoda modern előadói gyakorlatok, és micsoda spirituális mélyfúrás. De a lényeg az az, hogy még búcsúzóul lejátszom nektek a kedvenc darabomat ebből a műből, és élek azzal a lehetőséggel, hogy majd még visszatérjünk Bachhoz, de remélem, hogy nem volt annyira uncsi, hogy néhány pici kis szöveget, titkot felvázoltam ebből a bachi beltenyészetből, aztán legközelebb meg folytatjuk valami más témával. Ez, amit most le fogok játszani a búcsú perceiben nektek, ez az Erbarme dich mein Gott, vagyis irgalmaz nekem Istenem könnyeimért. Nézd, itt előtted szívem és szemem keserűen zokognak, persze kivéve engem, mert nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek, nagyon boldog voltam, hogy ezt a adást is levezényelhettem a segítségetekkel, és csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm, mert ez volt az...
1: Isten kutyája, Kréger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk. Addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

Indul a Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, tilos, FM 90.3. Adás van!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő Oxtó központ területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén észkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocén kor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogú tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve Peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
2: A Helsinki Egyetem kutatói 22 szélfarmaktól távol befogott széncínegét ültettek érintő képernyő elé, amelyen szélturbinákról láttak videókat. Hogy jutalmat kapjanak, egy szürke pontot kellett megnyomniuk, mire a képen leálltak a turbinalapátok. Ezeket háromféleképpen festették, mindet fehérre, az egyik lapátot feketére, illetve olyan sárga-fekete-piros színkombinációra, amelynek kerülése a legtöbb fajnál ösztönös, nem igényel előzetes tapasztalatot. A kísérleti cinkék is óvakodtak tőle, hiszen a természetben a veszélyes nyílméregbéka vagy a keleti korallkígyó visel ilyet. Ha további vizsgálatok más madárfajoknál is igazolják az elriasztó hatást, az olcsó, hatékony festést egyéb létesítményeken is alkalmazhatják, számol be a Qubit. Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra, kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértőek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Két egy barátok Amerikában, úgy tűnik, nincsenek illúzió. Jó reggelt kívánok! 1998 van, ez itt a Color Lokál.
1: 98?
0: Szia, Rossi, sziasztok. Mi van vele?
2: Szevasztok!
0: Hello, Rossi, mi van vele?
1: Eljöttem újra ide hozzátok.
2: Lecseréltük a Marcit.
0: Óriási nagy, nosztalgikus reunionok lesznek itt ma reggel. A Tilos Rádió Color Lokálhoz címzett adománygyűjtő műsorában. Mert feltett szándékunk, hogy ha adásba, ha nem adásba, rávegyünk titeket arra, hogy adjatok sok-sok-sok pénzt nekünk, mert nagyon bele kell húzni. Szemérmetlen régen annyira taktikusak voltak, akik kezelik a honlapot, hogy így elindították a számlálat, hogy mennyinél járunk, de nem volt vége szám. És most jó marketingesek odaírták a végére, hogy
1: mennyi kell?
0: 70.
1: Ó.
0: Gondolom, ezt hozzárendelték valami tavalyi szép nagy eredményhez, meg tavaly előtt, ezt látták, hogy exponenciálisan kúszunk fölfelé. És ehhez képest hol tartunk most szerintetek? Még 4 nap van hátra. Satszolj meg.
2: Nincs.
0: Tudod?
2: Nem láttam.
0: 28 fél.
1: Hát de most a hétvége, az erős hétvége.
0: Hát, igen, meg ebben még mondjuk lehet, hogy a tegnapi nincs benne. Amikor mondjuk, hogyha egy 20-30 millió forintot költöttetek, akkor már egy jól állunk. Úgyhogy bele kell húznunk, mert szóból ért az ember, pénzből él a rádió. Köszönjük szépen, hogyha támogattunk bennünket. Különben ilyenkor abszolút a buborékunknak beszélünk, mert akik most ezt a műsort hallgatják, azok biztos, hogy támogatják és támogatták is. De hát ez már csak ilyen. Nem tudom különben, hogy jön össze ez a rohadt sok pénz.
1: Sok kicsőben mondom, néha nagyból.
0: Meg most volt ez a záremelés a kapuban.
2: Ja, mint a Hont Andrásnak.
0: Mit?
2: A Hont Andrásnak a fél milliárd.
0: Hont András. Fé, lehet, hogy eltelik egy idő, nem tudom, mikor fog eltelni, amikor már nem használunk ilyen neveket.
1: Ad még idő.
2: Á, lesz új helyette.
0: Volt ilyen a kádárizmusban, azt olvastam, hogy a demokratikus ellenzék volt valamelyik kisebb csoportja, egy baráti társaság, az úgy lázadt a rendszer ellen, hogy nem mondta ki ezeket a neveket, hogy Kádár, hogy acél.
1: De nem ettől lett rendszerváltásunk.
0: Nem ettől lett vége, szerinted?
1: Nem.
0: És nem is attól, hogy amikor én mentem le a
2: A Voldemortnak sem mondták ki a nevét, és a Voldemortnak sem mondták ki a nevét, és a Harry Potter volt a vagány, aki kimondta.
0: Igen.
2: Úgyhogy ki kell mondani ezeket a neveket, és hogyha megvan a név, akkor azzal varástalanítod is. Úgyhogy azt mondom, Hont András.
0: Rogán. Na, de melyik?
2: Mónika.
0: Rozi van a stúdióban, akivel...
2: Hello!
1: Sziasztok!
2: Nagy királyság!
0: 30-40 évig toltuk együtt a Tilosságot, hogy 50-ig körülbelül aztán idő óta nem, a Color Lokált azt vele alapítottam, és akkor csináltuk ezt jó sokáig. Aztán sokszor hozzánk verődött a Roland,
1: igen.
0: Akinek ha van vér a pucájában és ad magára, akkor ma kitolja a képét a maratonra.
1: Egy fél ígéretet kaptam.
0: És az ő kedvéért hajlandó vagyok inni egy
2: pohársört. Roland. Gyere autóval, Andris.
1: De mi lesz ma este ott?
0: Autóval jöttem.
1: Csak mi lesz ma este ott?
0: Bérkocsival. Mi lesz ma?
1: Igen.
2: Mi?
0: Mi lesz ma, Dávid?
2: Mi leszünk mi?
0: Mit?
1: Lehet veled találkozni?
0: Velem lehet találkozni, veled lehet találkozni, velünk lehet találkozni. Mi ki fogunk menni a 4-5 kor szerintem. Uh-huh. A Sebők meg a Kressz főznek. Mi esetleg kuktáskodunk. Illetve a Dávid nagyon szeret műsort készíteni, úgyis, hogyha látszik.
1: Egy
0: asztalnál.
2: Miért mondod, ez egy szolgálat? Megkértek, hogy kintről adunk-e, és egy 2 óra pofázás nem elég, akkor még kint lehet párat rátolni.
1: Van, aki mosolyogva megy, van, aki meg húzza a száját.
2: Olyan vagy, mint a Tom Waits a Florida Paradicsomba, a DJ, aki nem szeret beszélni.
0: Így van. Én meg,
2: az ember, aki nem hallgatott vissza egyetlen műsort se egész életével, kivéve egyet.
0: Hát igen, a részeget.
2: Kivéve egyet, a nappali kávéházban fölvett rumos műsort, ahol a végére benyomtunk rendesen. Egyfajta szembesítés.
0: Igen. Az olyan volt, mint amikor indult a Litera, és akkor keresték, hogy ki legyen ugye a Literához méltó konferenci, és akkor lapoztam a fejemben, hogy kik a jó fejek, őket a Tilos az Ából régen, és akkor egyszer volt, mit csinál most a Forgács Kristófi? Eszembe jutott, és felhívtam, és valahogy nagyon fiatal volt még a Kristóf, most sem nagyon öreg, 20x éve vagyunk, és akkor ő lett a Litera előszilveszteri bulijának a konferenciája, a Toldi moziban, ahol Csurik telt ház, és szervesnek hívtuk ezt az estet, különböző szervekről, szerveket testesítettek meg az írók, és adtak meg hangot, nagyon jó szövegek voltak, és a Kristóf volt a konferenciája, akinek hát el kellett ugrani ezt a küszöböt, hogy zavarban van irodalmi közemén, úgyhogy azt találta ki, hogy az előadás alatt a színpadon megiszik egy üveg viszkit.
1: Azt mondja, hogy
0: és az előadás alatt a színpadon megitt a szép lassan üveg viszkit.
2: Nem te a volt, mint ahogy a striptease táncosok csinálják?
0: Nem, ez nem a TV2-s, RTL-es, kamu vakítás.
1: Rettentes részegember tud ennek.
0: És jó, jó szak volt. De az emberek imádták be akkor, hogy minden izé volt, minden magic volt.
1: Igen.
0: Jó reggelt kívánunk, ez a Tilos Rádióban a Color Lokál című adományműsor, adománygyűjtő tarha műsor. Nagyon szeretnénk, hogyha akár betelefonálhatok, de nem is muszáj, csak nyúljatok a zsebetekbe.
2: Küldjetek pénzt, és köszönjük Rozinak, hogy jött velünk tarhálni.
0: Igen.
2: A rádió hangjának meghatározó embere. Miért? Ki nem azon a zenén nőtt fel, amit te raktál?
1: Sokan lehetnek,
0: de... Nagyon sokan örülnek, hogy szerintem, akik hallgatják ezt a műsort, akik archívból hallgatják, akkor fognak örülni.
1: Akkor majd örülök én is.
0: Igen.
1: De én már most is örülök.
0: Szuper. Klassz, hogy itt vagy. Fogunk még telefonálni más Color Lokálhoz kötődő embernek, embereknek. Titokzatoskodunk még egy kicsit, és akkor most egy zenei szerzőt.
2: Ja, és küldjetek pénzt. Ez nagyon fontos, és gyertek ki a maratonra, egyetek a Marci főztjéből. Jól főz amúgy.
0: Nagyon.

0: Életünk csak rohanás, hajsz a pénz után. Hey!
1: Hey ho!
0: Ricse, Beatrice, Hórunk. De jó volt az, hogy jó reggelt az a kolonlokál. A Dáviddal, a Rozival, meg az Andrissal. A Marci az, hát olyan féligazoltan van távol, de inkább igazoltan bejelentette jó előre, hogy sajnos már nem tud részt venni a közös tarhálásban.
1: Akadályoztatásokán.
0: Akadályoztatásokán.
1: Igen, nagy volt az ellenállás a vízben.
0: Hát azt nem tudom, hogy a vízben van, ez szerintem túrja a földet, ahogy szokta.
1: Este főz.
0: És ilyen földtúró lett ott a Balaton északi partján. Az Káli-medencének hívjuk, ahol a Marci van? Az már Káli-medence?
1: Nem, Nivegy-völgyben van.
0: Igen?
1: Nivegy-völgy.
0: Nivegy.
1: Halló.
0: Tessék.
2: Sziasztok, én a Vejni vagyok.
0: Szerbusz,
2: Vejni. Adakozás szempontból szagulálok, de nagyon örülök, hogy bent van a Rozi.
3: Szevasz.
2: Úgyhogy Bozsra betelefonáltam, hello.
3: Köszönöm.
2: Én nem tudom, te emlékszel, mikor dumáltunk, Rozi?
3: Kérlek.
2: Most mióta megy ez az adás, utána számoltam, ugyanis egy választási buli volt az akkori szórakozó helyeden, vagy kocsmában.
0: Amikor az LMP színeiben, amikor az LMP színeiben a Schiffer Andrissal táncoltatok a pulton?
2: Pár szót a 400 előtt, úgyhogy engedjétek már meg nekem.
3: Jó.
2: Szóba került itt a nevet, 2 éve volt egy animációs film, ami nem tudom, van akiknek a szabadságról szólt, másoknak valami bűnelkövetőkről, nekem a szabadságról a korosztályom.
3: Nagyon szerettem azt a filmet.
2: Akkor azt ígérte a Csejdi, hogy majd ilyen telefonos fölizélgatásra figyere, és hogy majd meghív téged arról dumcsizni. De szerintem azóta most vagy te itt először.
3: Igen, igen. Viszont voltam a Klubrádióban, mert a Pálinkás meghívott.
2: Ja, tudom, igen.
0: Na, felváruló nem leszek, ilyet soha nem teszek.
2: Hogy mégse hívja be a Rozit, megmondhattad volna, ha nem vagyok olyanba, András, bocs. Akkor már ugye már a klubban már volt.
0: Igen, így
1: jó,
0: van.
1: Jó, ez sok csipkerődés így adomány nélkül.
0: Igen, hát egyáltalában tényleg.
2: Jó, figyelj, hozok egy hasznos infót is. Ami ilyen sima befőttes gumit simán belefőzhetitek a bármibe is, persze.
0: Azóta is rajt magamon röhög mindenki. Mármint, hogy nem én, hanem a, ezen a megoldáson.
3: Ne, ezt meséld el nekem.
0: Azóta örülnek a, örül az Erzsike és a
2: faját, mert befőzött egy befőttes gumit.
0: Nem dobtam ki, odaadtam a személyzetnek. Nem, a személyzetnek.
3: Ez micsoda?
0: A kertésznek, a sofőrnek is.
2: Bizonytalan srác, abban fölött a konyhád
0: először. Így van, mindenhol mindig bizonytalan, de mindig
2: figyelj,
0: próbálkozik.
3: Igen.
2: Akkor 2 év a Kékpelikán kapcsán szóba került, és nekem volt egy olyan emlékem, de az András nem tudta ezt helyrelakni, hogy én jól emlékszem, hogy annó volt egy ilyen nagyon morcos szerdai műsor, alig akartál megszólalni, és nagyon morcos voltál.
0: Persze, mert ki volt peszkelve, a szájas bilincsben volt a keze.
2: Akkor ilyen félig mesélted, igen, hogy kb. Onnan jöttél vissza hajnalban, akkor egy kihallgatással az adásba.
3: Ja, hajnalban nem volt kihallgatás, csak délutánunként.
2: Jó, de előző nap, vagy valami.
3: Simán lehet, nem emlékszem erre. De az egy durva időszak volt, tehát nagyon megijedtem.
2: Sajnos az archívunk felett, ha jól sejtem, törölve, úgyhogy már nem tudjuk ezt visszahozni.
0: Elévült már minden, maradjál már. Lehet hazudozni, viccelődni.
3: Nem értem, hogy az archívumra kaptam, vagy kaptam fel a fejem, hogy nincs.
2: Hát volt egyszer egy ilyen nagy támadás, és nem tudom már hányban, de az biztos, hogy már egyszer volt.
0: Nem tudom.
2: De megszűnt az archívum, vagy te nem tudod véletlenül.
3: Nem tudom. Szerintem megvan valahol.
0: Biztos megvan. Az internet nem felejt.
2: CD-re kiírva.
1: Na jó, van, köszönjük, ne foglald a vonalat a gazdagok elől.
2: Vagytok, meg ez szuper az egész. Akkor kérdezzétek már a kék pelikánra az
1: elfelejtet. Oka.
3: Kérdezzem.
2: Na full.
1: Ciao.
3: Szevasztok. Szia.
0: Blue Heron című filmet. Nézzétek
1: hát az de jó volt.
0: A pelikán?
1: És nem tudom, arra emlékszel-e, hogy szakdolgozati konzulánsa voltam Péternek, a nyomozást vezető tisztednek. De, akkor meséltem. Ha egyszer mondta valaki, hogy végül sifűság, deviancia, nem tudom milyen dologban, akkor a 8. kerületi kapitányság helyettes vezetője volt már ez a srác. És akkor eljött dumálni, megmutatta a dolgozatát, bemutatkozott, elmondta, hogy hát ő tulajdonképpen ez az ő ügye volt, és akkor eléggé rögtem, hogy abból ismerek pár embert.
3: Nagyon kemény. De az volt az érdekes, hogy nagyon azt hitte, hogy egy bűnszervezetet talált meg.
1: Tehát igyekezett, gondolom, fiatal volt, kellett.
3: Nem. Hát minden jel arra mutatott, hogy esetleg az. És amikor rájött, hogy nem, akkor már elkezdte nem érdekelni, és már meg se jelent a kihallgatásokon, akkor egy kollégája intézte az egészet.
1: Slapajokat küldte?
3: Nem, a kollégáit.
1: Vajon mi lehet most vele?
3: biztos magas pozícióban, ügyes vagy, okos ember volt.
1: Ja, igen.
0: Nem lehet, hogy már régen pálya elhagyó.
1: Különben a szakdolgozat is jó, nem volt rossz. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy rendőr írta.
0: Ahhoz képest.
3: Volt a film bemutatója a Pelikánnak, és én annyira vártam, hogy találkozzam vele, de ő nem volt ott a Corvin moziban, hanem előtte volt egy vetítés azoknak, akik szerepelnek a filmben, vagy érintettek, arra nem tudtam elmenni, és azon viszont ott volt. Úgy sajnálom, hogy nem találkoztam.
0: Micsoda?
3: Sajnálom, hogy nem találkoztam vele.
0: Hányba vagyunk?
3: 90... 1-2, ilyesmi. Egy, inkább.
0: Hát innentől kezdve lett szimbolikus minden, akkor indult minden, a fiatalok szabadságvágya, a moszkvatéri generáció, a tilos rádiós ősélmény, amikor még a... Tehát a pandúrok is úgy kacsingattak. Tehát sose fogom elfejteni, amikor Kalóz volt és legeleje, akkor az NMHH-sok azért úgy mondták, hogy... Mi is hallgatjuk, szeretjük. Oké, csak így tovább.
3: De azért volt, hogy alakit üldözték meg mindenkit azon versenyes.
0: Ha persze, Kis Kádár, Vova. Ja. Kis Kádárnak talán le kellett venni a cipőjét, és az zokniában van egy csík. Én arra emlékszem, hogy egy játszótéren keresztül, de ilyen, tehát nem ilyen épített játszótér, hanem egy-két ilyen tereptáj le van téves, ami füves, nem tudom, hogy hol vagyunk. És a 22 éves... fekete 127-essel keresztül, mert hogy jönnek a rendőrök, és akkor ott valahol ott a metró közében megálltunk, Iván volt talán, nem tudom, kitette az antennát, és akkor onnan ment egy jelzésértékű 15-20 perc, aztán pakolás és tovább. Adjatok pénzt, hogy ezt lehessen csinálni. Ez annyira szép és kerek, hogy ilyen nincs is. Igen, tényleg nincs.
3: És ez milyen zseni volt az Iván azért, hogy megcsinálta ezeket a technikai dolgokat, emlékszem.
0: Bizonyám. Nélküle nincs ez a dolog. Kellett hozzá technikai háttér.
3: Nagyon, nagyon. És pont azokat a mikrohullámú átjátszással csinálta, emlékszem ott a Csörsz utcában, és valószínűleg volt a nap egyen az adó. Uh-huh. És amikor internetre fizettem elő a Balatonon, akkor például nekem rá kellett látnom egy templom toronyra. Ugyanezzel a módszerrel csinálták, csak már vittem meg 25 éve később, vagy 30-al.
0: Uh-huh. Igen. Akkor kerültünk át szerintem hát akkor már biztos átkerültünk a Tűrtbe, mert akkor telepettünk le, amikor a Tiltottból átmentünk a Tűrtbe, és akkor az elején volt ez a fog megerezd, meg húzd meg az első, mit tudom, egy-két hónap, három, és akkor a nyugi volt, és akkor utána már lehetett 0-24-ben adni.
3: Ja.
0: Ti felbukkantatok csapatos.
3: Aztán jött a hír, hogy hagyjuk abban, mert új törvény lesz, és akkor megtisztítják az értettelette.
0: Abba is hagytuk, rendes törvénytisztelő, nem tesztelő állampolgárok voltunk.
1: És akkor a szünet volt?
3: Nagyon sok. Mert nem írták ki soha azt a rontpályát, hogy ezt a törvényt.
0: És akkor amikor kiírták, akkor...
3: akkor meg már adtunk.
0: Akkor adtunk, de kaptunk ideiglenest. És az volt a legdurább, hogy az ideiglenesbe kértünk, kaptunk 24 órát, és aztán, amikor megkaptuk a frekvenciát, akkor csak 12-t kaptunk. És akkor választanunk kellett, hogy az éjszakai sávot válasszuk, vagy a reggeli sávot.
3: És az éjszaka előtt.
0: És a... micsoda?
3: Éjszakai reggel 10, este tiszta reggel 10.
0: Igen.
1: Mi volt a civil?
0: És civil és fix.
3: Igen.
0: Csík Kádár Péter.
1: Halló, szevasz.
4: Sziasztok. Ha már ilyen régi sztori, akkor én is fölemlegethetek egyet.
0: Gyurikán, te bármikor bármit.
4: Jaj, nagy ára lesz, ennek tudom.
0: Ma gyere oda, és ród le a háládat.
4: Drága, hát én vidéki csávú vagyok.
3: Sümegi vagy mi?
4: Hát, még túl. Sümegen.
0: Oh. Visszamentél bizony Balacsonyba?
3: Nem, túl, hát, azt mondta túl.
4: Túl, Badacsony az odébb van, egy Tűrje nevű falu.
3: Nagyon szép lesz.
0: Tűrje. Te tudsz költözni izéről.
4: Ugye?
0: Spanyolból Tűrjére.
4: De majd visszaköltözök Spanyolba.
1: És nem jelzik a vermút?
0: Most már minek?
4: Hát azért, figyelj, én szeretem ott a gyereket, itt meg a nyarakat.
0: Aha.
4: Ilyen egyszerű egyébként. Mit is akarok mondani, hogy a 95 környékén volt valami BBS hajóbuli Tilossal együtt. És akkor emlékszem, Iván egy hátizsákba fölhozta a hajóra a cuccot, és ott ment a hajó ugye föl, mit tudom én, szerintem ő szigetig oda-vissza, és onnan ment egy adás.
0: Simán lehet.
4: 95 környékén.
0: Szerintem korábban lehetett, de...
4: Majd lehet, hogy korábban.
3: Uh-huh. 95-től már legális lett.
0: Igen.
4: Ha, Hát akkor még nem volt legális.
3: Akkor ez előtte.
4: Akkor előtte lehetett. Úgyhogy ilyen, nekem ilyen emlékeim vannak arról, hogy ő stílusról, meg nem tudom.
0: Artner Ivánról beszélünk, aki a...
4: Artner, bocsánat, azt nem...
0: Hát a zsenialitásának köszönhető, hogy van tilos, amikor a Vova egy ilyen kis alumínium ételhordóba letett az azt, hogy na ez az adó, akkor így néztünk, és a gacsóhoz meg, persze adó, és akkor az Iván volt az, aki miatt ez megszólalt, és csodálatosan ebben kor meghaladó. Hallgatta a szovjet űrhajósok, akkor szovjetek voltak még? Szerintem ilyen szovjet űrhajósoknak a beszélgetését hallgatta.
4: Hát abból csinálta így rovar szóval, Balcs Miki.
0: Igen.
4: Ha jól emlékszem, egy ilyen is volt.
0: Igen.
4: Én az Ivánnal arról beszélgettem, akkoriban még jártam ki gyakrabban Erdélybe, hogy meg tudná csinálni egy ilyen tilos tévét. És azt mondta, hogy hát persze. Uh-huh. Ehhez viszont csak azt kell, azt mondta, hogy Pető Antennák legyenek. És miután akkoriban elkezdtek terjedni ezek a tányérantennák, sajnos ez a kísérlet kudarcba fulladt át az Erdély tilos tévét.
0: Ezért engedted meg a Demeter Szilárdnak, hogy ő csinálja meg az Erdély TV hálózatot, és nem te, Gyuri.
4: Szilárdot én kidobó emberként ismerem.
3: Kidobó.
4: Még a Bulgakóból valahonnan, de akkor se volt szimpatikus, úgyhogy nem egy jó azt hiszem, akkor se volt.
0: Gyuri, nem jössz föl, mert egy vidéki csávó vagy, de az egy kis zsét fogsz adni? Kicsit.
4: Hát, de biztos fogok. Most nektek kell, vagy itt az adáson belül? Vagy...
0: Figyelj, nekem odaadod, én majd aztán utána tovább aztán.
4: Jó.
0: 10%-ot visszaadok, és majd, ha tudsz áfáj számlát okosban, akkor...
4: Jaj, többet is.
0: Még egyet szeretnék kérdezni tőled, hogy jó filmet láttál-e mostanában?
4: Mostanában, várjál, melyik?
0: Vagy te is csak a sorozatokra vagy mentél?
4: Nem, én nem nézek sorozat egyet sem. Mostanában láttam a rendeztő a Föld súlya című filmet, azt ajánlom mindenkinek.
0: Na, oké.
4: Okay. Az egy nagyon jó film, egy fotósról.
3: Új?
0: Nem.
3: Régi?
4: Ne, régi.
3: Miért nem láttam?
0: Sok filmet rendezett a Ferde.
4: Sok filmet nem láttatok, igen. Mit is akarok mondani? Rozi, te lent leszel időnként? Ott a
3: én holnap lemegyek például.
4: Aha. Akkor meg biztos találkozunk valamikor.
3: Igen.
4: Lent is maradsz? Vagy
3: lent is maradok két hetet, hármat biztos.
4: Na jó, akkor összefutunk valószínűleg belélek.
3: Lesz valami nyitója ennek a helynek ott a Csalföldön, és akkor találkozunk szombaton.
4: Valami akármi?
3: Nem tudom, mi lesz a program.
4: Ott valami terv.
3: Még egyszer, mert ezt nem értettem.
4: Ott lesz valami irodalmi...
3: Ja, az is lesz.
0: Nyári Margó lesz augusztusban. 15-e benne van.
4: Az augusztusban.
0: Amikor már szépen lesültél.
4: Igen, kint kapálom a szőlőt a hegy oldalból.
0: Igen.
4: Van rá első.
0: Hogy a kis netz atlétádat végre autentikusan fölvehessed, ahogy szoktad.
4: És akkor ilyen kis lukacsosabb.
0: Hát no, nah.
4: Ugye? Arra gondolsz.
3: Te Gyuri, te mit csináltál a kabóc ellen?
4: A kabóc ellen?
3: Aha.
4: Hát nagyon egyszerű. Nincs szőlőm.
3: Az előbb azt mondtad, szőlőbe kapálsz.
4: Hát bérmunka is.
0: Bérbe kapál a szomszédnak pénzért.
4: Bérmunka, nem, a Dóka pincészet, nem tudom, hallottatok-e róla, ott időnként kimegyek Csáfordra, és a hegy oldalba ott egy picit úgy végignyomunk.
3: Nem is
4: de
3: kell.
4: Csak egy sport kedvéért.
3: Jaj,
4: és jöttek be Dóka pincészet.
3: Jó.
4: Itt van Zalaszeng úton egyébként.
0: Fantasztikus a pajta.
4: Nagyon jó kis boraik vannak.
0: Kedves hallgatók, vidéki emberek beszélgetnek egymással. A mezőgazdaság, a csótány veszély, vagy mi van nálatok? Kabóca?
3: Kabóca, nem komoly probléma.
0: Kabóca invázió.
1: Nem így megeszi a szemben.
4: Ez nagy károkat okoz, csak ilyen könnyedén veszitek pestiti csúrokat.
3: Nem értük.
0: Nem. A Dávid például pelegyűlölő lett, azt hiszem, vagy vakondok, vagy általában. Őzök, akik bejönnek és lezabálják.
3: A baba például tavaly nyáron és kicsit ősszel 42 vagy 47 darab pelét fogott.
4: Wow.
1: 50 ezer per darab.
0: Ott lógnak azok és a fregolin.
3: Figyelj, hogy mondjam, mit csinált vele? védett állat, 50 ezer az eszmértéke, és igen. Azt is olvast, hogy legalább másfél kilométerre el kell vinni onnan, ahol találtad, hogy ne találjon vissza, nem árt, hogyha van közte patak, meg ilyenek, és Tapolcára, meg Köveskára elvitt a
1: felőket. Köveskália, köszönjük!
4: Hasznos állat a vakond, hogyha találsz a kertbe, akkor az ásóval dobd át a szomszédba, mert ott is csinálják egy kis hasznot.
3: Uh-huh. Ja.
4: Na, szóval ez a fele történet.
3: De vigyáztunk rá nagyon, mert én is kaptam kettőt, akiket el kellett engednem.
4: Aha, és azóta van a 30 nálad.
3: Nincs, nem odavittem, nyilván nem hazavittem.
4: Ja.
3: Úgy kezdve engedtem. De 42, az egy szép szám, nem?
4: Igen.
3: És még azt is el kell mondjam, hogy egyik este berakta a csalit, az almát, vagy a függét, nem tudom, a csapdába, ami lecsapódik, akkor bemész, és akkor reggel megnézte, és nem talált benne semmit, csak egy
5: rajzot.
3: Várjál, kiszedte bele, aztán nem látta benne a felét, és akkor közelebb ment, és kivett belőle egy kígyóbőrt, vagy csiklóbőrt, nem tudom, és lerakta az asztalára, és 3 méter hosszú kígyóbőr volt levedelve.
5: Benne. Én városba akarok élni.
4: Te és a vova az mindig igazat mond ezek szerint.
3: Ugye, nekem megvan a fénykép erről a kígyóbőrről, mert átküldtem.
5: De ezt még az Amazonasból hozta.
3: És el kell mondanom, hogy nagyon sokat voltam a tetőjén, mert csináltuk a tetőjét.
4: Aha.
3: A tetőjét, így mondjuk, igen. És rettentesen sok belejáratot, meg kígyóbört leszedve találtam a cserép alatt.
4: Igen, de nem kígyó, az sikló.
3: Sikló, hát
4: írjuk úgy.
5: Kígyó az.
3: De van kígyó is egyébként, kígyó azt mondták. Na jó.
4: Hát, na jó, oké, nem zavarok tovább, csáll.
5: Nem zavarok, köszönjük. Gyurz György volt az ember.
1: Engem csak az zavar a kabócában, hogy hangos.
3: De ez nem hangos. Ez nem az a kabóc, ez sokkal kis amerikai kabóc, úgy hívják. Valahogy belemegy a gyökérbe, és a gyökérne petézik, a leveleken ilyen hülye formát csinál, és nem tudom, hogy hány történelmi borvidék van Magyarországon, talán 21-2-3 ilyesmi, és valami 17-18-ban ki kellett rettetes mennyiségű szőlőtörleteket vágni a fertőzés miatt. És egyszer csak jöttek ilyen emberek oda a Balatonfelvidéken, és végignézték az összes szőlőt, szemlézték, és akkor egy ilyen L4-esre műanyagba zárva kirakták, hogy szemlézve. Ez fontos, szóval igen, nagyon sokat kivágták.
1: Ja, tudom, ez az új.
3: Igen.
5: Nem irigyellek titeket.
1: Újféle fajta, szerencsére nincs.
3: Szentgyörgy, hogy is kivágtak, talán hatalmas mennyiség.
5: Felnézek rátok, de nem irigyellek titeket, akik ott küzdötök folyamatosan a természettel, mert szőlőtök van, vagy gyepetek van, vagy bokrotok van, és akkor jönnek nincs az engyel. Állatok, akit különben szerettek, de azért imádom. Anyját.
1: Szérű van.
5: Minden.
3: Jó reggelt.
5: Szérű.
6: Hello.
3: Szia.
6: Sziasztok.
5: Hello.
6: Kabócával az a baj, hogy van benne egy vírus, és amikor szívogatja a szőlőnek a héját, gyökerét, akármilyet, akkor ezt a vírust átadja, és ebből lesz az úgynevezett aranyszínű fitoplazma, ami kinyírja a szőlőt, és ha az egyszer belement, akkor vége. Tehát akkor ki kell vágni a szőlőt.
3: Így van. És 3 évig nem lehet.
6: És 3 évig nem lehet oda szőlőt, és kabócát azért nem szeretjük, mert ezt csinálja, és az egyetlen mód, ahogy ezt megelőzsz, hogy a kabócát ilyenkor nagyjából elkezded írtani, igen, mint a rosser, és az a baj vele, hogyha a szomszéd nem írtja, akkor az oké, hogy te ki permetezted a szőlődet, de a szomszédban vígan megérkezik a következő kabóc, a konvoj.
3: Képzeld el, hogy... Bocs, mondd.
6: Semmi, és akkor kezdheted előről, szóval ez most olyan vegyszereket vezetnek vissza a szőlészetbe, amiket már évtizedek volt, aki pateroltak, és ez több gáz.
3: Kérdez, de hogy én nem vagyok hegyközségi tag, és azért az enyémet nem is szemlézték. A mellettem levőt is, meg a másik mellettem levőt is szemlézték. És pont ezt kérdezte magamtól, hogy most nem megy be, ez egy 40x40-es terület, nem nagy. Miért nem nézi meg, hogyha mind a kettő rendben volt, és az enyém nem...
5: De szabál a szabál.
3: Ha milyen szabál?
6: Nálunk a Szentgyörgyhegyen, ahol az én szőlőm van, ott végigmentek az egészen, ha otthon voltál, ha nem.
3: Igen.
6: Bementek, lefújták, megjelölték, és ezt neked ki kellett vágnod, és még ezt meg is kellett köszönni egyébként, mert tényleg jó fejek voltak, hogy megnézték helyetted, mert én nem biztos, hogy be tudtam volna azonosítani, hogy ez most kabóc, vagy mi a frász, vagy egyáltalán fitoplazma.
5: És győzés, te fogsz győzni? Mit gondolsz?
6: Én nem tudom, hogy fogok egyőzni, mert én ilyen távolsági művelő vagyok, és van ott egy ilyen helyi emberem, aki próbálkozik.
3: Nekem most kétszer meglocsolták, felvettem.
6: Volt a legjobb Otello tőkémet kellett tavaly kivágni, amiből nagyon finom must volt, szóval... Na, szeretnék egyébként megadni nektek pénzt, azt hogy kell?
5: Azt, hogy bemondod, elhisszük, hogy annyit ad.
6: Bemondok 30 000 forintot.
5: 1.30-as.
6: A tilos számlára.
5: Légy szíves, szerintem a honlapon fönn van minden, de a legjobb. Nem jössz ma ki maratonra? Iszunk egy fröccsöt, egy szódát.
6: Nem tudok.
5: Nem tudsz.
6: Az a baj, hogy nem tudok.

0: Mit szóltok? Yeah. Hát figyeljetek, most, hogy beindult a gondolkodás, nézzetek be a pénztárcába, hogy mennyi van ott, mikor, hogyan, miért akarjátok odaadni. Mit kértek cserébe? András táncol, énekel.
1: Az biztos.
0: Orrán pörög, szőlészeti tanácsokkal lát el benneteket.
1: Te mit vállalsz?
0: Én
1: helikopter?
0: Nem helikopter. Én azt mondtam, hogy az izéből, a bimbózó rajztudásomból egy korai.
1: Tényleg?
0: Korai dolgot odaadok annak, aki megfelelő. Fölest
1: a gyerek és odaadja, tényleg.
0: Aki megfelelőt mond.
1: Konkrétan mondom. Egy hallgató, aki szeretné, és akit szeretünk, az például kaphat egy eredeti kicsinget. Ki tudja, merre visz a végre.
0: Máshol nem tudom elsütni. Hát tudjátok, mint az Alföldi Róbert, amikor fest.
1: Igen.
0: Ugye, és milyen jó festő.
2: Vagy a festő, de valaki biztos azért is megveszi, mert
0: Alföldi. Mert Alföldi biztos. Robert. Erre gondoltam, hogy normális, aki jó számokat mond, az válogathat a különböző rajzórai feladványok közül, mint Artézikút, Gomba, Sálas Portré, és hát van szexi is. Na, úgyhogy gondolkodjatok el a számolat, és
1: jó,
0: nézzétek meg, hogy
1: láttam,
0: most.
1: Simán fölfér a falra.
0: Na, pusz, mindjárt jövünk.

0: Ágynyakolár, Color, zenei ágya. Miket játszottál? A Freestylers, azt tudom, hogy tartott vagy két évig legalább, de így visszakarom.
1: Freestylers. Ja, az a zenekar, nem az a szám. Két volt minden, amit nem tudom. Nem emlékszem.
0: Na, mondjál egy-két kedvencet, mert tudod, hogy nincs memóriám, és meghallok egy szám, mi is ez, és akkor... Ezeket a rockokat, ezeket a progresszív rockokat nyomtad.
1: Én szeretem a rock zenét.
0: Igen, rock.
1: Hát most nem tudok neveket mondani.
0: Nem az elektró.
2: Nem.
0: Halló, halló. Nincs begyomva valami gomb?
1: Bum.
0: Egy.
2: Hey, titeket hallgassak
0: volna. Igen. Nem kell begyomni alatt azt a gombot?
3: Fehérre.
0: Vagy most
2: már kérdezik. Nem korapít össze-vissza.
1: Ugye nem beszélgettünk arról, hogy milyen volt ez a rendszerváltás itt, mi ketten na. Sem.
2: És milyen volt?
1: És ugye kérdezem, hogy én úgy meghatottam, és arra emlékszem, hogy 89-ben meg nem hatottam meg ennyire, lehet fiatalabb voltam, lehet nem voltam még ilyen élet, de ezen a koncerten ott annyira elkapott ez a cucc, ezek bátor emberek, ez a Szabó Bence és a Katona Szilárd, Szilveszter, hogy komolyan, amikor hallottam, vagy olvastam, vagy néztem azt a videót, a telexen, vagy hol, akkor esküszöm, kifolyt a könnyem, hogy ezek milyen bátor csávok. És aztán utána meg ott igazából akkor tudatosodott bennem, amikor a koncerten voltam, és ott megint kiálltak a színpadra, és megint mondták, hogy azért ezek nagyon, nagyon erős mondatok, erős viselkedések voltak, nem?
0: Én sokat sírdogáltam, meg könnyeztem. Még most is van olyan, amikor így valamit megnézik, hogy végig szarad a hátam a nagyidek, hogy még mindig, úristen, mikor így újra és újra előjön, de egyre kevésbé, tehát azért lassan. Tehát ez nagyon sok, ezt kitémáztuk akkor, amikor te ott voltál, akkor mi Marrakes főterén néztük az élő közvetítést, még a délelőtt itt, mert aznap éjjel jöttünk haza, és akkor ez nagyon vicces volt. Utolsó nap, este indulunk, úgyhogy
1: melyik közvetítést nézted ott?
0: Az élő közvetítését az első parlamenti eskütételben, nem tudom mi, első beszédek.
3: Jó van, de jó lesz, amikor ennek is vége lesz. Amikor ez lesz a normalitás.
0: Persze, hát ez a posztraumás stressz szindróma.
3: És azóta ezt masszírozzuk ki itt magunkból adásban.
0: Igen.
1: Jó, csak én gondoltam, hogy...
0: Ő is megosztja, hogy...
1: Hogy ezt elmondom, mert annyira fura érzés volt, újszerű volt, hogy egy ilyen miatt az ember így elérzékenyül, és nem gondoltam bele a gyerekeimet, meg semmi ilyesmit, hogy úristen, hanem csak azt, hogy ilyen kemény tökű gyerekek kiállnak, és azért egy álom ellen menni, egy katonasság ellen, egy rendőrség ellen menni, adott esetben azért ez nem vicc.
0: Ja, hogyha máshogy lett volna?
1: Hát igen.
0: Hát biztos ezen is boronganak ilyen hátsó füstös szivarszalában. Hogy? Ott kellett volna azt a hátizsákot felpukkantani Szerbiában, nem csak ott felejteni, az és akkor hátha hadat lehetett volna üzenni a magyar társadalomnak, meg minden.
3: Az van, tudod, amikor így elengeded, és már így senkinek nincsen kedve fullba nyomni a kretént pár emberen kívül. És ez kell egy egész gépezet, meg kell a motiváció hozzá, meg kell, hogy valamennyire érdeked legyen bennem, akkor már így elfáradsz, és akkor jó van ez így.
1: De ki mondja ezt?
3: Szerintem akik benne voltak ebben az egészben, hogy hátizsák pukkasztás, meg nem tudom én, hogy így már nem volt kedve mindenkinek kooperálni, mert minden hatékony államhatalomhoz, még a diktatúrához is az kell, hogy azért legyenek emberek, akik motiváltak, vagy kellene
1: megfelelni.
0: Ez így igaz az állítás, de szerintem ez egyáltalán nem ez volt, hanem konkrétan az volt, hogy szerintem ott még nem csak, hogy engem, de még Orbán Viktort is meglepetésszerűen érte azt, hogy ennyire elnáspángolták őket, hogy egy perccel az eredményhirdetés előtt is még benne volt az, hogy ők nyernek, elhitték, hogy kicsit, benne volt az, hogy kicsit nyernek a
1: hiszások, és akkor majd elizélik. Hogy nem tudta, hogy lehetséges egy olyan vezetés, amikor nagyon...
0: Hogy
1: én tudtam, érted a közvéleménykutatásokból
0: a számláló hamisítóknak nem hittek el, szerinted?
1: De biztos vagyok benne, hogy...
0: Ja, mi olvasatok voltak, hogy tényleg, hogy a Gulyás se tudta, a Orbán se tudta, senki nem tudta,
1: ezt hogy nem tudom. A Bencsiket hallottam egy párszor, az nagyon... A Bencsik András?
0: Igen.
1: Az nagyon kész volt. Az lehet,
0: hogy nem a kicsi szívét.
1: Az lehet, hogy nem tudta.
0: Az biztos nem tudta, de hát őt nem
1: de a... Ott fönn, biztos, hogy tudták, ne viccelni. Mi is tudtuk, hogy,
0: én nem tudom.
1: Hogy nyerni fog, én... azt, ennyire azt talán nem, de...
0: Mert van, amikor nem akarod.
1: Mit? Ja?
0: Nem akarod tudni meg.
1: De közben pedig azért emlékezés, vagy hogy Azért beszélgettünk arról, amikor szóba került, hogy majd nem adják át a hatalmat, meg polgárháború, nem tudom, és akkor minden okunk meg volt azt feltételezni, hogy ez így lesz, mert most lásd meg, hogy ennek egy csomó, szóval nagyon-nagyon elvágódnak most, szóval börtönbe fognak kerülni, meg nem tudom, mit
0: az. Az biztos, hogy
1: és ez viszont
0: igen, van félelem.
1: Igen.
3: Jó reggelt!
0: Halló!
1: Halló!
4: Jó reggelt kívánok, hiszen meg vagyok, szervusztok. Én szerintem már elmeséltem, de mindegy, ugye nálam szakmai ártalomot kevésbé vagyok hajlandó meghatódni. Ember ebből él.
0: Túl sok Kleidermant játszottál mostanában?
4: Hát a Kleiderman az pont annyira nem, mert ugye az ember feszültséget teremt, és aztán feloldja, ugye ez az, amit a zeneelmélet második órán szokott elmondani egy tanár. De jöttem befele a hétvel, a pont, amikor ment az a nagy bulika a Batthyány téren, és akkor mögöttem egy 20 év forma srác üvöltözött a telefonjába, hogy figyelj, nem tudok oda menni taxival, mert iszonyú nagy a tömeg, megpróbálok gyalog, és akkor hátrafordultam, és akkor mondtam neki, hogy hát jó, nem, aztán megpróbálok villamossal, és akkor mondtam, hogy szerintem jobban jársz a gyalogmész, mert hát mondom, hogy nagyon nehéz bejutni, és akkor szóba elegyedtünk, és mondtam, hogy 20 éves vagy, igen, hanem akkor neked már az egész életed ebben a rendszerben tehetne. Azt mondja, igen, és akkor elbizonyított a hang, és azt mondta, hogy és gondolod, hogy most, mondom, hogy ez enyém nem, és mondta, hogy elbizonyított a hangba, mondta, hogy és gondolod, hogy most jobb lesz. És azt mondja, és utána azt kérdezte, hogy és az jobb volt. És akkor azt mondtam, hogy jobb, és akkor azért egy kicsit meghatódtam.
0: Hát akkor te voltál, azért te is ember vagy valahol kis ember. Tehát tényleg, hogy szóba elegelsz, akkor utána, hogy mondom, megölegelsz.
4: Magánügyben még hajlandó vagyok meghatódni.
0: Vannak érzelmeid azért. Hiába van ez a krekizé, beszólogató.
4: A másik pedig, hogy azért térjünk egy vissza egy pillanatra az analizáló szerepre, ez nem véletlen, hogy nem pukkantották el azt a zacskótot, és a többi. Ez bele volt kódolva a rendszerbe. Mert minél inkább hülyékkel veszed magad körbe, mert mások már nem mennek oda, mert ugye azért valahol, ha nem is minden embernél, de a legtöbb embernél az ész, a műveltség és a gerinc, ha nem is 100%-osan korrelált, azért a legtöbb embernél valamennyire igen. És ugye előbb-utóbb egy-két nagy gaz ember kivéve csak a hülyék maradnak ott, azok meg ennyire képesek.
0: Jó, oké.
4: Tovább jó adást kívánok!
0: Jó, szervusz!
3: Hello!
0: Majd el tudom nézem közt, hogy mit üzen neked valaki.
3: Mit egy üzen máltai, a rádió?
0: Egy máltai másik sráccal keresztül az autófényező.
1: Ja, tudom.
3: Emlékszem. Mi van?
0: Semmi, majd adáson kívül.
3: Ilyetek, adáson kívül a legnagyobb buli, úgyhogy gyertek ki este a Dürerben, mert adáson kívül leszünk, meg egy kicsit adásban is. Kajátok valami jót.
0: 4:45-től.
3: Megnézitek az alterokat.
0: Igen. Veszünk egy kis mörcsöt, én is veszek. Én fogadalmat teszek a Tilos Rádió javára, hogy minden alkalommal, amikor elkések az adásból, mert ilyen krónikusan 5-10 percet kések, mindig szinte, hogy minden alkalommal egy ezres. És így a saját zsebemen keresztül akarom motiválni saját magad. Nem, mint hogyha ne
3: adnék. 52 000?
0: Hát igen, de nem lesz minden adás, tehát én 40-45-re gondolok.
1: Szerintem ez nem fog teged visszafogni.
0: Nagy, pont, Rozikám ismersz, pont előnök, szívesen adok a rádiónak
3: ennyit. Fizess be előre.
0: És akkor kérem, vissza. Nem, most ez lesz. Egy rugó, egy, mint amikor...
3: Jó, és akkor a káromkodós
0: az nem
3: dzsárt kirakjuk a középen, és hát a befőtes üvegbe berakod.
0: Jó, hát...
1: Az meg nincsen.
0: Hát, micsoda.
1: Káromkodás.
0: Én, azért nekem néha elcsúszik. Pláne most a nagy szabadságban azért egy-két... Varnus Xavier üzenete.
1: Nem tudom.
0: Én csak a végét, a címét olvastam. Megvan neked?
3: Nem.
0: Varnus Xavier.
3: Mit üzent a Varnus Xavier?
0: Azt írta nagyon röviden, hogy én egy finom úri családból származom. Nagyon jó neveltetést kaptam, és mi nagyon-nagyon kerültük a káromkodást. Én nem szeretem a káromkodást, körülöttem senki nem szokott káromkodni, de most nem mondhatok semmi mást, csak fütyülés, menjetek a büdös pisába! És akkor így ez volt a cím. A dzsárba most bele kéne
3: tenni. És kinek küldte ezt?
0: Hát szerintem így azoknak, akik most elmennek. Tehát a NER-nek, a rendszernek, a, nem tudom, ennek az egész hóbelevancnak.
3: Megszólalt ez a jó neveltetési ember is.
0: Igen.
3: Igen, ennek van a súlya.
0: Igen. Nem, hát nem a súlya.
3: Raj, most mindenki megszólal.
0: Hát meg azért sokan kapták az ívet nagyon durván. Tehát azt tudjuk azt, hogy ilyenkor azért van ez a, az a felhorgadás. Tehát, hogy én például azért fogok örülni ennek, hogyha kinyílnak az ügynökakták, nem minthogyha ennek lenne értelme. Tehát szerintem én pontosan tudom, hogy ki jelentett rólam.
1: És volt ebben te történeti hivatalom, vagy levéltelben?
0: Egyszer voltam, és egyszer megkértem őket, és csak egy izét találtak, egy olyan dossziét, az ELTÉN ellenzéki tevékenységeket folytatók dossziéjában szerepel a nevem, de hiányzik a, az adat. Aha. De én tudom, hogy én tudom.
1: Hogy
0: én
1: ki volt?
0: Igen, Mandinerből. Megüzenték, megüzente az ember.
1: Akkor, vagy most?
0: Na, hát így 2-3 éve.
3: Mandiner
0: és nem, egy közös ismerősünkkel beszélt, már külföldön él, és ilyen dadogva mondta, hogy én nem azért, és nem azért, mert és tudom, hogy azt gondoljátok, de hogy ez nem lehet, és kellett, és a kb. Így össze-vissza, hebegve, habogva.
1: Én bementem, mi a mond?
0: Ő volt az én összekötőm, tehát én voltam, én hoztam a Bodor Ádámtól a szamizdatot, és terítettem a bölcsészkarlon, és odaadtam ennek a barátomnak, aki meg a külkereskedelmi főiskolán követte ugyanezt a tevékenységet, vagy követte, és akkor utána átjött az ELTÉ-re is, de hogy na minden, én sokkal jobban haragszom az elmúlt időszaknak a...
3: De mi látta a köteles példányt a AVH-nak?
0: Azt nem hiszem, mert azoknak megvolt. Lehet, hogy ők nyomták, hát mit tudom én, nem az kellett nekik, hanem ez a megborítás.
3: És mit vártok októbertől, amikor kinyílnek az összes akták?
1: Erre kezdve, hogy én bementem a történeti levéltárba, és kikértem. Már évek óta mondjuk, hogy meg kell nézni, és aztán visszamentem 2 nap múlva, vagy nem tudom, és mondta a hölgy, hogy nem találtak semmit. És nem esett jól, megmondom. Komolyan.
0: Verejjelag, ennyire érdektelen vagyok.
1: Figyelj, egyházi iskolában jártam a 80-as évek közepétől, azt gondoltam, hogy ha már más miért, akkor amilyen biztos.
0: Semmit. Hát de mit csináltál? Semmit nem csináltál.
1: Nem csináltam semmit.
0: Sajnosztál, egyháziskolába jártam.
1: Egyháziskolába jártam.
0: Hát a tilos rádió, az már demokráciában született.
1: Mondjuk akkor meg is egy feljegyzés volt, egy ilyen médiumokat vezető, nem tudom, az átkötelező átvilágítását megcsinálták valamikor. 2000-es évek elején szerintem.
0: Ja, hát akkor biztos. Tehát az új titkos rendőrségben biztos, hogy benne vannak. De hát aztán utána ezt mondtuk is, hogy mik voltunk, kik voltunk. Büszkén is.
3: Szabó család néven.
0: Szabó család néven, igen. Nem, azok, akik az utóbbi időben, és azok nagyon-nagyon sokan vannak, itt törtek keresztbe, derékba, életeket, karriereket, mondásokat, erre egy egész állami szisztéma épült föl, és a társadalom jelentős része részt vett ebben a köcsökségben, és egészen más volt a megítélése, mint a kádárizmusban, amikor nem éltél meg akkor a felszabadulást, hogy éltünk, mert azért a szuronyokon történt, ez egy totál diktatúra volt, itt voltak az oroszok, tehát más volt a leányzó fekvése, ezt meg így magunknak vezényeltünk, magunk hajtottuk végre, és néztük, ahogy így megy a cucc, és akkor, amikor már úgy látszottak Belorusz hegyei, akkor az utolsó pillanatban kézifékbe húz. De mondom, ezen így túl voltunk. Nekem ez a mostani, tehát én azt tudom, nekem ez az egyik képem, hogy bele fogom egyszer nyomni a szájába a szájharmonikát, és akkor ez volt egyszer egy vadnyugat vége, amikor Franknek meg kell értenie, hogy ki az a harmonikás.
1: Igen.
0: És akkor most így hallom azt, hogy egyszer úgy kaszáltak el minket az elmúlt időben, pedig én nagyon óvatosan lépkedtem a hímes tojásokon. De egyszer azért nem tudtuk kikísérni a fantasztikus és odaillő oszakai kiállításra a Marék Veronikával készült Kell egy oroszlán című filmünket, amivel tegnap hakniztunk Újpesten egyet. Tehát azért nem mehettünk mi ki, akik készítettük, mert az oszakai virágkiállításra azért nem mehettünk ki a Veronikával, mert hogy nehogy már az a tilos rádió alapító ellenzéki tüntetéseket szervező ember.
1: Most is szervező.
0: Utazzon ki állami pénzen. Ezt. Nehogy már mi fizessük. Hangzott el egy hölgy szájából mondat, és megvettem a szájharmonikát.
1: És beleteszed a szájába, nagyon jó.
0: Majd egyszer.
1: De ez most volt két éve, egy
3: nem
1: éve.
3: Nem kell agresszívkodni majd.
0: Nem, csak... ez metafora csak, csak így a harmadik áldozat.
1: De ez most volt, egy
0: éve.
1: Egy
0: éve.
3: A... majd a Billen egy kicsit rá segítünk, vagy csak.
0: Igen. De hát ez semmi, hát érted? Hát jó, semmi. Szar, csak... ahogy ez semmi. Csak jó, hogy ezek mind megvannak. Akárkivel találkozom különben most így. Így. Tehát mindig van, ez van, az van, egészség. Ez, hibák, átállás, akadás, ez itt így. Örülünk Vincent, ugye? Tehát, hogy így, hú, nem?
1: Igen, nagyon.
0: Hát figyelj, kis ember, az érzelem nélküli kis ember,
1: és
0: fiatalokat ölelget a villamoson, igen. És mondja, tudod te milyen volt, amikor Lenin élt?
3: Meg amikor ligetben tüntettünk.
0: Aha, Giras.
3: Giras a palesztin nép nagy barátja.
0: A palesztinok. Azt a 700-át. És vidéken jó lenni, Rozi?
1: Jó. Jó, én szeretem.
0: Igen. Már most mondod, 2-3 hétre mész le.
1: Nem, ugye. Most nem voltam 2-3 hétig. Szeretek ott lenni. Jönnek a vadak, csinálom a szőlőt, kapálgatok, építem.
3: De hány sor van?
1: Nem sok, 40-40-es a terület, 1600 négyzetméter.
0: Jó sok sor.
3: Hát ez a munka már van.
1: De új telepítési muskotájos szőlő van ott.
0: És le is szüreteled, megcsináltad belőle a bort?
1: Ez lesz az ötödik nyara, úgyhogy nagyon nagy szüretek még nem voltak. De majd remélem.
0: De igen. Most lesz?
1: Remélem, igen.
0: És akkor lesz mondjuk 400 üveg borod?
1: Nem csinálok bort, pálinkát csinálok.
0: Ja, akkor lesz mondjuk 400 üveg pálinkát.
1: Kaptam egy, van egy haverom, egy marokkói fiú, a filmben dolgozik, és itt ismertem meg Budapesten. És 4-5 évvel ezelőtt dumáltunk pálinkafőzés ezzel, és azt mondta, hogy figyelj, van neki egy pálinkafőzője Belgrádban. És hogy bármikor elmehetek érte, és tavaly fölhívtam, mert van egy ilyen holland haverom ott lent, aki szintén így elment a pálinkára, és akkor szedett mindenféle szőlőt, vagy cseresznyéket, mindenféle bogyókat csináltunk, és elmentem vele Belgrádba. Hazahoztuk ezt az üstöt. És felhívtam a határőrséget, hogy hogyan lehet áthozni egy ilyet legálisan. És úgy megvezette barátom, hogy ezt el tudtam mondani, mert mikor odaérkeztem a határra, még odafelé, akkor megint megkérdeztem, hogy így van-e. Beszéltem avval a nővel, akivel telefonon is beszéltem, hogy mindent letakadott. És ezért nem az autópálya határán, hanem ott ásotthalom neve, nem tudom, hol jöttünk át.
0: Bemigráltad az Isten.
1: És föl volt rakva a platóra az üst, rendes látható, hogy a srác megnézte, és mondta, hogy mehet. Kiderült, hogy amikor az Orbán engedte, hogy 50 liter, 80 liter, nem tudom hány fokos pálinka főződhet egy évben egy családnál, nem eladásra, akkor mindenki kiment Szerbiába, és hozta ezeket a ezeket. Uh-huh. Ezeket a pálinka főzőket. Réz, az egész a tényleg szép. És aztán lett egy cég arra, hogy ne a, hogy a profit azért csapodjon le valahol, azok meg olyan drágán csinálták, hogy
0: már nem érte meg,
1: ezért elkezdték csempészni, és akkor így megállították az egészet fiat. De mindegy, csak mondom, hogy hoztunk egy pálinkafőzőt, és összeraktuk, és rettetesen jó.
0: Már kipróbáltad?
1: Kipróbáltuk tavaly. Ha.
0: Ez egy nagyon romi dolog, az nagyon jó. Én ebben nőttem föl, és túlzással.
1: Én nem csináltam ezt, soha
0: nyitom. Én se, de a nagyapám az kádárizmusban, vastag kádárizmusban, ez full illegál volt.
1: Igen.
0: Tehát sutyiba, a pinyóba, a ekkora kis rütyibe, a nem tudom mi, és akkor ott az öreg tényleg játszásiból, egy kis dió, kis ez, kis az. Hm. És akkor egyszer 17 évesen elmentünk valami buliba, már vezettem, hogy mondjuk max. 18, és akkor kimentem a kertbe, faház volt alatt, és ott voltak ilyen pálinkák, akkor kivettem az egyiket, és helyzetem is kiírtam, hogy tatus, elvittem egy üveg pálinkát, kösz.
1: A legjobbat vitted el nekem.
0: Nem tudom, húzzanám, hogy hány éves, nem tudom, milyen pálinkát vittem el, és soha többet, és nem kapsz semmit az esküvődre majd, ha lesz. Ez ment.
1: Én képzeld el, a Győri Csillának az édesapjához járok, vagy túlzás, hogy járok, de
0: tanulni.
1: Volt. Igen. Mert az édesapja Emil, Elemér, bocsánat, ő nagyon-nagyon nagy pálinka főző volt, és tényleg mesélte, hogy miket csinált, és hogyan.
3: Füge pálinka. Nem? Egyszer, szerintem kóstoltam. Csillaféle fügét.
1: Az lehet, hogy az apuka jót csinált. De nem annyira szeretem a füge pálinkát. Viszont ez a marokkói fiú azt mondta, hogy a datolya pálinkán a jobb nincs a világon. És akkor kérdeztem, hogy mit csinálja ott Marokkóba az iszlám államban, az országban, szóval, hogy ki. És azt mondja, nagyon sokan.
0: Hát most már lazulnám, mert van egy-két hely, ahol
1: és
0: van.
1: Hogy, és hogy onnan kell szerezni datóját, ekkora ilyen mutatom, ilyen jó 5-6 centis datójai vannak az országnak, és akkor abban nem...
0: De kóstoltad is?
1: Nem kóstoltam.
0: Biztos baromi édes szerint.
1: Nem, a baromi édesben nagyon sok alkohol tud jönni. Az a kérdés, hogy az íz, hogy megy át, ami a datójának van.
0: Mutatja, Rozi. Elhiszem. Érzem, ahogy látom, hogy jön föl az íz.
3: Én mondjuk a pálinkát annyira nem szeretem. És mi van a szerb barátunkkal?
0: Azt nem tudom, nem vette fölni a telefont, újra fogom próbálni közben. Nekem az egyik apusom, mondjuk nem volt a feleségem az erre, de nagyon sokat éltünk együtt, Búj községből származott, és édesapja először az Nyíregyházától mondjuk 16 kilométerre, és édesapja először ebben a községben kocsmáros volt, ami hát figyelj, 80-as évek óriás státusz, és nagy zsé, majd pálinka főzésre váltott, és akkor ő lett a pálinka főző. Elképesztő sztorik a vám és pénzügyi őrségtől. Olyan jól ment a Józsi bácsinak, Jóskának, hogy tudod, akkor sokat kellett várni az előfizetett autókra, 3-4-5-6 éveket, és ennek ilyen 6-8 darab homokszínű zsiguli volt befizetve, hogy minden évben cserélte, de mindig ugyanolyan szint, hogy ne tudják, hogy ő neki már megint új autója van. Tehát így vigyázni kellett a dolgokra.
3: Ezt hívják a közgazdaságtan a lokális maximumnak. Ez a legnagyobb jaszkariság, hogy ugyan azzal a zsigulival mész.
0: Jaszkariság, lokális
3: ma
0: maximum.
3: Ma meg leasingered, de mindig új, nem tudom, BMW-t, és évente kapod a leasing cégtől a másikat.
0: Mit csinálok? Felhívom a... Ja, itt van, küldhetsz neki.
3: Ha már küldve van.
0: Ha azt hallod, akkor egy Gmailedet nyisd ki, Lazinkám, és akkor ott kaptál egy meghívót, egy ilyen Google
3: Meet-es
0: meghívót, és akkor azon keresztül
1: és valami tabrobkot
0: fogunk tudni egy kicsit beszélgetni, hogy nyelvileg is kiszíneződjünk, oké? Hogy most felhívjál, akit csinálod.
3: Klikkoljad. És Rozikám, vidéken mi a jó, a nyár, vagy amikor még nincs ott az a sok...
1: Városi. Nyárban nem az a rossz, hogy ott sokan vannak, hanem hogy olyan meleg van, hogy meg lehet döglani.
0: Hát, kézzel itt a városban is.
3: Azt mondják. A városban ugyanaz.
1: Én annyira bírom, hogy amikor ilyen kánikulai napok vannak, akkor a szomszédaim, ők helyiek, ők reggel 5-kor, fél 5-kor, 5-6-kor érkeznek, és 9-ig nyomják a munkát, bármi is az, és 9-10-kor ugye lekopnak, és este 6-kor jönnek meg vissza.
3: Hát az tök sima, hogy a traktor kijön félkor, és végigmegy az adon neked.
1: Hát nem, az csak, hogy nem lehet dolgozni, nem meleg van, mert ez az
0: ez
1: Igor.
0: Ez az én... Igor, figyelj! Halló!
1: Nem mondom, hogy zenét.
3: De!
0: Hogy a Gmail-en...
3: Bár ez így az igazi,
0: tudod. Gmail-en keresztül tudsz beszállni, és akkor tudunk beadni. Nézd meg a levelezésre, kérlek.

Rock on.

0: crud.
1: Na. Itt vagy? Halló?
2: Dobry dzień.
3: Admit van guest. Admit van guest.
1: Van guest. Valamit.
3: Admit. Halló.
4: Admit.
2: Ó, oh, Igor.
1: Halló.
2: Szia, Igor.
4: Szevasztok.
1: Szevasz, Igor.
4: Mi a helyzet?
1: Semmi.
2: Bejött az Andris, és azt mondta, hogy felhívunk téged, és mondtam, hogy jól jövök. Uh-huh. Olyan rég beszéltünk már.
4: Nem is szoktam.
2: Most pofozni fogsz, tényleg végig?
1: Nem, biztos.
4: Nem.
1: Én úgy képzeltelek el, amit van rólad egy képem, amit imádok, sose láttam, de elmesélted és láttam, hogy amikor nem tudom, hol Szentendre körül éltél, vagy nem tudom, valahol, ilyen külsőbb részen, hogy te reggel hosszan futsz mezitláb a tájban.
2: Azt nem hiszem.
1: Volt ilyen, Igor, ugye?
4: Hát ez nagyon szépen hangzik, de ez olyan, mint az amerikai filmeknek tudom, hogy romantizál.
1: Tehát nem igaz.
4: Nem
2: egy futó alkatna.
1: Nem futott?
4: Nem, futottam. Ez most itt tényleg érdekes?
1: Igen. Hát nem tudom, hogy érdekes-e. Engem
2: mondd
1: érdekel.
2: Érdekesen.
4: Na, volt... semmi nagyon... Na, a családomban... szóval mindegy, az apám futott, így valahogyan ez ilyen, úgy nőttem fel ezen. És akkor futottam én is, és ő állandóan mondta nekem, hogy de vigyázz, ne futsz a betonon, mit tudom én. De én mondtam, hogy minden ilyen viselhetőlő, és minden fia az apával szemben lesz, a tömszertő mondta, és én. És akkor így hosszú-hosszú évek múlva ilyen így kezdtek fájni a térdeim, és akkor emlékeztem a futástól, és akkor emlékeztem vissza, hogy valahol olvastam, hogy mezitláb futás lehet, hogy segíteni az egésznek, és akkor így jól tesz a gerincnek. Ne, és akkor elkezdtem futni egy ilyen a foci pályán körbe-körbe a mezitláb, és akkor Szentendrén is futottam, de nem neki a helyznek, hanem szintén van baseball pályán futottam, és azóta nem fájnak a térdeim, és azóta nem is futottam nagyon. Ez itt áll, de azt hiszem, hogy... De azt hiszem, hogy ez egy 2-3 évig ezt csináltam, és tényleg így valahogyan elmond. De, by the way, ez a mezitláb futás tényleg próbáltuk ki, mert körülbelül ugyanaz az érzés, ami számomra szintén jön. Ez szuper érzés, amikor mesztelenül vagyunk tengerben az a folyóban.
1: Vagy a folyóban.
4: Uh-huh. Hát szóval, hogy ilyen ez egy felszabadító érzés, plusz ilyen eléggé, hogy mondjuk, ilyen szenzuális, erotikus.
1: Ahogy
3: van itt a vérmezőn egy faszi, akinek be van fonva a szakára, és mindig mezitláb fut.
1: Igen, és jár mezitláb, jár a betonon mindenhol, állandóan. És rövidgatyában télen-nyáron, ilyen kis sport. Biztos ilyen maratosra.
2: És a te lábad is meg, a talpad is megkeményedett, Igor, amikor elkezdtél futni?
4: Persze, nyilván.
2: Én emlékszem, amikor tél volt, és tavasz lett, és elkezdtünk evezni újra a Dunán, Bácon, akkor... le kellett vinni a hajót az egyesületből, az jó, tudom, 300 méter, és a köveken, meg a sóderen kellett menni, és emlékszem, márciusban még úgy léptünk, mint a hímes tojás, hogy minden lépés fájt, és nyár közepére pedig már olyan vastag lett a bőr a talpunkon, hogy...
3: Nem kell papucs.
2: Nem is volt papucsunk.
1: Igen.
3: Sőt.
1: És akkor messzerenül csinálod azt, hogy ott belecsimpaszkodsz az Indába, ott a Tiszaparton, és akkor mint egy Tarzan, és akkor így belendülsz a Tiszába, és akkor ott simogat téged erotikusan messzerenül a szőke Tisza így?
4: Igen.
1: Csodálat. Az egész család ezt csinálja?
4: Nem volt. Hát többé-kevésbé, de idén még nem fürödtem a Tiszába, és már látom itt az embereket, hogy így érzem, hogy fölöknek. És 20 fok fölött van, és egy picit ilyen, de valószínűleg most a napokban el fog menni.
2: Török Anizsán vagy, ugye?
4: Török Anizsán.
2: Nagyon jó. Nyilván megkérdeztem az Andrus, hogy magyar kanizsán vagy, és azt mondta, hogy igen, de török kanizsának hívják.
1: Igen, mert én ugyanezt kérdeztem meg az Igortól tegnap.
4: Hát ez egy 3 kilométer a kettő között.
2: Akkor nem egy nagy kérdés. Hát akkor sem ügy.
1: Értem. És figyelj, Igor, én azt mondtam neked, hogy látom a képzőművészeti munkásságodat, ami nekem, hát biztos elfogult vagyok, de nagyon tetszik, hogy mit jelent az, hogyha egy ember kezén több új van, mint amennyi?
2: Sámen.
4: Hát, most nem tudom, mit jelent, az ilyen, ez valami daktília, de nem tudom pontosan a latin nevét ennek az egésznek. Ez egy ilyen, ez egy deviáció. És hogy mit jelent nekem? Az a kérdés az én igazából. Hát nekem nem is tudom. Azt hiszem, hogy az apámhoz megint csak vezethetek ezt az egészet visszafelé, mert ő a gyerekkoromban irányított, hogy így olvasok ilyen-olyan fura embereket, és mint a nem tudom, szóval most oroszok jutnak az eszembe, mint az Alexei Remiza, vagy a Daniel Karms. És de mindig is ilyen...
1: Kik ezek? Mondd már úgy...
4: Daniel Harms, vagy Harms.
1: Harms, igen.
4: Esetleg, azt hiszem, hogy ez le van fordítva a magyarul. Mindig szól, hogy mi van ez ilyen, na mindegy, és akkor az apám így valahogy úgy így mindig is pártolta ezt, hogy itt az emberek, akik bal kézzel rajzolnak, azok különlegesek, többek között az emberek, hogy nincs is, stb. Az emberek, akinek nagy óra. Szóval, és mit tudom én, és ilyen furaságokat pártolta, hogy hogy mondják ezt itt szépen, értem, mit mondod szépen?
1: Értem, így mondod szépen.
4: És akkor múltak az évek, és akkor így láttam egy ilyen képregényt, ahol nagyon sok új emberek voltak, és normális emberek, és nagyon sok fogó emberek voltak. Rajzol, és ez valahogy bekaptam meg, szóval tetszett, és akkor visszaemlékeztem, hogy amikor olvastam a Mitchell Járvét és a Sámanizmusban szóló könyvet, és hogy hat új. Még akkor eszembe jutott az Adi Endre, aki szintén, és aki szintén a tátosokat említette, és akkor ez a hat új az ilyen, ez jó volt, mint egy ilyen szimbólum, ami valamiféle úton voltam kapcsolatban van a túlvilágon, egy másmilyen világon.
2: Én erre gondoltam, amikor azt mondtam.
1: Én is, csak úgy azt akartam.
4: Igen, és akkor így kezdtem ezt bolygatni, mint témát, de nemrég volt itt kiállításom pont erről az egészről, és akkor volt beszélgetés a kiállítás után, és nem is gondoltam erre, de tulajdonképpen ez lett a vége, hogy én befejeztem ezzel a sorozattal, mert valahogy nem volt erőm, hogy utána, még utána kutassak, hogy mit csinálhattak ezek el az újakkal. Most konkrétan gondolkozok, amit ott van. Van ez az árnyékjátékok kezével, van a új. Ez az egyik dolog, a másik dolog az, hogy az emberek kommunikálnak, a süket némák, hogy kommunikálnak.
1: Hát igen.
4: Ez megint csak kommunikáció, és akkor, hogyha megnézzünk a különböző vallásokat, akkor ott ilyen, megint csak különféle ilyen új mutatványok vannak, és akkor ott egy picit azt éreztem, hogy így, hát hogy kell még egy életem, hogy ebben tényleg belemerüljek, és akkor kezdek kutatni ezt az egész dolgot, és ott így leálltam.
2: Szerintem van még
1: egy. Igen, hát meg a hegedű virtuózok, hogy a mága mit nem adna még egy újért például.
4: Hát jó, de akkor utána persze Django Reinhardt, akinek volt ez a gyerek, nem tudom milyen betegség, és akkor csak 3 ujjat tud használni, és én elképesztő gitáros, és a tárgyalán nem
1: jár. Ram-tam-tam.
4: És a Jimmy Hendrix is ballett.
2: Bábjás, a legjobb.
1: Csodálatos.
2: De az árnyékjátékos a legjobb. Ahol használni lehet, azt plusz egyet.
4: Lehet. De tényleg az van, hogy tényleg úgy éreztem, hogy valami határon vagyok, hogy most így, hogyha belemegyek, akkor itt lehet, hogy így.
1: Ott maradsz.
4: Hát, jaj.
1: Nem? Tudod, mint a felhőben a kitörölt Word dokumentumok, emlékszel, Igor?
4: Emlékszem, persze. Azok ott várnak ránk.
1: Igen, várnak ránk. dörzsölik a tenyerüket, igen. De nekem van... Adom. Figyelj, elmondod röviden, kérlek, mert azt én nem tudtam, csak azt, hogy hallottam, hogy elmentél, most kiderült, hogy kb. Egy éve, hogy gyakorlatilag a székhelyedet az alap az ott van Törökkanizsán, és azt mondtad, hogy csináltok egy klubot?
4: Nem klubot, hanem van egy ilyen egyesület, amit létezett.
2: Közösségi teret. Azt így mondják.
4: Egyesület. Egyesület, és aminek az ember, hogy kulturális zóna, és én csatlakoztam ahhoz az egyesülethez, és hát és csinálunk ilyen ezek kiállításokat, meg meg különböző, nem tudom, ilyen különböző köpszegesítőt.
2: De ott, ott magyar Kanizsán?
1: Török.
2: Török, úgy
4: igen,
2: értem.
4: Igen, Novi Knezsdec, mondjuk a...
2: Kanizsán, jó.
4: Novi Knezsdec.
1: Novi Knezsdec.
4: Na mindig, akkor csinálunk ilyen különböző ilyen akciókat, nem tudom, performance emberek jönnek, és stb. Stb. És hát igazán, igazán ugyanaz az állatkert, amiben éltem, vagy hasonló állatkert, amiben éltem ott Magyarországon, most átkezdtem magam, hogy próbálok itt teremteni hasonlót. Bármint az állatkert alatt azt érzem, értem, hogy ilyen különböző, nem tudom, zenészek, művészek, írók, tehát de próbálunk itt kapatokba lépni, meg szóval meg hasonló galériákat, meg egyesületeket. A látogatásban megyünk itt, én ezt a környékre nem tudjuk itt a szokkal. Minden esetre, próbálok teremteni.
2: Nagyon jó.
1: Ha oda arra megyünk, amikor megyünk éppen nyaralni, nem tudom hova, vagy esetleg direkt oda megyünk, akkor ott téged meg lehet találni a kulturális zónában?
4: Engem meg lehet találni a... Hát igen, csak szóval ez nem állandóan nyitva van.
2: Vagy telefonálunk előtte.
4: Telefonálni, vagy megkeresni itt az
1: mindent. Én nem tudom, mekkora ez a török kanizsa, de hogyha ott a főtéren, az biztos van, hogy te elkezdünk ott kiabálni, hogy Igor, akkor jössz. Tudják, hogy te vagy.
4: Ez nagyon romantikus.
1: Igen. Mezitláb odaszaladsz. Hozzon a hónad alatt egy hatújú képet.
4: Igen. És futok fölfelé az egek fölött, és a csakra.
2: Mezitláb.
4: És egy csimogat engem. És nagyon a hajam. Közben.
1: Na, és hiányzunk, mesélj.
4: Hát igen, mégis a kérdező több mint 30 évet töltöttem ott, de nagyon jó érzést ilyen anyanyelven beszélni, és na mindegy, szóval figyelj. Igen.
1: Beadunk egy hallgatót, figyelj.
3: Hát, ha veled akar duválni. Halló.
0: Halló, jó napot. István Kovács vagyok, Szögi András, kevesem.
1: Pista! Megtaláltál? Őrület. Igor is itt van. Igor, itt van az István Kovács. Tudod azt ki?
4: Hallom, persze.
1: Aztán.
0: Nem értem, hogy akkor most... Ez most annyira vicces, valami viccbe kavarodtam.
2: Inkább örültünk.
1: Így örülünk.
4: Mert Berlinből telefonálsz.
1: Berlinben vagy?
0: Nem, most nem Berlinből telefonálom, hanem Budapestről. Csak azért, bocsánat, nem akartam nagyon zavarni, csak azt akartam mondani, hogy itt a Tilos Maraton most telefonálta Berlinből a Szabó Béla igazgató úr, és mondta, hogy ajánljunk föl valamit, és hogy Pesten vagyok, és akkor egy matricát, egy Berlini Magyar TV-s matricát, vagy ha lehet, akkor még talán majd valami nagyobb papucsot is
2: felajánlni,
0: szánt papucsot Berlini Magyar TV logóval, és emiatt telefonáltam.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon jó.
2: Hát mi örülnénk, ha este ki tudnád hozni a...
1: Hozd már ki a maradóra.
0: Arra gondoltam, hogy akkor ki kell vinni, ez világos volt, és mi nem gazdálkodunk nagy pénzből, úgyhogy én vinném ki. És akkor ezt akartam megbeszélni, de nem muszáj, lehet adáson kívül is akkor.
1: Nem, ez vetjük végig, mert most figyelj, és mi lenne akkor te ilyen, tehát nem vagy egy, tehát hogy te szeretsz látszani, hiszen régen azt hiszem volt rádiós élete, aztán utána tévés lettél, hogy nem vagy szégyellős típus, hogy nem jössz oda segíteni nekünk egy kicsit mondjuk a tombolában? Hát pakolhatsz is egy kicsit, hogyha jó kondiban vagy, de ha tombolában egy kicsit nem jössz oda segíteni nekünk?
2: Ceremóniamesternek.
0: Egy nyeremény játék a tombolá.
2: Igen.
1: Olyan, mint a bingó, csak más.
0: Aha, és mit kéne segíteni akkor?
2: Bemondani a számokat, a nyereményt.
1: Megvan még az a...
0: Ja, ugye ez akkor egy műsorvezetői fel.
1: Igen. De ismered azt a szót, hogy latin, hogy pro bono. Pro bono.
0: Pro bono, az ingyen.
1: Pro bono, ingyen, igen.
0: Ingyen. Jó, oké, de hány órakor van?
1: Figyelj, gyerekkorán, tehát ha 4-re jössz, akkor már tudunk pakolni is, vagy főzni, vagy 5-re, de aha, nem. Aha. Maga a dombolás, az azt hiszem, hogy 9:30-től 10-ig lesz, és utána, de hát a Berlinben is vannak ilyen alternatív zenekarok, hogy ma alternatív nap van, és ilyen híres magyar alternatív zenekarok fognak zenni, a Csókolom, meg az Európa Kiadó, meg
2: Depart.
0: Depart. Nagyon jó, akkor egész éjszaka dolgozni kell, vagy ez pontosan most akkor pakolni is kell? Valahogy?
2: Nem kell pakolni, beszélgetni kell az emberekkel. Nem.
1: Beszélgess, hogy a színpadon kell egy kicsit bohóckodni. Bocsáss meg, nem akartalak meg se műsort vezetni.
2: Igen.
0: Aha. Hát ez egy komoly dolog, vagy nem, hát pénzt kell gyűjteni, azt nem lehet bohóckodással, tehát mindegy, majd akkor ezt megbeszéljük, akkor műsoron kívül nem akarom zavarni, de akkor hányra kell menni?
1: 9:30-kor van a buli, úgyhogy gyere oda mondjuk 8-ra, és akkor félreteszünk neked egy adag ételt, mert többek között mi is fogunk főzni, de olyan jól szoktak sikerülni a kaják, hogy elfogynak hamar, lesz vegetária. Te vega vagy?
2: Nem
1: vagy vega?
2: Nem
0: vagyom.
1: De most miért nevetsz? De Németországban nevetség tárgya a zöldségevés, vagy mi van?
0: Nem, csak mindegy, ez hosszú. Nem vagy, ezt néha szeretnék vega lenni már végre, csak mindig sajnos van ez.
2: Bejön egy húsé.
0: Mindegy, ezt nem akarom így, most így rádió nyilvánosság előtt a...
1: emésztési szokásaidat.
0: Én a próbálkozásaimat, a vegetarianizmus, a kudarcaimat itt. Ja,
1: ennyire komolyan neki mentél?
0: Akkor 8-ra kell jönni?
1: Mondjuk gyere 8-ra,
2: vagy gyere
1: 7-re.
0: És akkor hozok valami, vagy egy matrica, vagy valami, lehet, hogy nagyobb egy papucs.
2: Egy papucsot.
1: Igen.
2: Vagy mindkettőt.
0: És na, akkor Berlini Magyar Tévés
2: logóval.
0: Akkor mind a kettő.
1: Igen. Van neked egy, de Berlini Magyar Tévé az egy ilyen, az eltűnt meg. Most van valami oldalad is, nem? Vagy valami, nem?
0: Van a Berlini Magyar Tévé, tehát aki nem tudja, hogy mi ez, ami tök normális, mert persze nem vagyunk világhírűek, mint a nagy kereskedelmi csatornák, mi egy kisként indultunk a Berlini Magyar negyedbe, a Mayhajnek Markthalle van a Bergmannstrasse-nál Kreuzbergban, és ott sok magyar élt, és akkor ott van.
1: És mi most is ott él sok magyar?
0: Hát persze, csak már ki a tévénéző generációi kicserélődtek, mert ez így a 90-es években indult. És akkor most már sajnos vannak veszteségeink, de azért vannak újak, fiatalok, és akkor hát a kábel tévénak. De nem szégyeljük, szeretjük, és ott meg lehet nézni a programjainkat, meg az egész struktúra. berlinimagyartv.de berlinimagyartv.de egy német URL-na, hogy mondjátok.
2: Így kell.
0: És én vagyok a magyarországi tudósító, a budapesti tudósító, a berlini magyar negyedben. De egyébként még egy önreklám, gyorsan, hogy az istvankovács.hu, ez meg magyar URL, ott meg a engem bemutatkozásomat lehet megnézni. Csak furcsa módon úgy van, hogy ékezetekkel kell bejönni, nem vicc, hogy István Kovács.
1: Ékezetekkel?
0: Aha.
1: Ezt elintézted? Csodálatos.
0: Hát,
3: csak ez.
1: Igazi magyar vagy.
0: Minden más foglalt volt, és kiderült, hogy van ilyen. Hát mindig az intézi, aki ért hozzá, én nem értek. Na mindegy.
1: És akkor most itt élsz? Most itt élsz?
0: Itt élem, és akkor csinálom a tudósítást, meg csinálok egy ilyen civil dolgot, már hogy van egy munkám is, mert ebből a Berlini Magyar TV-ből nem lehet csak úgy megélni. Úgyhogy dolgozom egy ilyen, mindegy, egy német vállalatnak.
1: Meg van neked egy...
0: Magyarul.
1: Várjál, mit kérdezel? Imádod, hogyha ilyen régről emlékszem, hogy ilyen személyes dolgokat kérdeztem, hogy vegetáriánus. Megnősültél?
0: András, te mindig a barátnőről kérdezel.
1: Nem mindig. Érdekel, hogy idejön egy német, itt él, szépek a...
3: Női hallgató,
0: mint a térdeket. Van inkább majd azt mondom, hogy van például, most csináltam egy önálló karaoke este, amiből kettő volt eddig, és most lesz a majd ősszel következő. Ez egy ilyen műsor, ami a berlini magyar tévének volt, szintén a Magyar negyednek van egy ilyen tradicionális karaoke, berlini magyar karaoke klubja, és ott szoktunk énekelni, és ezt fogom most meghonosítani, már kettő volt belőle. És akkor ez lesz majd a Kaziban volt kettő, és már ősszel, hogyha újra összebújnak az emberek, mert hogy hűvösebb van, akkor majd lesz ott, akkor majd ott el lehet jönni, majd akkor még beszélem róla, ha érdekel. Nagyon barátságos. De hát a berlini magyar karaoke klub volt, ti hallgattak?
2: Azt igen, azt ismerjük, persze.
1: Hát persze.
0: Mert ott, amikor a
1: Hüter
0: oda tartotta a Berlinbe a telefon, a berlini magyar rádióhoz, ami szinte egy nagyon érdekes műintézmény. Akkor
1: van még? Még mindig van rádió, hát, és meg tévé is.
0: Még van, de már csak ilyen konzervadásokat csinálnak. Régieket. Értem. És ti hol vagytok?
1: Hát figyelj, mi megnősültünk, eszünk húst.
0: Na, igen.
1: Igen, nem. Tök jól vagyunk. Nagyon örülünk, hogy itt van a Rozi. Nagyon,
2: meg az
1: nagyon,
2: Igor is.
1: Nagyon hosszú. Igor, te még itt

0: Ja.
1: Hát régen találkoztunk.
0: Igen, ja. Régen találkoztunk ma, és akkor ott vagy Török-Kanizsán.
2: Igen.
1: Igen. Igen.
0: És az azért Török-Kanizsa, mert hogy ott törökök laktak, miután visszahúzottak ez mikor is, amikor kiverték őket Magyarországból.
2: Nekünk Mohács kell.
1: Ja. Azt hiszem, igen. És akkor tisztán túl ott voltak a Habsburgok, meg nem tudom micsoda, és ezen a részen jár a törökök.
2: És igen, három kilométerre van a Magyar Kanizsa. Azt nem vettek be. Ott nem voltak?
1: De voltak, csak nem tudom pontosan tényleg.
0: Ja. De az érdekes, hogy a magyar nevekben is benne van, hogy Török Ferenc, meg Török Máton, de olyan, hogy Habsburg nincs, meg Habsburg.
3: De van a Habsburg György,
0: az ott az még él. A magyar nép a Habsburgokra, mint a törökre.
2: Igen.
4: Jó, de azt mondja, hogy a török név az egy...
3: Német Szilárd.
2: Német is van.
3: Német Balázs.
2: Igen. Francia nincs. Orosz van.
3: Német Lehel.
2: Orosz is van.
0: Lehel. Habsburg nincs.
2: Román is van. Sok minden van.
3: Osztrák nincs.
2: Nincs. A Lazin az jelent valamit?
1: Hát a Lázáré. Szóval a Lázár mint név, és akkor az ővé.
2: A Lázáré. A Lázáré. Az igora. Aha. A Kovácsot azt tudjuk.
1: Igen. Csejditek. Nem tudom, az jelent
2: valami. Ez egyáltalán nem jelent semmit. Egy kis falu volt.
4: Hol?
2: Marosvásárhelytől 13 kilométerre Kotus, Cotus az a neve románul. Egy zsákfalu.
4: És az lett a Csejdi?
2: Nem, Csejd volt. Ja. Csejd volt, és Cotus lett. Uh-huh. Igen. Gyönyörű szép, borzasztóan.
3: Hogy vedünk Kotuszinak?
2: Dél-amerikai favellákat kell elképzelni, borzasztó állapotok.
4: Nem tudom képzelni.
1: És a Rozgony, az jelent?
4: Az felvidéki helység, Rozgony. Uh-huh. És az most is még megvan. És gondolom, onnan származott az, akinek a neve Rozgonyi lett.
2: Lett.
4: Ja. Én bementem a könyvtárba, Vácott az egyháziba régen, Vácott. És 1300 valamiből volt az első feljegyzés.
2: Rólad?
4: Nem rólam, erről a Rozgonyi névre. Uh-huh. Nem tudom, hogy azért mondanom-e, vagy másért. Tessék?
1: És rólad?
4: Rólam nincs feljegyzés, még a történeti levéltárban sem
2: találtak semmi. Meg volt semmi. Róla csak rajzfilmeket készítenek, igen. Ha kell, ha nem.
1: Ja, de bocs, Rozi, de figyelj, és te most így része vagy a csapat, akkor holok a csapatnak.
4: Képzeld el, hogy az Andris behívott, hogy ma jöjjek be, mert a Marciék nem jönnek, és hogy tarháljunk együtt pénzt, és nem tudom, milyen jó lesz, és tényleg.
2: Igen, itt van a Rozi.
4: Így vagyok.
2: Bármikor nyitva van az ajtó.
1: Én érzem, és a rádió meg az egész.
4: Nincsen most nekem. Csak így, ilyen ünnepnapokon.
2: Azt hiszem, milyen érzés?
4: Milyen érzés? Nagyon jó. Nosztalgikus is, meg újszerű is. Nagyon szép ez a stúdió, új. Van minden, és mégiscsak jó itt lenne az Andrissal, Dáviddal.
2: Sírunk.
3: Hogy legyen egy
2: ötét? Régen mit iszunk volt? Mit iszunk? Kár, nem vagy itt, Igore.
4: Majd egyszer jössz Budapestre, szóljál.
2: De jársz erre felé, nem? Amikor valami csempészel, vagy dolgod van, akkor jössz azért, nem?
1: Igen, amikor csempéket hozzak ki a
3: jobbra. Cigit.
2: Cigi, rossz juhár lemez konyak.
1: Nem. Hát így jövök, havonta egy hetet töltök így körülbelül.
4: Ja, hát akkor meg szóljál. És akkor majd megiszunk egy valamit.
1: De akkor így általában gyerekekkel vagyok, és a többi szóval, hogy jó.
2: Megtanítjuk őket inni.
4: Tudnak már magukat használni. Ja.
3: Ment az nekik.
2: Jól van.
1: Na jó, gyerekek, akkor azt hiszem ez.
2: Ez, barátaim. Köszönjük szép, és akkor István, te kijössz hány körül?
4: 8.
0: Azt mondtad 8.
2: 8. De
4: jöjjátsz előbb is.
2: De gyere korábban, és akkor még dumálunk.
1: Biztos? És biztos kijössz?
4: Biztos kimegy.
0: Biztos jövök, hát megbeszéltük, hát azért
4: telefonáltam. Németek.
2: Szavatartunk.
0: Én magyar vagyok, de pontos vagyok, mint egy német ember.
2: Mint egy svájci óra.
3: Mint egy Stockhausen.
0: Mint egy svájci óra van, igen. De mindesetre 8-ra akkor ott vagyom, hát tudom előbb, de még akkor meg kell szerezni a szóval még ki kell nyomtatni a matricam, meg
4: jó,
0: ilyenek.
4: Nyomtasd ki
0: akkor addig. Azt jutott még eszembe, hogy olyan veletek beszélget,

0: olyan ilyen audionális, romantikus élmény, mintha Fat Boy Slim-et hallgatni.
1: Ha ezt a Fat Boy hallaná.
0: Hogy egyszerre hallasz titeket, ez olyan, mint hogy beraknék egy Fat Boy Slim számot.
2: Na mindjárt berakunk neked egyet.
1: Kérjél egyet. Tudod, amiből az evolúción végig azt, megy.
2: Azt szeretnéd, én
0: is. Azt szeretném, hogyha beraknátok, mert az ment végén is.
2: Igen, igen. Ezt most mondtam is a Dávidnak, hogy...
3: Jön is.
2: És jön is.
1: Jön is. Úgyhogy mindenkinek a kívánság műsora, és írjad ki, hogyha nézik a honlapodat, hogy jöjjenek ki ma a Tilosba, mert azért, hogy ez van, az azért van, mert ők kijönnek, úgyhogy hozzák ki egy pár tízezer embert, légy szíves, jó? Európa kiadó lesz.
0: Írom, Európa kiadó?
1: Európa kiadó, Csókolom, Depart,
3: Gecó és a fa,
1: Sajnos Batály, nem tudom, de nem biztos. És így tovább.
3: A
1: legjobb.
0: Még
1: Kreuzbergből is eljönnének, ha itt élnének.
0: Hát onnan már nem élnek ide.
1: Igen.
0: De azért jó, akkor ezt kirakjuk, és hogyha a magyar nézőink látják, a magyarországi magyar nézőink, akkor tudjanak jönni.
1: Jó.
0: Prima.
1: Jó, oké, este Tali. Jó. Szia Igor.
0: Na, szia
1: István.
2: Szia István.
1: Szia Igor. Szépen.
2: Szia.
1: Ez öröm volt a javából.
3: Nem volt. Nem az. Várják.
1: Oda mindjárt azért megtalálja.
2: Renegade Master.
1: Renegade Master.
3: Ne vagy. Ja, nem.
1: Renegade
3: Master. Ja, mert ilyen fizéken meg.
1: Izé, remasterek, mi?
3: Meg playlistek.
4: Fölötte.
3: Ez egy kereső, ja. És akkor kijön az, hogy...

0: Once again with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior.
1: Ill behavior. Ill behavior. Ill behavior.
2: Csodálatos, hogy ezt választotta István.
1: Igen. Igen. Nem is választotta, csak azt mondta, hogy ezt hallok közben a fejében. Lehet, hogy évtizedek óta ez megy a fejében. Lehet. Többek között. Na, ha majd lesz ez a karaoke estje, akkor majd megint megpróbálunk neki. Én arról hallottam, hogy az valami egész furcsa és jó dolog. A Rozi 60 éves, elárulhatjuk, hogy már múlt el, 60 éves születésnapjára tőlünk, bocsánat, barátoktól pecabérletet kapott.
2: Ó, az nagyon jó volt a Balatonra.
1: Használod már?
2: Már lejárt.
1: Már le is járt.
2: 10 napos volt, és megcsináltam. Első 2 napon nem mentem, mert akkor zolgott az eső, és utána viszont igen.
1: Mi az, hogy 10 naposat vettünk?
2: Igen.
1: De ennyi pénzért 10 napot?
2: Igen. Mennyi szezon? 15-től 25-ig tartott május, tesek.
3: Mennyi szezont?
2: 30-40.
1: Nem, sokkal. Ez biztos, hogy az nem. Hát ez, na mindegy.
2: Több kategória van. Az egyik, amikor 150 méterig vagy 100 méterig becászhat. Azt hiszem, oda addig lehet bemenni csónakkal, nem tudom. A másik meg, amikor 300, és akkor beviszed csónakkal, a kis gumicsónakkal beviszed a cuccotat, lerakod, és akkor kihúzod a partig a damilodat, és akkor úgy becászol.
3: Ja, ezek a kárpos, nem tudom én micsodák, szoktam látni, szokott lenni bajnokság.
2: Így van.
1: És akkor kifogtad azt a 20 kiló halat, ami kell neked egy idő?
2: Nem, de képzeld el, hogy elmentünk pecázni a Déri Mikivel, meg a barátnével, és Badacsonyban ott a, nem tudom, a kikötőbe pecáztunk, és ugye ugyanaz volt a csalia a Dérinek is, mint nekem, ugyanolyan mély volt az ereszték, kb. 30 centivel volt odébb az én úszom az övétől, amikor úszoztunk, és a Déri így szedte ki a másfél-két kilós pontyokat, kettőt, én még ilyen nagyobb keszegeket tudtam kiszedni, aztán elkezdett rabolni egy balin, az egy ilyen ragadozóval.
1: Rabol a balin.
2: A Balatonon, és akkor mondtam, hogy akkor ezt én kifogom, ilyen villantóval vagy nem tudom, és mondta a Déri, hogy ezt nem lehet kifogni, így, mondom, azért én próbálkozom, és akkor elfáradt a kezem, megkérdeztem, hogy nem akarja folytatni, és mondta, hogy de, fogott kettőt, ezt kifogta, érted, ekkorát mutattam egy méteres 80 centis halat.
1: A Miki nem tegnap kezdte.
2: Nem tegnap kezdte. Ő is ezt mondta, hogy kérdeztem, hogy miért van az, hogy ő fogta meg, és azt mondta, szerint a 30 év különbség.
1: Igen.
2: Néztem, de...
1: Meg ő csinált ilyen gyönyörű
3: jobban
1: szép...
3: Jobban villant?
2: Ügyes.
1: Meg nem tudom én, mások is bőrzással.
2: Ő járt ki például, Szlovákiában volt valami hétvégi háza, vagy milyen, pont a Tátrában, és ilyen sebes folyású patakokban, kisebb folyókban pisztránkozott meg.
1: És mi az egy fantasztikus ilyen kézműves dolog, hogy ilyen a csalikat?
2: Ők igen, azok a pisztrángosok csinálnak maguknak ilyen műlegyeket, úgy hívják.
1: Az.
2: Ami ilyen
1: gyönyörű.
2: Az adott időre vonatkozik, amikor ezek a legyek mondjuk kikelnek, akkor egy másik színű légy kell ki, vagy lárva. Tehát minden ilyen hónapra már ezt színűzőt csinálnak. És nagyon ügyesek.
1: Csodálatos. Na, akkor kedves barátaim, mi nagyon szeretjük azokat a hallgatóinkat is, akik hallgatnak és nem telefonálnak be, jó, hát azokat is nagyon kedveljük, akik betelefonálnak, azokat pedig a legjobban szeretjük, akik...
2: Telefonálnak és pénzt adnak.
1: Akik pénzt adnak, vagy nem telefonál, de pénzt adnak, vagy hogyha csak mit tudom én, kijönnek ma, és úgy költenek pénzt az ugyanaz Pepitából, 28 féllel fordultunk rá az utolsó 4-5 napra, 70-es a célkitűzés, úgyhogy kérjük szépen, áldozzatok a Tilos Rádióért, mert hát hány olyan dolgot tudtok, ami 30, nem tudom én hány éve vagyunk?
2: Jó, sok.
1: Sok, 35 talán? 91?
2: Ja.
1: 35 éve. Lassan mondom, az unokáinknak is lassan gyereke lesz. 35 éve toljuk. Azért, mert ti hozzásegítetek bennünket, életünk legjobb döntése volt az, hogy nem fogadunk el semmilyen, nem indulunk állami pályázatokon, meg ilyen hivatalos lóvét, ez volt nem tudom én hány éve azóta.
2: Félek.
1: Az 1%-okból, a pályázatokból, és már mondtad, hogy ilyen más pályázatokból, és a maratoni bevételből megy a szekér. Nektek köszönhető ez a stúdió, ezek a jó kis műsorok.
3: Létesítmény.
1: Ez a 024-es adásfolyam. Úgyhogy csak így tovább köszönjük szépen.
3: Délután kintről folytatjuk a pofázást.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a
1: meghívást. Sokat jelent.
3: Foci, katonatörténetek, Szotyi, Rozi is kijön talán.
2: Én kimegyek.
3: Csodás.
1: Fölhozok a fejemre egy zsákot, és majd elmesélek egy katona történetet.
3: Ott lesz István Kovács. István Kovács. Fiúk főznek, és az van, hogy úgyis sok a kibic, Kis Kádár, meg az Andris is nagy kibic a főzésnél, és akkor ők inkább mikrofonba fognak kibicelni.
1: Igen. Ja, és a Nyikom, ha hallgatja, akkor jelenés van a késekkel. Köszi szépen a figyelmet, ez volt a Kolor. Sziasztok!
3: Köszi, Rozi, hogy jöttél, szuper volt, na, Kintala. Jó lesz?
2: Corrupt. Yeah.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása, és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék. Az Altáj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves bal alsó kettes örlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Ksenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó, szuvasfokban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő, gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit. Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gombamód szaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám Hol a Vacsorám 2026. június 10-i élőadását kezdjük. Emlékeztetnélek titeket, hogy zajlik a Tilos Maraton a Dürerben. Ez egy fontos, nagyon fontos esemény a rádió életében, amikor találkozhattok a műsorkészítőkkel, a műsorvezetőkkel, a DJ-kkel egymással, és adományozhattok a rádiónak, úgyhogy a mai napon az Alter nap lesz a Dürerben. Néhány fellépőt felsorolok, Csókolom, Európa Kiadó, Csak Neked Kislány, Sajnos Batár, Halálorgazmus, és hasonló fellépők lesznek a Dürerben. Gyertek, és egy izgalmas játékra invitállak titeket, aki felismeri a Andrást, a pultban ölő DJ-nket ma
1: hangalapján
0: a Dürerben, az valami izgalmas nyereményben részesül. Ezt kitaláljuk az adásánál, hogy mi lesz ez. Na, de vágjunk is bele a mai témánkba. Itt van velünk vendégünk Svégel Fanni, aki társadalomtörténész, és a nők a paraszti társadalom témában fogunk vele beszélgetni, Lorennel, aki itt ül mellettem.
2: Sziasztok! Köszi, Fanni, hogy jöttél, és hogy beszélünk erről. Kezdjünk egy kis bemutatkozással, hogy társadalomtörténészen kívül, vagy hogyan jutottál ide.
3: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Igen, azt mondtam, hogy társadalomtörténész vagyok, mint egy ilyen címke. Én az LTBTK-n szereztem a PhD fokozatomat, történettudományból, és van mellette etnográfusi végzettségem is. Tehát tulajdonképpen egy kicsit így a történettudomány és az etnográfia mesdjéjén és annak a határvonalai mozgók, és én most jelenleg a Lengyel Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének vagyok a posztdoktori kutatója. Ott egy kicsit nem a paraszt társadalommal foglalkozunk, hanem az államszocializmus alatti olyan női kutatókkal vagy szakértőkkel, akik a saját szakmájukban önálló jogon értek el fontos eredményeket, és emellett foglalkoztak feminista vagy ilyen gender kérdésekkel, amit akkor nyilván nem ezekkel a szavakkal mondtak el, hanem hogy a társadalmon belül a nemek közötti egyenlőség, egyenlőtlenség kérdését valamilyen szempontból a saját szakterületükön tematizálták. Úgyhogy igazából én most ezzel foglalkozom, de mellette azért ez egy kedves téma, úgyhogy köszönöm, hogy meghívtatok.
2: Igen, és előtte te azért egész sokat foglalkoztál ezzel a nők helyzete a 20. század paraszt társadalmában. Hogyan kezdett el ezt foglalkoztatni, ez a téma?
3: Hát igazából most mondhatnám azt, hogy kezdetektől foglalkoztatott. Én gyakorlatilag még alapszakos koromban kezdtem el foglalkozni a születés kérdésével, a bábaság kérdésével. Hát nem csak a paraszti társadalmon belül, de hogy nyilván a néprajz szakon az volt a dominánsabb, illetve még egy olyan, ami nem csak ehhez a nagyon speciális női kérdéshez kapcsolódott, hanem inkább általánosságban a parasztasszonyoknak az életéhez. Volt egy olyan olvasmányom, a Morvai Juditnak az Asszonyok a nagy családban című könyve. Ezt nem is tudom, valami ilyen alapszakos bevezetés a bevezetésbe, vagy különböző ilyen társadalom néprajzi kurzusokon olvastuk, ami tulajdonképpen az első kiadás az 1956-ban jelent meg, és a 19. század végének ez a Mátrajai Palóc nagy családban több nagy családot nézett meg, és hogy ott hogyan nézett ki tulajdonképpen a kislány, a nagylány, a menyecske, az asszony, az öreg asszonynak a helyzete a társadalmon belül, és tulajdonképpen ez volt az első olyan monografikus néprajzi munka, amire ma azt mondanánk, hogy ilyen gender kérdésekkel foglalkozott, tehát bemutatta, hogy milyen a nők szerepe, milyen a férfiak szerepe egy adott társadalmi közegen belül, és hát azt kell mondjam, hogy borzasztó kritikus kérdéseket fogalmazott meg, és nagyon éleslátó megjegyzéseket tett ebben a könyvben, ami szerintem az 50-es években hát borzasztóan ilyen progresszívnek mondható, vagy hogy akkoriban nem volt, nem fogalmazták meg ezt úgy, hogy a nők ők el vannak nyomva a paraszt társadalmon belül, és hogy nyilván az volt az első kérdés, hogy hát ez hogy az 50-es években ezt így hogyan lehetett tematizálni. Nyilván úgy az volt a kulcs, hogy ez a 19. századi társadalomra vonatkozott, tehát az előző rendszernek a feudalista, kapitalista, kizsákmányoló rendszernek a sajátosságát mutatta be, vagy legalábbis így mutatták meg a könyvet a nyilvánosság számára, hogy úgy lehetett megmutatni azt, hogy a nők mennyire alárendelt helyzetben vannak a férfiakhoz képest a társadalomban, hogy egy ilyen más keretrendszerbe helyezték, tehát hogy ezt nagyon okosan különböző politikai rendszerekben ezt így meg lehet mutatni, és úgy szerintem ez volt egy ilyen meghatározó olvasmány, ami nagyon plasztikusan és nagyon hát szemléletesen mutatta meg, hogy mennyire nehéz és hát egészen borzasztó eseményekkel terhelt élete volt a nőknek, és szerintem ez volt az, ami egy kicsit megindította abba az irányba, hogy ezzel így komolyabban foglalkozzak.
2: És akár ezen belül, hogy mondjuk így milyen egy parasztasszony élete, vagy amit mondjuk így elképzelünk, hogy milyen egy parasztasszony élete, akár a 19. században, akár a 20. században, arról tudsz mondani pár mondatot?
0: De amúgy neked milyen fantáziaid vannak erről, Lorán?
1: Nem akarom elmondani. Oh.
0: Megértem.
2: De te elmondhatod, de...
0: Hát nekem olyan, hogy sokat dolgozik a kertben, hogy ilyen szívós. Van egy ilyen gondolatom is, hogyha összehasonlítjuk egy, nem tudom, ilyen, nem tudom, ez mennyire jó összehasonlítás, hogy egy királynő vagy hercegnő versus parasztasszony, hogy a parasztasszonynak egy kicsit jobban megélheti mondjuk a saját erejét, vagy ilyen hatalmát. Szóval ilyen képzeteim vannak.
3: Ez egyébként nagyon érdekes, hogy ugye mit gondolunk, az ugye attól is függ, hogy egyrészt mi milyen szocializációban részesültünk, hogy mondjuk milyen, nem tudom, meséket olvastunk, vagy milyen filmeket láttunk, és hogy tényleg az, hogy ez a munkabírás, a szívóság, hogy ez egyrészt a paraszti társadalmon belül ez egy érték is volt, tehát hogy nem az volt a jó nagylány vagy a menyecske, nem azt vették el először feleségül, aki mondjuk szép volt a mai standardok szerint, hanem aki szívós volt, aki munkabíró volt, akivel el tudta képzelni azt a fiatal legény, hogy majd ő, tehát hogy ő nem csak egy ilyen romantikus házastársa volt, hanem hogy tényleg ők igazából munkatársak is voltak nagyon sok esetben, tehát hogy főleg amikor mondjuk nem ez a szegény paraszti réteg, akik napszembe jártak, hanem ahol volt saját gazdaság, ott ugye nagyon fontos volt, hogy a nő is erős legyen, bele tudjon állni tényleg a nagy mosáskor a jéghideg vízbe, és ott órákon keresztül vakarásza a lepedőket, meg a nem tudom mit. Tehát, hogy ez egyrészt egy ilyen, hát nem tudom, külső képzet az, hogy milyenek a parasztasszonyok, másrészt meg egy ilyen belső elvárás is a közösségeken belül. Igazából ez is nagyon érdekes, hogy most itt beszélünk a parasztasszonyokról, de nagyon sok típusuk van nekik is, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy most egy városi budapesti valaki milyen az. Hát mi is sok vélék vagyunk, szóval, hogy a paraszti társadalmon belül is ugye vannak ilyen szegény paraszti, középparaszt, aztán ezek a burzsúj paraszti réteg is, ahol már ugye nagyobb gazdaság van, szóval, hogy ez is mind meghatározta azt, hogy milyen élete volt az adott nőnek. Nyilván ugye a mezőgazdasági közeg és ez a földközeli munka az nagyon meghatározó, tehát mindenképpen egy ilyen, hát most azt mondom, egy kétkezi munka, de hogy ugye nagyon sokat vartak, tehát maguk csinálták meg ugye onnantól kezdve, hogy learatták a kendert, és akkor maguk készítették el a saját ruháikat 19. században, vagy valahol még ez a 20. században is abszolút meg volt. Tehát nagyon sokat dolgoztak fizikai munkát, viszont ugye ez attól is függött, hogy most éppen milyen helyzetben volt az adott család. Tehát mondjuk egy gazdagabb paraszt családnál, ott azért kímélték a fiatal lányokat. A másik pedig, ami szerintem tök fontos most egy ilyen feminista műsorban, hogy ugye mi az, ami meghatározza, hogy milyen élete lesz, egy mennyire lesz mondjuk egy ilyen háttérbe szoruló feleség, aki mondjuk csak a családi gazdaságnak, vagy mondjuk meg, hogy nyilván, hogy sok gyereket szülnek, gondolom, ez is azért benne van az ilyen képzetekben, igen. Hogy nagy családjuk van, vagy hogy a városiakhoz képest mondjuk több gyereke van egy paraszt családnak, hogy mondjuk hány gyereke van, mennyit kell eltartani, ugye mennyire kell velük foglalkozni, és hogy a férjek szerepe borzasztóan fontos, hogy egyáltalán kihez megy feleségül az a lány, és hogy most nem csak az, hogy ez egy adott esetben akár kölcsönös vonzalmon alapuló, tehát ilyen szerelmének is nevezhető házasság, vagy csak egy gazdasági kényszer, hogy nem csupán lesz, hanem hogy magának a férjeknek a személyisége, az, hogy neki milyen elképzelései vannak a férfinői szerepekről, a családon belüli kölcsönös, nem tudom, munkáról, munkamegosztásról, hogy például vannak ezek majd később beszélünk róla, ezek a paraszti női életírások, ahol ugye különböző helyeken, akár ugye most már a Romániához tartozó erdélyi nőktől van egy csomó ilyen. Tehát, hogy ez nagyon más környezet, egy erdélyi környezet, mint mondjuk egy Palóc környezet, vagy mondjuk egy, nem tudom, Tolna megyei Sváb környezet. Hogy egy csomó ilyen önéletírás van, ahol igazából megjelenik az, hogy a férjnek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy mondjuk egy nő szabadabban tudott élni, vagy nem annyira. Hogy ezek a közvetlen családi kapcsolatok, és főleg a férj volt az, aki ugye a feje volt a családnak, hogy például nagyon sokszor az van, hogy ugye az uram, azt írják a nők, hogy az uram, vagy a nem tudom, tehát hogy egy ilyen, van egy ilyen hierarchikus viszony, és hogy pont ma reggel jutott eszembe, hogy van egy olyan a Diószegi Annának, aki Kolozsvár mellett élt, egy parasztasszonynak az önéletírása, aki hát ez már az 50-es, 60-as évekről ír, amikor ő fiatalasszony volt, és hogy borzasztóan érdekes, hogy ő folyamatosan páromnak hívja a férjét. Aha. Hogy sehol máshol, én legalábbis nem találkoztam más olyannal, ahol nem az van, hogy a férjem, az uram, férj uram, és ezeknek a, tehát hogy ami ilyen nagyon plasztikusan bemutatja azt, hogy van egy hierarchia köztük, hanem hogy a párom, hogy maga a szóválasztás, és az, hogy egyáltalán, és hogy látszik az, hogy ilyen nagyon szeretetteljesen ír a férjéről, akiről, hát szerintem ők úgy, tehát ez egy kvázi ilyen szerelmi, vagy ilyen vonzalmon alapuló házasság volt, de hogy, és hogy borzasztóan fontos az, hogy szerintem nagyon hozzájárult ahhoz, hogy neki egy kicsit ilyen szabadabb élete volt, az, hogy a férje mit engedett meg neki, vagy hogy mennyire hagyott teret a feleségének, hogy kibontakozhasson. Szóval, hogy ez szerintem egy ilyen borzasztó fontos, és talán kevésbé tematizált kérdés, hogy nem csak a közösség, a család, az akármi, hanem hogy a férjeknek a szerepe ebben az egész történetben.
0: És hogy szóval, hogy mennyire volt ez, mert hogy mondtad, hogy munkatársak voltak végül is a férj és feleség, de hogy mennyire volt lehatárolva az, hogy kinek a területe, mi az, amiben dönthet, mi az, ami az ő dolga, mi az, ami az ő irányítása alatt áll. Gondolom, hogy a ruhakészítés például, vagy a varrás, az kizárólag női feladat volt.
3: Igen, tehát hogy ez abszolút ebben a paraszti társadalomban ugye nagyon élesen elkülönültek a férfi meg a női munkák, és hogy ez ugye hozzátapadt ezekhez a nemi szerepekhez, vagy akár a férfiasságról, meg a nőiességről alkotott ilyen társadalmi elképzelésekhez, és akkor megvolt az, hogy ugye, hát általában a nők voltak azok, akik a házban, meg a ház körül, tehát hogy szorosabban a lakóegységhez tartozó munkákat ellátták.
0: És takarítás, főzés, ilyenek? Takarítás, főzés, mosás?
3: Igen, gyereknevelés. Nyilván az, az
0: gyerekről még elfelejtkezem, igen. Vannak gyerekek is, igen.
2: De amúgy pont amúgy nekem valami olyan kép jutott eszembe, hogy egy nő így dolgozik, akár így kint valahol, de hogy így rajta van egy gyerek, vagy így körülötte van egy gyerek. Szóval előttem így ez a kép van egy ilyen parasztasszonyról, de hogy emlékszem is, hogy volt valami ilyen érve a feminizmusban, hogy, vagy egy ilyen romantizált kép, és nem tudom, hogy ez most mennyire valós, vagy nem, de hogy mivel sokkal közelebb volt a munka, meg a gyereknevelés, szóval hogy nem ilyen lehatárolt, ezért, hogy akkor én itt dolgozom, hanem így valahogy, hogy ebben volt
0: egyszerre
2: valami...
0: Egyszerre jelen volt mind a kettő.
2: Igen, igen, mint mondjuk az ilyen klasszikus, nem tudom, termelői viszonyban, ahol kevésbé vannak ott a gyerekek.
0: Igen.
2: Így az ilyen izoláltság is valahogy kevésbé van, de erre már nem is emlékszem. Na mindegy, bocs, kicsit elkalandoztam.
3: Hát abszolút, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye van egy ilyen, tényleg egy ilyen elképzelésünk, hogy a parasztasszony akkor viszi magával, és akkor rá van kötve, és ugye az most is divat, hogy hordozunk, meg nem tudom, és akkor ott kapál, vannak ilyen fotók.
0: Meg a szántóföldön szül.
3: Igen. Igen, tehát hogy vannak ilyen dolgok,
0: ilyen,
3: hogy akkor ott megszűri
0: a
3: bukorban.
0: Ilyen nagymamámtól is hallottam.
3: Csak arról, mert ugye nem beszélünk, hogy utána az a gyerek mondjuk túlélte, vagy mondjuk vérmérgezést kaptak mind a ketten, vagy mi történt. Tehát, hogy azért vannak ilyen érdekességek, amik így elsikkadnak, vagy fontos kérdések, de hogy tényleg az, hogy vannak ezek a fotók, amiket így látunk, nem tudom, a Fortepanon is, meg akárhol rákeresünk, hogy parasztasz, hogy akkor biztos jön egy olyan, aki a gyerekkel magán kapálgat. Volt olyan is, hogy berakták őket az árnyékba, és akkor ott el volt a gyerek. Nyilván akkor volt fontos az anyának a közelsége, amíg ugye szoptatott az anyuka, hogy ellátta a gyereket ugye élelmiszerrel. De hogy ez is egy fontos dolog a paraszt társadalmon belül, hogy sokkal közösségibb volt. Tehát, hogy a gyereknevelés, van ez az egy falu kell a gyerek felneveléséhez, szólásmondás, és hogy igazából nagyon fontos volt az, hogy mondjuk nagyobb családokban, ahol mondjuk, tehát ahol volt mondjuk egy családi gazdaság, ott az volt, hogy a férj családjához költözött a nő. Na most ez ugye kiszakad a saját vér szerinti családjából, elmegy a férjnek a, tehát tulajdonképpen az anyós és az após felügyelete alá kerül. Hát ezt most el tudjuk képzelni, valaki vagy jól járt, vagy nem járt jól ezzel, tehát hogy ott milyen dinamikákba került bele, hány másik menyecske volt, hány unoka nevelkedett ott, hogy nagyon sokszor az volt, hogy a nagymama nevelte a gyereket, vagy a többi menyecske besegített, tehát hogy igazából nem volt annyira magányos dolog az anyaság, meg nem volt annyira szétválasztva, tehát sokkal inkább összefolyt az, hogy szerintem ezt így nem is kezelték külön, hogy most dolgozok, most gyereket nevelek, hanem hogy ez egy ilyen organikus valami egység volt, és hogy olyan szempontból viszont sokkal inkább megvolt ez tényleg, hogy egy ilyen egyrészt ellenőrzés is, másrészt meg segítség az, hogy mondjuk amikor tényleg akkor a nő, aki mondjuk már éppen nem szoptatott, vagy még nem volt gyereke, ő elment mondjuk, nem tudom, a ház körüli állatokat is, ugye nagyon sokszor az apró jószág, és nagyon sokszor már a nagyobb gyerekek, tehát ilyen 3-4 éves korban a libákat már simán terelgették a kisfiúk, kislányok, tehát hogy be is segítettek az anyukának, vagy a többi, úgymond az otthon maradt, de hogy ugye ők sem voltak bezárva a házba, hanem hogy a ház körüli állatokat is ellátták ott. Tehát, hogy közösen nevelkedtek gyerekek, mondjuk unokatestvérek, vagy a falubeli gyerekek, tehát hogy sokkal inkább egy közösségibb, vagy egy ilyen kicsit más rendszer, mint ugye az ipari, az, hogy elmegyünk a gyárba dolgozni, és akkor utána hazamegyünk, és akkor a bölcsiből elvisszük a gyereket. De hogy ez meg ugye egy ilyen folyamatos, tehát hogy igazából nem volt se vége, se hossza, hanem az egész nap ugye azzal ment, nem volt ilyen megszakítottság, hogy most akkor külön van a gyerektől.
0: És voltak olyan területek, amik nem álltak nyitva a nők előtt? Tehát akár munkák, akár nem tudom, tehát ami így kizárólag...
3: hogy amit csak ilyen női...
0: Amit csak férfiak csinálhattak, vagy csináltak.
3: Hát mondjuk a nehéz, a nagyon nehéz fizikai munkát, a szántást, ahol nagy állatokkal kellett dolgozni, tehát általában mondjuk a, nem tudom, az ember magasságú állatokkal, azokkal inkább férfiak dolgoztak, ez nyilván a, tehát a fizikai erőhöz kapcsolódott, de hogy, és hogy ez volt a, nem tudom, az elfogadott, hogy férfi munka, női munka, viszont ugye voltak olyan időszakok, ami mondjuk a háború, amikor ugye a férfiakat, vagy a férfiak nagy részét elvitték katonának, és akkor ott maradtak a nők, de hát, hogy most a szántás, az aratás, a vetés az ugye nem várja meg, amíg hazajönnek a férfiak az első világháborúból, hanem hogy igazából ott derült ki, hogy a nők is képesek rá. Most nyilván, hogyha megnéznénk ilyen mikrovizsgálatokkal, akkor lehet, hogy mit tudom én, kicsit kevesebb volt a gabona, vagy hogy nehezebben adaptálódtak először, de hogy mégis véghez vitték, aha, ezeket a munkákat, tehát hogy azért ha nehezebben is, de hogy szerintem itt voltak azok a dolgok, ahol ez a férfi meg a női munka igazából kiderült, hogy ez mégsem annyira, aha, jellegzetes.
2: Igen. Mondjuk ugye ez az ipari társadalomban is ugyanez megtörtént, ugye az ilyen gyári munkáknál.
0: Abszolút. Igen, amikor elmentek a férfiak a gyárba, és akkor...
2: Kiderült, hogy a nők is tudnak. Igen, de...
0: Fántani.
2: És még hát kicsit így visszatérve az ilyen döntési szabadságra, hogy így hol volt a nőknek, meg hol nem, meg hogy ez az ilyen mozgástér. Mert most, amit így leírtálom, hogy egész azon kívül persze, hogy ez így nagyon sok munka, mind informális, mind formális, így milyen mozgásteret jelent, mert ilyen szabadabbnak tűnik azért sok szempontból.
3: Hát szerintem ez egy ilyen mix a szabadság, és az ilyen nagyon ellenőrzött, leszorított, tehát hogy azért egy borzasztóan kemény, és nagyon ilyen kemény szabályokkal teli világ ez a paraszti társadalom, hogyha így beszélünk róla. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ahol szerintem több szabadsága volt a nőknek, mint mondjuk egy ilyen ipari, városi környezetben. Tehát volt abszolút egy olyan, hát most úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy olyan női tér, ahol ők, most nem konkrétan, hanem hogy így elméletben, hogy a nők egymás között azért, tehát hogy alkudozások, azok mentek főleg akár egymás között, egy generáción belül, akár az ilyen intergenerációs vagy intragenerációs különböző, hát én azt mondom, hogy ilyen alkudozások, hogy most akkor hogy tudott kijönni az adott nő az anyósával, más környékbeli nőkkel, és hogy igazából ott azért voltak ilyen szürke zónák, ami talán kevésbé volt látható mondjuk a férfiak részéről, vagy kevésbé volt nekik fontos igazából. Tehát, hogy volt egy olyan rész, amit szerintem egyszerűen nem foglalkoztak a férfiak azzal, hogy most hogy lesz rajtuk gatya, hanem egyszerűen csak legyen. És hogy akkor a hogyant, azt a nők egy kicsit így... hát tudtak valamilyen szinten mozogni, illetve az, hogy voltak olyan speciálisan női terek tényleg, ahol például a születésszabályozásnál, ott szerintem abszolút volt egy ilyen mozgástér a parasztársadalmon belül, nyilván életveszélyes mozgástér volt, most itt a magzatelhajtásokra gondolok, amit úgymond egymás közt intéztek el a bába meg a helyi asszonyok, és hogy borzasztóan izgalmas például az, hogy bírósági pereknek a kutatása során látjuk azt, hogy ha nem volt egyértelmű tárgyi bizonyíték, ami nagyon-nagyon kevés esetben volt, akkor tulajdonképpen ugye csak ezeknek a nőknek az elbeszélésére, vagy az emlékeire, vagy a vallomásaira hagyatkozhatott a bíróság, és igazából, hát most kis túlzással bármit mondhattak, tehát hogyha volt egy olyan összetartó közösség, akkor teljesen simán meg tudták védeni a bábát, úgyhogy nem vallottak ellene, És mondjuk soha nem derült ki, hogy egyébként ő volt az, aki mondjuk éveken vagy évtizedeken keresztül magzatelhajtásokat végzett a közösségben. Olyanok is voltak, hogy mondjuk visszavontak vallomásokat nők bíróságon azért, mert nem tudjuk pontosan, hogy miért, de valószínűleg egy ilyen közösségi összetartó erő volt az, ami mondjuk arra késztette őket, hogy ezt így a saját kis közösségükön belül rendezzék, és mondjuk ne a bíróság által, vagy mondjuk szükségük volt, tehát nagyon sok esetben az volt, hogy a bába szolgáltatásaira ugye szükség volt a falusi társadalmakban, és mondjuk nem engedhették meg azt maguknak, hogy úgymond lecsukják a bábát, és hogy elvigyék, mert akkor nem maradt senki, aki egyébként akár szüléssel, akár nagyon sokat foglalkoztak, például a 19.-20. század elején a bábák még halott mosdatással is foglalkoztak, tehát hogy az élet kezdetével és a végével, gyógyítással, tehát hogy voltak, hogy mondjuk, nem tudom, szexuális problémákat is próbáltak orvosolni, tehát hogy egy sokkal komplexebb feladatkörük volt, mint a mostani szülésznőknek a kórházakban. Úgyhogy azért vannak ilyen tipikusan női terek vagy helyek, ahol szerintem azért, hát úgymond a férfiak számára értektelen volt bizonyos szempontból, és azért talán egy jobban hagyták azt, hogy ott érvényesülhessenek, vagy hogy igazából nem szóltak bele a férfiak.
0: Valahol olvastam, vagy hallottam, hogy például ez, hogy vele született gyengeség, vagy valami ilyesmi volt a kifejezés, amivel született egy csecsemő, hogy ez mondjuk, ha szerepelt egy ilyen iratban, ez is olyan homályos, hogy ez mit jelent, de hogy ez azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy ott egy...
3: Hát igen, vannak ilyen nagyon homályos kifejezések, amiről így igazából hát nem tudjuk, hogy mit jelent, vagy hogy ilyen akármit is jelenthet. Nagyon sokszor egyébként tényleg, hogy a bábáknak volt szerepe már a csecsemőgyilkosságokban is. Tehát, hogy... És akkor ugye ez van a sajtóban, ugye ezeket felkapják, ezeket az ügyeket, és akkor ebből megszületik a gonosz vasorú bábának az alakja, aki nem tudom, pénzért csecsemőket öl, és mit tudom én mi, tehát hogy ilyen lefestik a patás ördögnek ezeket a nőket, miközben egyébként pedig ott van az, és hogy tényleg ez egy borzasztó dolog, de hogy ugye vannak olyan közösségek, meg olyan helyzetek, akár gazdasági válságok ideje, olyan mondjuk nem tudom, nem volt annyi termés, vagy háború van, tehát hogy egyszerűen nem tud az adott lokális közösség eltartani mondjuk még x embert, vagy nem tud etetni annyi szájat, akkor ugye erre van az, hogy hát, hogy az asszonyok megoldották, és hogy vannak ilyenek tényleg, hogy a bábák rákényszerültek, egyrészt, hogy megtegyék ezeket a csecsemőgyilkosságokat, másrészt pedig ezt egy elvárt dolog volt a közösségtől, tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a magzatelhajtás, most ez nyilván erkölcsileg, társadalmilag másképpen olvassuk, de hogy ez egy szolgáltatás volt, amiért nyilván fizetség járt, tehát hogy vagy terményben, vagy pénzben fizettek ezért a nők, vagy a családok, de hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy a bába az egy gonosz, pénzéhes valaki, hanem hogy a családok elvárták azt, hogy segítsen rajtuk idézőjelben, hogyha egyszerűen nem láttak más kiútat mondjuk egy olyan gazdasági problémából, vagy egyszerűen tényleg olyan mély szegénységben élt mondjuk egy család, hogy azt érezték, vagy azt látták, hogy egyszerűen nem tudnak eltartani még egy csecsemőt, vagy nagyon sokszor tényleg vannak ilyen források, hogy a latrinában, vagy a különböző szántóföldön, hogy egyszerűen kirakták a csecsemőt, de hogy ez ugye az ókortól kezdve vannak ilyen történetek, hogy hogy egyszerűen a közösség, és hogy ilyenkor például ott van az, hogy a sajtó lefesti akkor a bábát a patás ördögnek, viszont mondjuk nem merül fel az állam felelőssége, hogy ilyenkor mondjuk hol van az állam, amikor fel kéne nevelni egy plusz csecsemőt, miközben egyébként mondjuk a Horthy rendszer ugye nagy pronatalista, ilyen mindenféle jöttek ezzel, hogy kihal a nemzet, és hogy az egykézés miatt itt majd elpusztul a magyarság, de hogy közben meg nem fizették meg a bábákat, nem nyújtottak olyan szociális segítséget azoknak a családoknak, akik mondjuk a valóságban úgymond újra termelték a magyarságot. Szóval, hogy ez is egy ilyen kettős kérdés, hogy most ezt így hogyan ítéljük meg, és hát tényleg borzasztóan nehéz ezeket így utólag

0: ezekből a kifejezésekből következtetni arra, hogy ez itt bántalmazás történt. De most szerintem zenéljünk. Jó.
1: Vendégünk Schwegel Fanni, ez a Drágám, hol a vacsorám, június 10-i adása. Jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és a Drágám hal a vacsorán mai élőadását folytatjuk június 10-én. Az adástelefonunk 215-3773, hogyha szeretnétek hozzászólni, kérdezni vendégünktől, akkor ezen megtehetitek. És itt van velünk Svégel Fanni, társadalomtörténész, akivel a nők helyzetéről beszélünk a 20. századi paraszt társadalmában. És már nagyon sok mindenről beszéltünk, de rákanyarodunk arra, hogy milyen forrásokból tudunk mi így egyáltalán egy parasztasszonynak az életéről.
1: Hát ugye az előbb említettem a bírósági pereket, ami hát talán kevésbé tipikus forrás. Ugye először is, tehát ugye a néprajztudományban ugye nagyon régóta tulajdonképpen a kezdetektől jelen van az, hogy a nők életét, tehát hogy mivel annyira más munkamegosztásban és más, nem is tudom, területen dolgoztak a férfiak meg a nők, tehát ugye vannak ezek a különböző tipikus témák, hogy gazdálkodás, viselet, mit tudom én, micsoda táplálkozás, és hogy annyira elkülönült a férfi meg a női szféra ezen belül a társadalmon belül, hogy mindenképpen, tehát hogy még ami nem is tematizálja, vagy problematizálja annyira nyíltan azt, hogy most ez a rész mondjuk a nőkkel foglalkozik, hogy nagyon sok vizsgálatban látszódik az, hogy külön nézték a férfi munkát, a női munkát, és ezek ilyen sima leírások, és hogy ugye az is ad egyfajta képet arról, hogy mondjuk hogyan éltek azok a nők abban az adott közösségben, ugye nagyon sokszor a néprajzi vizsgálatok egy-egy lokális ilyen mély fúrás, tehát hogy mondjuk elmenjünk X településre, és akkor az ottani életmódot megpróbálták feltárni a kutatók. Ez kicsit ugye hasonlít az antropológiának a terepmunka módszeréhez, ahol szintén csak más-más környezetben, tehát hogy ezekben a disziplinákban kezdetek óta ez jelen van, és hogy tulajdonképpen a néprajzi vizsgálatoknak, terepmunkáknak a leírása, a publikációk, tehát igazából itt ilyen nyomtatott forrásokra gondolunk. Nyilván a gyűjtések azok megvannak mondjuk archívumokban is, ami mondjuk nem lett publikálva, és akkor onnét is ki lehet olvasni, hogy mondjuk hogyan éltek a nők bizonyos környezetben. Akkor egy másik, az inkább a történettudomány használja a már említett ilyen bírósági pereket, dokumentumokat, ahol például ugye vannak ezek a tipikus, mondjuk a magzatelhajtási pereknél, tuti biztos, hogy ahol megvan a teljes, mert ugye nagyon sok esetben mondjuk nincsenek meg nincs meg a teljes perirat, hanem csak mondjuk az ítélet.
2: Ilyenkor kiindítja a pert egyébként?
1: Hogy itt ugye azt látjuk, hogy vannak, tehát hogy olyan dokumentumok, ahol maguk a nők szólalnak meg, és hogy ez az, ami igazából nekünk ilyen, vagy hát kutatóként fontos az, hogy ugye más valaki láttatja azt a nem tudom, életet, amit mondjuk egy, tehát hogy milyen egy parasztasszonynak az élete, azt mondjuk egy kutató kívülről így ránéz, és akkor leír valamit, amit ő gondol, vagy mondjuk vannak azok a típusú források, ahol mondjuk maguk a nők szólalnak meg, és ő mondja el a saját életéről.
2: És ezek a per iratok, ezek ilyesmik?
1: Tehát ahol megvan a teljes perirat, ott mondjuk van az, hogy akkor beidézik a tanúnak, nem tudom, Marikát, és akkor nyilván az egy irányított kommunikáció, tehát, hogy ott van valaki a bíróságon, teljesen idegen környezetben, tehát szokatlan helyzetben, kérdéseket tesznek fel neki bizonyos témában, és mondjuk adott esetben, hogyha az ember mondjuk éppen bűnös, vagy mondjuk van valamit akargatni valója, akkor ugye másképpen, tehát hogy maga a kommunikációs szituáció egy ilyen behatárolt valami, de hogy ott vannak olyan források, ahol azt látjuk, hogy akkor a nő mit mondott a bíróságon. Még akkor is, hogyha van egy bizonyos keret, amiben mondjuk, tehát hogy az is, hogy milyen nyelven kell megszólalni egy bíróságon, hogy az mondjuk teljesen idegen attól a hétköznapi környezettől. Nyilván ott általában ugye férfiak kérdezgetik a női, akár tanúkat, vagy vádlottakat, hogy ez egy ilyen, hát valamilyen szinten lehatárolt, hogy most mit mond el, mit nem mond el, de hogy sok mindent igazából ott a sorok mögül lehet jobban kiolvasni, és ami igazából, ami ilyen, hát a legautentikusabb ilyen ön, vagy ilyen ego dokumentum, az igazából ez az önéletírás műfaj, ahol, hát azt mondom, hogy az is valamilyen szinten egy, tehát mindig minden közlésnek van egy bizonyos keretrendszere, de hogy talán az az, ahol
2: szabadabban,
1: ahol legszabadabban
2: mi az, amit ő akar, ő tart, mi az, amit ő fontosnak tart, mi az, amit ő meg akar jeleníteni, ő hogyan rendezi ezeket.
1: Illetve igen, hát az, hogy maga az, hogy hogyan alakul ki ez a műfaj, hogy ez igazából ugye önéletrajzokkal nagyon régóta találkozunk, de hogy ezt általában férfiak, vagy az elithez tartozó nők írták, és hogy az alacsonyabb társadalmi, vagy az alsóbb társadalmi rétegekben, például a parasztok között is, hogy az igazából a 70-es években van egy ilyen boom, amikor elkezdik publikálni ezeket a köteteket, akkor például a Szabadföld újságnak voltak ilyen pályázatai, hogy kifejezetten paraszti környezetből vártak ilyen, hát az nyilván rövidebb, de hogy ilyen önéletrajzi, vagy írja le a család történetét, és hogy nagyon sok nő is jelentkezett erre, és akkor az újságokban közölték ezt a egy-két oldalas valamit, akkor később...
2: Ilyenkor az írás tudóság, vagy hogy azt, hogy tudtak-e írni, az mennyire volt egy tényező?
1: Hát ez is egyébként ez egy nagyon jó kérdés, hogy maga az írás, mint tevékenység, ugye nagyon magas volt azért nagyon sokáig a falusi társadalmakban az írás tudatlanságnak a mértéke. Nyilván a kötelező oktatás, hát az valamennyire ezt ellensúlyozta, de hogy ott is ugye nagyon sokáig az volt, hogy kötelező volt iskolába menni, de mondjuk, hogyha az iskola x kilométerre volt, és tél volt, és a gyereknek nem volt cipője, amiben el tudjam menni, akkor a gyerek nem ment iskolába. Vagy hogyha mondjuk az állatokat kellett gondozni, akkor az volt a prioritás, illetve előbb mentek a fiúk iskolába, mint a lányok. Tehát, hogy itt is van egy ilyen nemileg meghatározott valamit, hogy a nők körében magasabb volt az írás tudatlanság sokáig. Viszont ez igazából, és hogy talán pont ezért érdekes, mert hogy ugye a második világháború után van egy új típusú rendszer, ami ugye ez a szocialista rendszer nemek közötti egyenlőség, benne van az alkotmányban is, vagy nem tudom micsodában, hogy a férfiak egyenlők a nőkkel, és hogy igazából ez a 70-es évekre jön össze egy olyan, hát nem is tudom, egy ilyen jó csillagállás, amikor már vannak olyan nők, akik mondjuk tudnak is írni, meg akik mondjuk hajlandóak is rá. És egyébként az is érdekes, hogy nagyon sok olyan paraszti önéletíró nő van, akire mondjuk azt írta a kutató az elején, hogy ilyen fél analfabéta, tehát hogy és láttam olyan, tehát hogy ha mondjuk nem könyvben, hanem kéziratban olvasod ezeket, hát ilyen macskakaparás, összefolyik, nincs központozva, tehát hogy leírta valahogy, ahogy tudta, de hogy igazából, és hogy ezt szerintem saját maguk számára is, tehát hogy a paraszti társadalom az abszolút nem ilyen írásos kultúra, hanem ez egy szóbeli kultúra, és hogy az volt domináns mindig is, hogy szóban meséltek, és hogy nem voltak ezek leírva, és hogy tényleg az, hogy a 70-es évek, nem tudom, Magyarországán vagy Romániájában egy kvázi írás tudatlan parasztasszony azt mondja, hogy én most felveszem a tollat, és akkor elkezdem írni, hogy mi történt, hogy ez milyen belső indítatás is kell hozzá, hogy túllépek azon, hogy nem fogok szépen írni, nem tud olyan szabatosan fogalmazni, mit fognak gondolni. Egyrészt a falubeliek, másrészt a városi embernek, ugye oda jön mondjuk egy néprajzkutató, aki azt mondja, hogy tök jó lenne, hogyha Marika vagy Klárika megírná az életét, és hogy akkor, hogy van szerintem egy ilyen, talán egy ilyen félsz is, hogy majd akkor a városi ember mit fog gondolni, hogy én nem tudom, hova teszem a vesszőt meg a pontot. Van is egy ilyen, hogy Pontot és Vesszőt nem ismertem, vagy nem ismerek, ez a címe az ön életírásnak, hogy mégis volt egy olyan nagyon erős belső késztetés, és hogy igazából nem vannak olyan források is, amit kvázi életírásként kezelünk, de hogy ezek ilyen magnus szalagra vett interjúk. Tehát, hogy beszéltették a néniket, és akkor azt később a kutató írta át kézzel, vagy géppel, vagy akármivel. De hogy nagyon sokan tényleg az volt, hogy akkor ő hiába nem tudta, hogy hogyan kell központozni, mégis felvette azt a tollat, és hogy ez egy ilyen tök erős gesztus szerintem, hogy valami van mögötte, hogy mégis egy olyan közléskényszer, hogy túllép ezen a, nem tudom, szégyen teljes, vagy kicsit ilyen leszúrító dolgon. Igen, és hogy még a forrásuk, hogy igazából ez is a hangszalagra vett interjúk, amiket hát általában utána akkor ezt írógéppel leírták, és akkor valamit publikáltak, valami mondjuk csak archívumba került, hogy ez, és hogy igazából azért is fontos ez a 70-es, vagy a 60-astól a 80-as évekig, mert hogy az volt ez a generáció, akik még ebben a háború előtti feudális rendszerben szocializálódtak, nőttek fel, ott éltek és dolgoztak, és hogy igazából időskorukra, és az is nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokban ugye idős nők szólalnak meg, akik már rendelkeznek olyan tudással, tapasztalattal, hogy valamit megfogalmazzanak az életükről, és hogy itt volt egy olyan korszak, amikor ezek így felbuktak, és hogy akkor ebből lett egy ilyen, nem is tudom, kisebb fajta szenzáció, hogy hát úristen, a parasztasszonyoknak is van története.
0: Igen, ez így ilyen élet vége felé, vagy nem, hát, hogy ott van ez ilyen közlési
1: az, igen, az is nagyon sok. Az is érdekes, hogy nagyon sokszor benne van az, hogy hát az időskor az, hogy érzik, hogy már kevesebb van hátra, mint amennyit megéltek, hogy van egy ilyen, nem tudom, időskori közléskényszer, vagy valami, ami így motiválja őket. A másik az, hogy próbáltam valamilyen szinten így megnézni, hogy mikor kezdenek el írni, vagy hogy mi az, ami így bekapcsolja ezt a valamit. Sokszor a válás, tehát hogy addig nem írtak, amíg ott volt mellettük a férj, és egy ilyen kis hatalomként itt lebegette fejük fölött, de hogy amikor ettől így megszabadultak, főleg akkor, hogyha mondjuk egy ilyen nem boldog házasság, hanem egy ilyen egyenlőtlen és hát nem túl jó házasságból szabadultak ki, akkor, hogy a gondolataikat is szabadabban meg tudták fogalmazni, illetve az, hogy mondjuk nagyon sokan ugye városra költöztek, tehát, hogy van egy ilyen a mobilitás, hogy kikerülnek abból a környezetből, ami ugye, és itt nem csak a férj, hanem maga az egész közösség, ami ugye valamilyen szinten gátolja, hogy kikerüljenek ezek a történetek. Tehát, hogy a költözés az, ami egy másfajta életforma, városban, lakótelepre, akárhová, tehát, hogy van valami ilyen sorsesemény idézőjelben, ami elindítja azt, hogy akkor ők most elmondják, vagy leírják, hogy hogyan éltek.
0: Uh-huh. És miket tudtunk meg ezekből az önéletírásokból, amit előtte mondjuk így kevésbé fértünk hozzá?
1: Hát olyan szempontból érdekes, tehát, hogy megint igazából azt tudom mondani, hogy ők maguk fogalmazták meg a saját belső gondolataikat. Most nyilván ez valamilyen szinten nem egy az egyben, tehát, hogy ott is van azért egy ilyen hát fék, hogy mi az, amit kiadok, mi az, amit nem. De hogy azért szerintem az ilyen idős kori megnyilatkozásokban azért nagyon sok mindent elmondanak, amiket korábban nem mondtak el, illetve az, hogy mondjuk teljesen más szituáció az, hogy mondjuk oda megy egy, nem tudom, néprajzkutató a faluba, egy vadidegen, és akkor nyilván van olyan, aki mondjuk sokáig van ott, és akkor megismerkednek egymással, tehát az is más szituáció, amikor valaki mondjuk úgy megy élettörténetet gyűjteni, hogy bekopogtat, most itt izébe megyek valamelyik lakásba, hogy akkor mondja el, hogy élt, vagy hogy ki maga, és mit csinált eddig. hogy ez egy teljesen más szituáció, mint amikor valaki mondjuk hetekig, hónapokig, évekig ugyanoda megy vissza, és mondjuk kapcsolatot alakít ki a családokkal. Viszont ennek van egy ilyen, hát hátulütője is, hogy például az is egy ilyen megfigyelt dolog a néprajzi gyűjtéseknél, hogy nagyon sok esetben például az idegeneknek könnyebben mondanak el az emberek olyan, akár az erőszak történetekhez, vagy ezekhez a az egyenlőtlenségekhez, vagy a boldogtalansághoz kapcsolódó, egyébként mondjuk a közösségen belül egy ilyen szégyelni való történetet, mint mondjuk olyan embernek, akivel már van valamilyen kapcsolata. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes játék, hogy most akkor kikinek mit mond el igazából. És ugye másfajta szövegek is születnek ebből, aki mondjuk interjút készít, és mondjuk egy az egyben publikálja az interjút, vagy mondjuk kommentárokkal, vagy mondjuk az interjú az csak egy ilyen háttéranyag, és mondjuk ő interpretálja, és úgy kerül ki egy szöveg, hogy a kutató szerint Marika néni ezt meg ezt élte meg, ami mondjuk elképzelhető, hogy adott esetben nem teljesen úgy volt, vagy hogy félre magyarázza, akár tudatosan, akár nem tudatosan, tehát hogy szerintem sok mindent, például most mondok egy példát, a Győri Klárának az életrajza, ami az egyik első ilyen női önéletírás, hogy ő hát nagyon kemény dolgokról írt, kicsit ilyen virágnyelven, vagy hát nem, nyilván nem azt a nyelvet használta, amit mi most, de hogy ha úgy vesszük, akkor ő tulajdonképpen leírta azt, hogy ő a nász éjszakán a férje őt megerőszakolta. Hát, hogy ezt így nem biztos, hogy is. Ja, az az érdekes, hogy van egy előszó a könyvhöz, amit a Nagy Olga írt, hogy ő tulajdonképpen ő hát vette rá, vagy hogy ő buzdította a Győri Klárát, hogy írja meg az élettörténetét.
2: Ja, hogy neki Nagy Olga volt egy néprajzkutató, ugye, vagy ez már, azt már mondtuk? Mert mondod, hogy a Nagy Olga vette rá, vagy...
0: Igen.
2: Csak hogy mondjuk be, hogy ki a...
1: Igen, tehát, hogy most ez egy ilyen, ez is, hogy ez is egy ilyen, mi az vádpont volt, amikor lett ebből egy ilyen botrány, hogy itt tulajdonképpen a Nagy Olga mondta meg a Győri Klárának, hogy mit írjon le, és hogy ő csinálta ezt. Tehát, hogy Igen, az kicsit ilyen, hogy mondják ezt, amikor így buzdította inkább, vagy aha, hogy volt bízatta. Egy ilyen inputja, hogy egyszerűen, hogy ez érdekelni fog valakit. Aha. Tehát, hogy lehet, hogy ott volt mindig is benne, hogy mondjuk ezt jó lenne elmondani, csak mondjuk azt gondolja, hogy egyébként ez kit érdekel, és akkor ott van egy olyan tudós asszony, ő egyébként a Nagy Olga az elején még tanítónőként dolgozott, aztán néprajzkutatóként, tehát hogy volt egy rangja, és hogy egy ilyen fontos ember azt mondja, hogy érdekes a történeted. Akkor ennek teljesen más hatása van az emberre, hogy akkor tényleg lehet, hogy valaki azt el fogja így olvasni, és hogy ő volt az, akihez eljut, tehát hogy a Győri Klára megírt háromféle önéletrajzot, és akkor ebből a Nagy Olga csinált egy könyvet. Mert hogy többször abba hagyta, újra kezdte akármi, tehát hogy és akkor a könyvben jelölve van, hogy mondjuk ez az egyes verzió, az a kettes verzió, kibővítette az önéletírást, és hogy az előszóban írta ehhez a kötethez a Nagy Olga, hogy ismerkedtek meg, stb. Az a lényeg, hogy ő neki soha nem mondta el azokat a úgymond a legdurvább történeteket, amiket megírt. Tehát, hogy volt köztük egy olyan, hát akár barátinak is mondható kapcsolat. És hogy a Nagy Olga számára is meglepetés volt az, hogy ilyenek történtek. És hogy ez az, ami mondjuk szóban nem ment át, viszont írásban pedig igen. És hogy...
2: Igen, és úgy érdekes ez is, hogy egy ilyen botrány keveredett belőle aztán, miközben azért sejthetjük, hogy egy elég hétköznapi történés, mert egy elég gyakori történés volt az, hogy a szexuális önrendelkezése a nőknek nem volt a magas szinten, vagy nem tudom.
0: Hát igen, meg hogy nem is csak a szexuális önrendelkezés, de hogy ugye...
2: Nagyon
0: ilyen feminista, igen. De hogy nem, de hogy ugye hogy a Gyuri Kára könyvét az ilyen saját közösségében is azzal utasították el, hogy ilyet nem szokás
2: nem beszél,
0: leírni,
2: nem.
0: És hogy mi az, amit beszél. Egy parasztasszonynak leírható volt, és mi az, ami nem ezen belül. Hát, meg hogy egyáltalán ugye így kiszabta meg ezt a határt.
1: Igen, a rövid válasz az, hogy nagyjából semmi se volt leírható, tehát hogy én igazából, amikor nézegettem ezeket az önéletírásokat, akkor így azt láttam, hogy maga az írás gesztusa, az, hogy megfogalmaz olyan dolgokat, és papírra vet, ami lehet bármi, tehát hogy ilyen teljesen hétköznapi dolgok is, az, hogy leírja, és hogy kiadja a közösségen kívülre ezeket a történeteket, az volt, ami igazán botrányos, és hogy ez igazából az, hogy ő miket írt le, milyen, nem tudom, terhelő dolgokat, vagy ilyen erőszaktörténeteket mutatott meg, az már csak a hab volt a tortán, tehát, hogy igazából ugye többféle támadást is nagyon okosan csinálta a Nagy Olga, mert hogy ilyen illedelmes részleteket küldött először a kiadónak a kéziratból, tehát ahol ilyen idilli kisgyerekkor, meg nem tudom mi, barikák, nyuszikák, és hát akkor a kiadó elfogadta, hogy jó, ez egy tök érdekes dolog lesz, és hát utána már ugye nyilván kiadták, vagy hát nem tudom, hogy konkrétan mi történt, de hogy megszületett a könyv, és hogy utána egyrészt az is érdekes, hogy a romániai nyilvánosság és a magyarországi nyilvánosságon belül is irodalomtörténész férfiak estek neki milyen különböző heti vagy napi lapokban, és hogy ez mekkora botrány ez a Győri Klára önéletírása, hogy hát ez egyrészt ugye az is, hogy egy ilyen idealizált erdélyi, a széki közösség az egy ilyen nagyon, hát nem tudom, idealizált erdélyi paraszti világ volt, és hogy erről egy ilyen, hát nem tipikus képet festett ez a... És akkor ugye támadták azzal is, hogy egyrészt személyesen, hogy nincs gyereke, nem is tudom, azt hiszem, hogy elvált, vagy hogy ott is volt valami a házassága, az eléggé borzasztó volt, hogy nem egy tipikus életet élt, nem volt gyereke, akkor például táncházat tartott, tehát hogy volt egy ilyen, nem követte azt a sok gyerekes, egyfelől ez ugye az anyaság egy ilyen eszménykép, meg egy elvárás is volt, hanem egy olyan életet élt, ahol a saját házukban táncházat tartott, tehát hogy ott gyűltek össze a fiatalok, ilyen, nem tudom, kb. Mint a középosztályokban ezek a szalonok, hogy akkor ő volt a háziasszony, és akkor ott összegyűlt a falu fiatalsága, és egy ilyen közösségi életet azt tulajdonképpen ő tartotta életben. Ott ő mesélt, tehát hogy ő a Nagy Olgával úgy került össze, mint egy mesemondó. Hatalmas repertoárja volt, és hogy tulajdonképpen a közösséget ő másképpen szolgálta, nem azzal, hogy saját gyerekei voltak, vagy nem tudom, biztosan végzett ilyen házi munkát, meg házkörüli munkákat, de hogy egy ilyen abszolút más utat választott, ami nem volt annyira tipikus, és hogy valószínűleg ez is egy ilyen szálka volt az emberek szemében, hogy hát ő hogyan merészeli, és hogy a faluban pedig ugye az volt a vád, hogy ő kiadta a titkokat, vagy azokat a belső sztorikat, ami, és hogy a többsége azt mondom, hogy ilyen ártalmatlan, hogy mit tudom én, akkor a nem tudom melyik falunapon összeverekedett Jóska meg Pista, tehát hogy ilyen tényleg nem feltétlenül az, hogy most akkor kinek milyen, nem tudom, vaj van a füle mögött, hanem hogy egyáltalán, hogy megszólalt róluk a megkérdezésük nélkül, és hogy ez ilyen szempontból egy picit tényleg mondhatjuk azt, hogy problematikus, hogy ugye nem kért engedélyt azoktól a szereplőktől, akikről ő beszélt. De hogy a másik oldalon pedig, hogy azt látjuk, hogy végre van egy olyan valaki, aki felvállalja azt, hogy ő ezt így élte meg. Tehát, hogy nagyon sokan, én kicsit azt láttam, hogy ilyen személyes támadásokat intéztek a Nagy Olga és a Győri Klára ellen is, illetve az, hogy a saját megélését támadták. Tehát, hogy amikor van valakinek egy belső véleménye, megélése akármi, hogy akkor azt így próbálták semmissé tenni, vagy kisebbíteni ezeket a problémákat.
0: És még az adás elején mondtad, hogy vannak különbségek is ezekben az önéletírásokban, amentén, hogy mondjuk Palóc, vagy Erdély, vagy Tolna megyék, szóval hogy ezekben ilyen milyen különbségeket láttál, vagy olvastál?
1: Hát most így konkrétan az, hogy ilyen helyszínek szerint ezt most így nem tudom megmondani.
0: Ja jó, vagy nem tudom, csak bármifajta ilyen különbség.
1: Ezt most csak olyan szempontból mondtam, hogy más a környezet, más az elvárás, egy nem tudom olyan, mondjuk a Palócoknál ilyen sok gyerekes nagy család, vagy mondjuk egy nem tudom, teljesen egy egykéző baranyai családnál, ott más a, nem tudom, egyszerűen a környezet, az elvárás. Illetve az az, ami még ilyen különbség, vagy ami ilyen fontos lehet, tényleg, amit már így említettem, hogy a saját, a férjeik, a gyerekeiknek, tehát hogy a mikroközösségnek a szerepe az, hogy milyen kapcsolatban volt a férjével, a gyerekeivel, a nem tudom, szüleivel, tehát hogy ezek mindig meghatározták azokat. Illetve hát ott is megvan ez, nem is tudom már ki, de hogy azt hiszem talán, az is talán a Nagy Olga volt, hogy a női önéletírásoknak milyen sajátosságai vannak a férfiakéhoz képest, hogy a nőknek az ilyen családi fókusz, akkor a passzivitás, tehát hogy vannak ilyen a női szerepekhez kapcsolódó sajátosságok, amikre így azt mondják a kutatók, hogy akkor ettől női egy önéletrajz. Viszont, hogyha belegondolunk abba, vagy kicsit megfordítjuk, hogy hát te könyörgöm, milyen tudna lenni, tehát hogyha egész életében arra szocializálódott, hogy a család az első, az urának az akarata az az, ami fontosabb, akkor hogyan tudna másfajta szöveget alkotni? Uh-huh. Tehát, hogy ezek a női minták, vagy azok a szocializációs akármicsodák, azok szerintem abszolút meghatározzák azt, hogy milyen akár írott, akár szóbeli szövegeket, vagy ilyen narratívákat alkotnak a nők, úgyhogy és hogy ez egy ilyen közös pont, valaki mondjuk ebből jobban kilép, mint mondjuk a Győri Klára, aki hát igen, szerintem kicsit ilyen punk módjára adta elő magát, de hogy vannak olyan női önéletrajzok, ami sokkal inkább hát így elfogadja azt az életet, aminek jutott, és hogy így bele, vagy kicsit ilyen mainstream-ebben közelíti meg ezeket a kérdéseket. Most ez, hogy ezek ilyen személyes meggyőződések, vagy hogy a környezetükből jött, az nyilván ilyen más kérdés, de hogy szerintem ezek meghatározó dolgok.
0: És a Nagy Olga az Asszonyok könyvében ugye azt írta, hogy a férfiak elbeszéléseiben van egy ilyen boldog vég, a nőkéből meg hiányzik az öröm bármilyen formája. Te erről így mit gondolsz, meg mit jelent ez?
1: Ez nyilván egyfelől megint igaz, másfelől kicsit szerintem provokatív kijelentés, tehát hogy ugye én nem végeztem ilyen vizsgálatot, hogy a férfi meg a női életrajzokat, vagy akár a naplókat, bocsánat, arról ugye nem beszéltünk, hogy a napló az egy
2: az
1: olyan
2: egy forrás,
1: forrás, viszont a parasztoknál ez kevésbé, tehát hogy ott nem jellemző a naplóírás, inkább
2: de
1: csak mert nagyon
2: nem, tehát hogy nem jellemző, de előfordul.
1: Hát meg hogy szerintem igazából nem is nagyon, tehát nem volt olyan hely vagy idő, hogy most leülök hetente vagy naponta az asztalhoz, és akkor kedves naplóm, miközben nem tudom, várnak a csibék, meg a malacok, meg akármi. Szóval, hogy szerintem ez egy ilyen, tehát hogy kulturálisan is meghatározott, hogy most inkább a középosztály meg az elit írt naplókat, de hogy aztán később ez volt olyan önéletírás, ami naplónak indult, de ez már inkább a 80-as, 90-es évek, de hogy ott is az volt, hogy volt egy napló, mit tudom én, az életének X korszakából, és idős korában újra elővette, és elkezdte átdolgozni, Szóval, hogy azért vannak ilyen sztorik, de hogy na,
2: bocsánat,
1: szóval, hogy nem csináltam.
2: Levelek is forrásai ezeknek a történet? Tehát, hogy levelekből is lehet, vagy levelezés, az mennyire? Azért hát is kérdezem meg, bocs, hogy megakasztalak, csak közben egy chatfalon itt az merült fel, hogy a bírósági iratokon kívül milyen forrásai vannak a női történeteknek, és egy csomó mindent már említettünk.
1: Igen, a levelezés és a levél az például egy jó példa, az is inkább ilyen középosztálybeli vagy elit forrás, vagy olyan kommunikációs forma, ami tehát szerintem nagyon sokáig ugye egyszerűen nem volt jellemző, vagy csak távirati stílusban, hogy hétfőn érkezem Puszi Zsuzsi, és hogy akkor ebből most így nem sok mindent tudunk kihámozni.
0: És hétfőn Zsuzsi megérkezett.
1: Igen, vagy nem.
0: Vagy nem, ugye, ezt már nem tudjuk.
1: Tehát, hogy igazából ezek a, mondom, ez az írásbeli meg a szóbeli kultúrának a különbségei, ezek így tök sokáig meghatározóak voltak, de hogy vannak szerintem, én nem nagyon foglalkoztam ilyen paraszti levelekkel, de vannak, és hogy ott is most, hogy ez mennyire inkább a férfiak írtak, vagy inkább a nők. Ugye nyilván az is jellemző, hogy a nők láthatatlan érzelmi munkájához kapcsolódik az, hogy mondjuk a családnak így az összetartása, hogy akár mondjuk később, amikor már ugye felbomlottak ezek a közösségek, és akkor elköltöztek mondjuk a gyerekek, akár más településekre, vagy kicsit messzebb, hogy akkor a velük való kapcsolattartás is, az is inkább az anyáknak a feladata volt, vagy ők hát vállalták, vagy nekik volt muszáj ezt így felvállalni. Nyilván egyébként sok mindent lehet a levéltárakból és adattárakból kihámozni, illetve ami még fontos lehet a paraszti világhoz, az például ezek az önkéntes gyűjtői pályázatok, van egy ilyen rendszer a Néprajzi Társaságnak, van egy ilyen önkéntes gyűjtői hálózata, ami hát kvázi laikus emberek mennek el, és akkor ugye nagyon sokszor a kutatóknak mondjuk nem volt ideje arra, hogy elmenjen terepre, és ott gyűjtsön, hanem mondjuk kiadták laikusoknak, és akkor itt a kérdőív, kicsit mint a szociológusoknál is ugye megvan az, hogy nem feltétlenül a professzor megy, hanem mondjuk a hallgatókat, vagy ilyen toborzott laikusokat küldenek ki, és akkor mondjuk a kérdőívet lekérdezik, és akkor azt nem tudom, magnószalagra, vagy bármire rögzítik, és akkor abból van egy ilyen kép, most ugye attól függ, hogy milyen témát próbálnak meg így feldolgozni, de hogy ott is ugye nyilván nőket is megkérdeznek, és hogy én ezzel nem foglalkoztam, de hogy van az adattárban hatalmas anyag, ami szintén még így feldolgozásra vár, és hogy ott is valószínűleg én valószínűsítem, hogy vannak ilyen férfinői különbségek, akár a közlési módban, a témákban, stb.
2: A depresszivitás mértékében, vagy amit most itt felvetettél, hogy a férfi történeteknek van egy pozitív.
0: Igen, ezen gondolkodom azóta is, hogy ez olyan azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen férfi önéletírásban van egy ilyen optimista hangnem, hogy én így megéltem, azt nem tudom, én egy ilyen elégedett ember vagyok, mert van három gyerekem, meg dolgoztam, mert nem tudom, és a nőkéből meg bánás van, hogy ez, meg nem tudom.
1: Hát, ja, és hogy amit ugye a Nagy Olga, ő ugye azt csinálta ebben a vizsgálatban, hogy ezt Havadon csinálta, úgyhogy jól emlékszem, egy településen, és akkor megkérdezte és ugye erre tök véletlenül bukkant rá, úgymond, hanem hogy kérdezte az embereket dolgokról. És hogy sok esetben például nem az volt, hogy mondja el az életét, hanem mondjuk mesékről, vagy ilyen akármilyen más dolgokról kérdezte őket. És hogy az interjúk közben voltak, ugye nagyon sokszor elkalandoznak az emberek, és hogy ez egy ilyen tök jó kutatói magatartás, amikor valaki hagyja őket beszélni. Tehát, hogy nem állítja le, hogy nem ez a téma, menjünk tovább, hanem hogy vannak ilyen úgymond oda nem illő részek, és hogy ő ezeket kiszedte, tehát nyilván ami odaillett, az abba a kutatásba ment, és hogy ezeket a azt jelenti, hogy világgá futó szavak, hogy az ilyen oda nem illő részeket, ezeket külön válogatta, és akkor szétszette férfi meg női adatközlők szerint csoportosította, és hogy ebből ezek ilyen akármire, az életükre, a családjukra vonatkozó ilyen megjegyzések, és hogy ennek kapcsán írta azt, hogy a férfiaknak mindig van egy ilyen optimista kicsengése a végén. Most ez nyilván egy ilyen társadalmi beágyazottság, hogy másfajta életet éltek. Egyébként nem mondom, hogy mondjuk kevésbé volt borzasztó ez a nagyon megterhelő, folyamatos munka, és hogy azért nekik is, hogy a paraszti társadalomban mondjuk így nem nagyon éltek hát ilyen lelki életet a férfiak, vagy hogy nagyon ritka volt az, hogy mondjuk nem az volt, hogy én nagyon maszkulin férfi vagyok, és akkor fát lehet vágni a hátamon meg mindent, tehát hogy azok a problémák, amik nyilván őket is érinti egy csomó probléma, amiket mondjuk nem tudtak megbeszélni senkivel, mert egyszerűen nem volt kulturálisan lehetőség arra, hogy ezeket megfogalmazzák. Másrészt pedig az, hogy szerintem ez egy elvárás is a férfiak felé, hogy mint a legkisebb királyfi, amikor a népmesében elindul, és a végén elnyeri a, nem tudom, királylánynak a kezét, hogy a férfiaktól szerintem így elvárták, hogy legyen egy ilyen pozitív kicsengésű sztoriuk, és hogy egy ilyen úgy mutassák be az életüket, hogy tényleg elindultak, és akkor van egy ilyen lineáris valami, és akkor a végén egy ilyen boldog, elégedett vég, amiközben lehet, hogy nem teljesen igaz, de hogy szerintem ez egy kicsit ilyen nyomás is a férfiak felé, hogy hát, hogy kötelező jelleggel kell egy ilyen pozitív sztorival előállni. A nőknél pedig, tehát hogy azt sem mondanám, hogy vannak olyan női önéletrajzok, ahol teljesen elégedettek az életükkel, vagy hát a többihez képest. Azt mondják, hogy ugye nyilván egy ilyen, tehát belehelyezkednek abban a mainstream narratívába, hogy gyönyörű, okos gyerekeim vannak, és nagyon boldog az életem, és blablabla, miközben egyébként mondjuk lehet, hogy nem így van, vagy lehet, hogy vannak olyan problémák, amiket mondjuk nem árul el, de hogy ő azt választja, hogy így meséli el az életét. Viszont, hogy ugye pont ez az időskorban előjövő ilyen felbukkanó régi sérelmek, vagy bármi. Szerintem az is meghatározza azt, hogy sok olyan nő volt, aki azt mondta, hogy hát egész eddig hallgattam, most már nem fogok, mert most már úgyis mindegy, vagy hogy szerintem van benne egy kis ilyen felhang, és hogy azért vannak ilyen különbségek.
0: Menjünk el egy szünetre. Vendégünk Schwegel Fanni, ez itt a Drágám, hol a vacsorám, és mindjárt mondom, miről beszélünk. Igen, parasztasszonyokról a 20. században, életükről, mozgásterükről.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám hol a vacsorám június 10-i utolsó etapjához értünk. A témánk parasztasszonyok élete és mozgástere a 20. században, vendégünk Svégel Fanni. És ott fogjuk folytatni, hogy a tanulmányodban azt írott Fanni, hogy az önéletírások szerzői sokszor maguk sem tekintették erőszaknak azt, amit elszenvedtek. És hogyan írtak erről? Igen.
1: Ja, hát igen, tehát hogy ugye, mert tök sokszor, vagy hát folyamatosan arról beszélek, hogy a szociális közeg, meg hogy maga az egész társadalom ugye hogyan kondicionálja a nőket arra, hogy hogyan lássák a velük megesett dolgokat, hogy itt például az van, hogy nagyon ilyen, hát burkoltan írnak olyan történetekről, ami mondjuk valójában egy erőszaktörténet, és hogy nagyon sokszor az van, hogy most egy kicsit ilyen, hogy akkor ha a kutató ugye interpretálja úgy, hogy na most akkor ez egy erőszak sztori, hogy akkor most mi van, hogy ő az adott önéletírásnak a szerzője, ő mondjuk úgy prezentálja, hogy hát ez egy teljesen hétköznapi dolog, ez az egyik, a másik mondjuk az, hogy valami virágnyelven írja le azt, hogy mondjuk vele erőszak történt, és hogy te mondjuk a kutatóként kijelented, hogy már pedig ez egy nem tudom, nők elleni erőszak, hogy akkor most, tehát megteheted-e kutatóként, hogy kicsit így átbillented, vagy átértelmezed az ő sztoriát. Igazából, amit már említettünk, a Győri Klárának az önéletírásában, ott például ez a nász éjszaka leírás az, ami nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot. Egyrészt, hogy leírta, tehát hogy megemlítette, mint témát a nász éjszakát. Másrészt pedig, amire most így emlékszem belőle, ilyen kicsit ilyen zavaros volt első olvasása, hogy most mit is olvasok, hogy a gatyáról beszélt, tehát a férjének a gatyájáról, és hogy van egy ilyen mondat, hogy milyen ronda volt, nem tudom, koszos, vagy lyukas, vagy akármilyen nadrág volt rajta, és hogy ha szép lett volna-e a gatya, valami ilyesmi mondat van benne, hogy akkor esetleg ő másképp érezne a történtekkel kapcsolatban, tehát hogy így ilyen nagyon furcsán közelíti meg azt, hogy most akkor benne van a hiba, tehát hogy itt ugye az is van, hogy nagyon sokszor ugye ez a házasságnál szíszaka, az valóban az első ilyen szexuális élménye volt ezeknek a nőknek, vagy lányoknak, ugye attól függ, hogy most ki mikor ment férjhez, és hogy igazából nagyon sokszor nem tudták, hogy mire számítsanak. Tehát, hogy egy ilyen, nem tudom, erőszak cselekmény, hogy az ilyen tök normálisnak tűnt, mert nem volt mihez viszonyítani, nem volt egyáltalán semmilyen tudásuk arról, hogy most itt, vagy hát nagyon minimális volt olyan anya, aki mondjuk igyekezett felkészíteni a lányát, valaki kevésbé, tehát hogy ez ilyen nagyon lutri volt, hogy ők most tudtak-e bármit erről, vagy nem. Illetve tényleg az, hogy ha semmi más nem tapasztal meg, akkor honnan tudná, hogy mi a normális, vagy hogy esetleg utána mondjuk beszélgetnek-e másokkal erről, hogy ez nem nagyon volt olyan téma, amit megbeszéltek, vagy ha megbeszéltek, akkor velem is ez történt, hogy így próbálták leszorítani, hogy ezt így el kell viselni.

0: Nagyon érdekes, hogy a nőiségnek, de persze nem biztos, csak ez nekem érdekes, de a nőiségnek, nem tudom, hogy ez a tanulmány csupán ezt az egy részét taglalja, tehát ami mondjuk a szexualitást érinti, vagy a nőiségnek ugye régen a paraszti kultúrában voltak inkább fontos értékei, amelyek hát most ezek szerint elsikadnak, hogyha tanulmány erről egyáltalán nem vesz tudomást, tehát hogyha csak az erőszakról és szexuális erőszakról van ebben szó, nem tudom, hogy ez mit tartalmaz a tanulmány, mennyire széles körül.
1: Te érthető, hogy neked a kérdés, Fanni? Mert én egy kicsit nem biztos, hogy értem.
2: Most
1: hogy arra kérdezel rá, hogy csak a szexuális erőszakról szól ez a tanulmány, vagy vannak benne más dolgok is, amik értéknek számítanak?
0: Hát, hogyha mert ugye csak a szexuálisra vonatkozóan, illetve ezekre az erőszakokra terjed ki leginkább, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy a mai társadalomban a nő, mint, hogy úgy mondjam, egy nagyon lecsupaszított, sokszor is idézőjelben lett funkcióként, ugye úgy gondoljuk, hogy csak ezt az egyet hordozta. Tehát így teszem fel a kérdést.
1: Oké, köszi.
0: Mert ugye a régi parasztparaszti társadalomban, nem tudom, a hölgy egyetérte ezzel, azért a nőknek sokkal, sokkal, de sokkal több olyan értékük volt, amely miatt ők nőnek, tehát a nőni principiumként mutattak valamit, tehát azért, és ebből csak kiragadni szerintem a szexualitást, hát az persze, ha csak erről akarsz szólni a tanulmány, akkor egész más a kérdés, csak hogy erre vagyok kíváncsi, hogy foglalkozott ezzel esetleg, vagy számítok ez.
1: Oké, köszönöm.
2: Hát igazából most így nem tudom, hogy így mire vonatkozik a konkrét kérdés, de hogy
1: én szerintem nem, tehát a válasz szerintem nem, tehát hogy nem csak erről van szó.
2: Igen,
1: ebben a tanulmányban, hanem sok minden más egyéb aspektusokról.
2: Igen, tehát hogy ez most nem is tudom pontosan, hogy melyik vagy több tanulmányról beszéltünk, de hogy ez szerintem ilyen, ez csak egy ilyen rész témája volt,
1: igen.
2: És hogy most szerintem igazából az önéletírás volt az volt
3: igen.
2: Az apropó, és hogy ebben milyen témák jelennek meg. Úgyhogy ez a tehát vannak olyan tanulmányok, ami ugye konkrétan a paraszti szexualitásra vonatkozik, de hogy ez nem, tehát hogy ez inkább egy ilyen más megközelítés volt, hogy az önéletíráson belül hogyan jelenik meg ez, és hogy a tágabb téma az kevésbé volt ebben jelen.
3: Igen, Fanni most azért kezdett erről beszélni, mert erre kérdeztünk rá, amúgy ilyen részletesebben, de térjünk is igen ehhez vissza, hogy a megakadtam, hogy hol tartottunk.
1: Ott, hogy a bántalmazás, szexuális erőszak, és hogy ezt milyen burkolt nyelvezettel jelent meg, hogy mi az, ami normalizálva volt, mi az, ami kitűnt. De amikor én az adásra készültem, akkor azt láttam, hogy igen, az, hogy a szexuálisan rendelkezés, hogy újra elővegyem ezt a jó kis kifejezést. Szóval, hogy ez nem volt annyira kérdés, a nők szexuálisan rendelkezése. Viszont voltak olyan témák, amik meg kiverték a biztosítékot akkor is. Például, ha egy gyermekágyas nőt kényszerített úgymond szexre a férje, vagy olyan nőt, aki épp beteg volt, vagy nem tudom, fájdalmai voltak, szóval, hogy és a gyerekbántalmazásnál is ugyanígy az élet részének tűnt, és normalizálva volt, de voltak bizonyos esetek, amire már akkor az volt az elképzelés, hogy ezért ez túlzás, vagy ez azért túlmegy azon a határon, ami beleférne.
2: Hát igen, ez egyébként így nagyon érdekes, hogy inkább ez a normalizálás, vagy hogy az, hogy mennyire tényleg, hogy egyszerűen így nem úgy jelenik meg mondjuk az önéletírásokban, vagy bármilyen forrásban, hogy ez egy ilyen kiemelt téma, hanem hogy igazából így a hétköznapi életnek a, hát bocsánat, de hogy a része, és hogy így szeretjük azt gondolni, hogy ez ilyen, van egy ilyen lineáris fejlődés,

0: hogy majd a társadalom így kinövi ezeket a gyermekbetegségeket, mint a feleségbántalmazás, meg a nem tudom mi, de hát látjuk, hogy nem. Tehát, hogy ez most ugye egy ilyen paraszt társadalmon belüli ilyen erőszaktörténetekről beszélünk, de hogy ugye ez nem szűkíthető le erre a társadalmi rétegre. Ezek a jelenségek ugyanúgy jelen vannak az elitben, meg a középosztályban, meg mindenhol. Csak hogy más a, nem tudom, a fogadtatása, amikor egy ilyen idealizáltnak vélt társadalmi környezetből mondjuk valaki kibeszél ilyen történeteket, és hogy az is, hogy ez a hát a gyermekbántalmazás kérdése, hogy ugye nagyon sok sztori, vagy hát vannak olyan életrajzok, ami mondjuk csak a gyerekkort, vagy a házasságig foglalja össze az élet történetnek egy részét, és hogy ott is igazából az, hogy fizikailag, és hát ugye akkor meg a lelki bántalmazásról mondjuk nem is beszéltünk, hogy a gyerekeknek is az, hogy mondjuk az apja kicsit megverte, az ilyen, hát úgymond ilyen hétköznapi dolog volt, mint hogy mondjuk reggel felkelünk az ágyból, ami egyfelől borzasztóan tragikus, másfelől pedig így tényleg azt látjuk, hogy mondjuk akár később időskorukban is, még hogyha ugye meg is jelenik valami olyan, hogy hát, hogy ez lehet, hogy nem volt teljesen oké, vagy hogy most azon túl, hogy ez egy ilyen borzasztó élmény, hogy igazából utólag is úgy írnak ezekről a történetekről, vagy hogy mondjuk, mit tudom én, hozzájuk vágtak valami akármi tárgyat, és abban mondjuk sérülésük lett, vagy mondjuk egyszerűen a gyereket megfogták, és mondjuk kivágta az udvarra az apuka, vagy a felnőtt báty, ugye nagyon sokszor, ugye a testvérek közötti bántalmazás is megvolt, és hogy, meg hát van ez a virtus, hogy ugye a fiatal legényeknek a kocsmai verekedés, meg az, hogy így villogtassa a fizikai erejét, az ugye egy ilyen elvárt közösségi dolog is volt, hogy nem tudom, minél jobban bírta valaki az italt, vagy minél jobban tudott verekedni, az akkor annál magasabb helyre került a közösségi ranglétrán, és hogy abszolút benne volt ebben a társadalmi közegben az erőszaknak a jelenléte, és hogy ez ugye mindig így lefelé, a gyengébbek felé irányult, és hogy igazából ott is ilyen, tehát hogy nagyon sokszor például a gyerekbántalmazás ebben a közegben, hogy ez nem is annyira, tehát hogy szerintem pár tanulmány lehet, ami így most csak így hasra ütöttem, és lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy annyira nincs külön tematizálva szerintem a szakmában, vagy csak az utóbbi években került mondjuk így ilyen, hát nem tudom, nyilvánosságra, vagy hogy kezdtek el foglalkozni ezzel a kutatók, hogy egyébként mondjuk hogyan nőttek fel ezek a gyerekek, és mondjuk hogyan lettek azok a nem tudom, későbbi férjek, akik mondjuk a feleségüket is bántalmazták, tehát hogy vannak ilyen ezek az ördögi körök, hogy mondjuk a bántalmazó apának a fiú gyereke, az ugye mit tanul meg, hogy hogyan kell a nőkkel bánni, tehát hogy akinek verték az anyját, ez ugye most ez is ilyen általános dolog, hogy nagyobb eséllyel veri mondjuk a feleségét később, mert hogy abba szocializálódik bele, hogy ez a módi, ilyesmi.
1: Nekem most már kevés időnk van, de még azt ez kicsit így rámutat most az ilyen kutatói nemre is, meg az ilyen terepmunkára, hogy ugye Nagy Olga maga is kutatónőként alkotott egy erősen férfi központú tudományos környezetben, és hogy hogyan látod ezt ma, változott-e valami abban, hogy milyen témák számítanak komoly néprajzi kérdésnek, vagy?
0: Hát szerintem ebben van több váltás is volt ebben, csak így nagyon röviden, most én hoztam két könyvet, és így itt van előttem, ezt így nem tudom megmutatni a hallgatóknak, de hogy igazából ami fontos az ilyen nőtörténeti, vagy gender kutatás szempontjából, ez az, hogy hát Magyarországon, vagy itt a keleti blokkban nagyjából ez a 80-as, 90-es évek az, amikor ez a a nyugatról bejön ez a nőtörténeti, ez a Women Studies, vagy a Gender Studies-nak az intézményesülése elkezd itthon is így csírázni az akadémiai közegben, és hogy például az első ez a hagyományos női szerepek, nők a populáris kultúrában és a folklórban kötet, ez 1999-es, ez az első olyan néprajz és nőtörténetnek a mixe, vagy a határmesdjéje mozgó kötet, amit egyébként az akkori családügyi minisztérium is támogatott, meg az MTA, meg mindenki, tehát hogy ez egy ilyen komoly szakmai konferencia és kötet volt, és hogy igazából a 90-es években volt egy ilyen boom, amikor így elkezdtek ezek a női történetek így megjelenni. Ez ugye meg nagyon ilyen az alapkutatásoknak az időszaka volt, és a másik, ami szerintem fontos az, hogy amikor az előző kormány elkezdte ezt a gender ellenes támadásokat, ugye beszántották a CEU-n, aztán az ELTE-n is a Gender Studies mesterslakot, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes visszacsapást hozott a társadalom részéről, tehát hogy betiltották ezeket a szakokat, és ezzel párhuzamosan egy olyan érdeklődést generáltak tulajdonképpen a társadalom szélesebb rétege a nőtörténet vagy a gender kérdések iránt, amire hát egy abszolút nem számítottak a kutatók, és hogy teljesen random emberek az utcán elkezdtek arról vitatkozni, hogy mi az, hogy gender, ami ilyen, tehát hogy korábban senkit nem érdekel, csak az akadémiai embereket, és hogy rengeteg kiállítás, kötet, akármi született, és ez a másik, ez az emlékek, szövegek, történetek, női folklór szövegek, ez 20 évvel később, ez 2019-es tulajdonképpen a folytatása ennek az előző kötetnek, ez is konferencia és abból egy kiadvány, mind a kettőt a Néprajzi Társaság szervezte, tehát hogy a néprajztudományon, szociológián, történettudományon belül abszolút relevánsá váltak ezek a történetek. Ami nem mindegy, az az, hogy arról beszélünk, hogy a nő a tárgya, alanya a kutatásnak, és van mondjuk egy ilyen, leírjuk, hogy mikor született, mit csinált, hova járt iskolába, stb., és nem teszünk fel kritikus kérdéseket, vagy semmilyen kérdést, van ez a vonulat, és akkor van az egyel kritikus társadalomtudományi vagy a gender studies megközelítés, ami pedig problematizálja azt, hogy a férfiak és a nők között a társadalomban milyen viszonyok vannak. Na, ez az, amit kevésbé tolerálnak, de hogy szerintem ez egyre inkább kezd átmenni abszolút sok szakmában, úgyhogy abszolút relevánsak ezek a kérdések, és egyre inkább, tehát sok-sok kutatás zajlik a témában.
1: Nagyon köszi, Fanni. Van még bármi esetleg, amit nem kérdeztünk rá, és elmondanád még?
0: Szerintem ez így kerek volt, okay. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.
2: Be akarod mondani a reklámodat?
3: A reklámomat szeretném bemondani, hogy zajlik a tilos maraton a Dürer kertben. Ma van az alternap 5-től egészen hajnalig, és gyertek, ismerkedjetek meg a műsorkészítőkkel, egymással, mint tilos rádió hallgatók, és menjetek a koncertekre, és adományozzatok a rádiónak, hogy működhessünk tovább. Mi legyen ezzel a telefonnal?
1: Nem vesszük fel.
3: Ez a telefon már nem vesszük fel, bocsi, mert lejár az adásidőnk.
1: Igen. A vendégünk Schwegel Fanni volt, és a nők helyzete 20. századi parasztársadalomban volt a témánk. A pultban András, műsorvezető társam Évi, én Lorán voltam. Puszi!
3: Sziasztok!

0: napot.
1: A lemezekért jöttünk.
0: Jöjjenek csak be, itt kell lenni valahol a hátsó vágudvarban. Mostanában jönnek-mennek a konténerek, de nézzük meg, elvileg ebben lesznek valahol.
1: Waha, mi ez?
2: Pseudokincsek, latex búslakodó.
0: Van itt minden. Zsámándob, zebratáp, meg valami aranylemezek.

Tilos Rádió FM 90.3. Turbó vagyok, a Backyard Business műsorát halljátok. És mai sztárvendégünk, Dance Sátor, McDonald's.

Szevasztok, ugye tudjátok, hogy a héten a Dürer kertben a Tilos Maraton van, a rádió adománygyűjtő bulia, fesztiválja, több napos, a mai napon alternap lesz, mindenféle alternatív koncertekkel. Menjetek ki a belépőjeggyel és a merch pultban található cuccokkal, mind a rádiót támogatjátok, és dobjátok is össze a nagy zsugát. Legyen pénz hűtésre, WC papírra, lemezjátszótűre.

Papa was a Rolling Stone, és akkor részletezni a mai programokat. Hát szerintem, ami a legérdekesebb lehet, az a Kerti DJ helyszínen Alagi 5-től, Dr. Analog 2330-tól, Sex.mvn fent a fotelbárban, a világhírű Pontaszentbe fényfestésével, mikrohullám live-ek, Space Dog live-ek és Panoramic Barrier live-ek. Ja, és a Tilos Karavánban valami broadcast nevű

0: amíg Roberta Fleck énekelget nekünk, addig Szenzátor Magdolnát kérdezem, hogy miért támogassátok a Tilos Rádiót? Mondjon egy-két indokot.
1: Hát tudjátok, hogy megy ez. Ha szoktátok hallgatni, akkor légy szíves.

Vendégünk Denszátor Magdolna volt. Köszönjük szépen neki a közreműködést. Ti menjetek a maratonra. Lesz még Bogrács is, meg Dunapart.

utánunk Step műsora következik, a Sikvíz, és két hét múlva pedig Bigel fog titeket szórakoztatni itt a Backyardban, addig is menjen még egy kis zene.

0: Be kell bízni című rádiomusort hallgattátok itt a Tiloson, utánunk a hírek. Szevasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek. Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása, és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízivilág élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék. Az Altáj-hegységben található Csagirszkaja barlang ismert neandervölgyi lelőhely. Innen került elő az az 59 ezer éves bal alsó kettes örlőfog, amelyen hajdani kezelés nyomait azonosították a régészek mikroszkópos vizsgálatai. Ksenia Kolobovájék a PLOS-1 folyóiratban közölt tanulmánya szerint kőeszközzel végzett fúrásokról van szó, amelyek elölték a fájó, szuvasfokban az ideget. Eddig egy modern ember által 14 ezer éve Itália területén végzett beavatkozást tekintettek a legkorábbinak. Az orosz eredmények alapján már 59 ezer évvel ezelőtt akadt a neandervölgyi emberek között olyan, aki képes volt végrehajtani egy magas jártasságot igénylő, gyógyító műtétet. Írta meg a New Scientist nyomán a Qubit. Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
2: Ezek voltak a hírek.

0: minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
1: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.
2: Gospel Concert és Beat Safari a Tilos Maratonon. Tarts

0: Kolcs Prince, DJ Bajtás, Trecikli Pop-up Service, Bandita Rádió Páholyból, a Tilos Karaván Stúdióból. Minden adománnyal a Tilos Rádió éves fennmaradását támogatott. Tudod, adás van.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása és a halállományon túl a madarak, kétértűek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék. A Favoritemben, azaz Bécs 10. kerületében létrejött az első, barcelonai mintát követő városrendezési szuperblokk. Ahogy itt mondják, Supergrätzl. A le az aszfalttal fővárosi jelszó jegyében, a Herzgasse környékén 7000 négyzetméternyi burkolatot bontottak fel, és zöldítettek újra. Az utcák átmenő jármű forgalmát szinte teljesen kiszorították, helyét zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzlbe 66 új fát, vízpermetező rendszereket, ivókutakat és párakapukat telepítettek. A közterületeket 60 új ülőbútorral, kis találkozópontok és játszóhelyek kialakításával igyekeznek a mindennapi élet színterévé tenni, a Favoritent Bécs szabadtéri nappaliává varázsolni, számolt be a Greenfo. Egy nemzetközi tudós csoport a 2500 kilométeres Kafuei hasadék mentén 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vett felszíni gázmintát. A térség egy ideje geológiailag aktív, ami nem feltétlenül okoz jelentős változást a földkérekben, de ha tektonikus lemezhatár alakul ki, az 100 millió év múlva akár ketté is szakíthatja az afrikai kontinenst. A kutatók magas hélium izotóp szivárgást tapasztaltak, tehát a melegvízű források révén a földköpeny anyagainak közvetlen kijáratuk van a földkérek felé. A felszíni izotóp arány ugyanis megegyezett a köpeny folyadékokban mérttel. A kialakuló hasadékokból ugyanakkor földhő, hélium és hidrogén is kinyerhető. Szemlézte a Frontiers in Earth Science-ban megjelent tanulmányt a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Márciusban végzett közvéleménykutatást az Amerika szerte gomba módszaporodó AI adatközpontokról a Gallup. A válaszadók 71%-a, ebből 48 határozottan, ellenzi, hogy lakóhelye közelében adatközpont épüljön, míg az atomerőművek elutasítottsága jelenleg 53%-os. Az ellenzők ötöde a túlzott hűtővíz, illetve villamos energiafogyasztás, 15%-uk a megugró költségek magas közüzemi számlák miatt fejezte ki aggodalmát. Lakatási és az ingatlanok értékvesztésére vonatkozó félelmüket, vagy a környezetszennyezés irántiakat is többek osztották meg. Csupán 3%-uk véli úgy, az adatközpont burjánzás elfogadható ár azért, hogy az Egyesült Államok világelső legyen a szektorban, írta meg a HVG.
1: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégáival együtt Thomas White, a University of Sydney evolúció-ökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Hirta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Tiszazug égköve, a szelevényi nagy tehenes holtág nagyon nagy bajban van. A vízszint drámaian lecsökkent, ha nem érkezik segítség, a holtág napokon belül teljesen kiszáradhat. Napjai vannak hátra. Kongatta meg a vészharangot a Petőfi Horgász Egyesület Facebook bejegyzése. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki biztonsági és hajózási szolgálata kialakította a szükséges hátteret. A szivattyús rendszer a tervek szerint hamarosan mintegy 300 ezer köbméter vizet emel át a hármas körösből a szelevény melletti holtágba. A pótlás célja a vízszint stabilizálása, és a halállományon túl a madarak, kétértőek, valamint a teljes vízi világ élőhelyének megóvása. Szemlézte a Pecaverzum híradását a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.
3: Oké, figyelj, Ozi, forog!

0: 2026. június 11-én csütörtökön
1: a punk, reggae és a bringa napon a Royal Fixi Klub is a Tilosban fog járni. Gyertek, forgassátok meg a golfsprintet 500 méteren, és akkor mindenki boldog lesz, úgyis, mint ti, mint mi, illetve a Tilos Rádió, hiszen a versenyen való részvétellel mindenki a Tilos Rádió éves működését támogatja.
2: Tilos Rádió FM 90.3. Adásban! Jó.

0: Na, hello, hello, ez itt az És ti még benn vagytok? Ünnepi különkiadása, tilos maratonos különkiadása. Üdv alter lányok és alter srácok, innen az alter napról jelentkezünk a tilos maratonról. Nagyon-nagyon király programok lesznek máma is. Lesz a teljesség igénye nélkül halálorgazmus, kibaszott emberek sajnos baterverőköltő, Európa kiadó és csak neked kislány. A buli az 5-től kezdődik, gyertek ide, nagyon király lesz. Itt van velem, nem a stúdióban, hanem a kis karavánban. Milán, szervasz Milán!
1: Sziasztok, sziasztok! És lesz egyébként még csókolom is. És ráadásul az a 4-es, amit Károly felsorolt, hogy sajnos batár, verőköltő, halálorgazmus, kibaszott emberek. Ez a 4 egymás után, egyön azon a színpadon, úgyhogy nagyon érdemes megjelenni ma.
0: Nagyon-nagyon vad. Most csak egy ilyen mini műsort tartunk nektek, mert utánunk jön egy nagyon nívós, sőt két nagyon nívós műsor amalgámja. Összeolvadtak egy pillanatra.
1: Különkiadás.
0: Különkiadás, ez is végül is egy különkiadás. Lesz bográcsozás is, szóval ha tehetitek, akkor mindenképpen gyertek ki, meg hallgassátok a tilos továbbra is.
1: A szentségtelen szövetség.
0: Bocsánat. Azaz. Holnap bring a regi punk nap. Ismételten nagyon vad dolgok lesznek. Nézzétek meg a Facebookon, mert nincs sok időnk, hogy mindent elmondjunk, de...
1: Igen. Tegnap volt jazz nap, arra már nem tudtuk eljönni.
0: Igen, viszont aki G-Rass miatt jött volna a regi punk bike napra, az ne jöjjön, mert szegény G-Rass-t most nem hívták idén, vagy nem tudom, valami van. Minden esetre fájó szívvel gyászoljuk hiányát.
1: Igen, de aki G-Rass miatt jött volna, az is jön el.
0: Ja, csak persze, persze.
1: Fájjon a szíve
0: közben. Fájjon a szíve közben, igen. Mert az egy ilyen portugál dolog, vagy mi. Van ez a szám. Na, szóval, hogy mini műsor tartunk máma. Egy ilyen, ide stóba még 20 percünk van, vagy lehet, hogy kicsit több, ha megkegyelmeznek nekünk. Vad dolgokról tervezünk nektek beszélni. Szerbiában történnek elég vad dolgok.
1: Elég vad dolgok.
0: Igen, meg a szudáni foci csapattal is nagyon vad dolgok történtek, illetve nem tudom, hogy van-e kedved spellelni a tít, de hogy van jó kis petyünk nektek.
1: Oha.
0: Nem biztos, hogy rádióképes, de ezt még meglássuk. Szerintem kezdjük akkor Szerbiával. Kedves Milán, két hét alatt mi történt Szerbiában? Áll a bál ismételten,
1: ez
0: nem?
1: Áll a bál, igen. És ez nagyjából az utóbbi egy hónapnak, vagy három hétnek a fejleménye, viszont kivételesen. Ennek semmi köze nincs a diáktüntetésekhez, vagy hát végül is valamilyen módon lehet, hogy van. Ugye Belgrádnak volt pár nappal ezelőttig, vagy pár héttel ezelőttig egy rendőrfőkapitánya, aki egyébként érdekes módon Vučićnak volt a személyes tanácsadója is a korrupció és a bűnöldözés kérdéseiben.
0: Respekt, igazi szakértő.
1: Igazi szakértője a bűnnek és a korrupciónak is, igen. Na hát ezt az embert néhány héttel ezelőtt letartóztatták.
0: És miért tartóztatták le? Mesélj, Milán.
1: Azért, mert egy bizonyos szerb étteremben, elég homályos a sztori, de történt egy lövöldözés.
0: Csevapevés közben.
1: Igen, igen, és ezután a lövöldözés után eltűnt egy AN nevű ember, akit utána később egy szemetes kukában találtak meg.
0: Gondolom holtan.
1: Holtan, igen. Bocsánat, úgy jobb lett volna az íve, hogyha azt mondom, hogy és ezzel párhuzamosan pár nappal később találtak egy holttestet egy kukában, akiről később kiderült, hogy 99%-os biztonsággal AN-ről van szó.
0: Még nagyobb lett volna, hogyha csak berakiázott, meg becsevapozott, és egy kukában ébredt fel.
1: Igen.
0: És ezért most, lemond.
1: És most jön a szál, amit senki se látott jönni, hogy AN-nek és a bizonyos étteremnek a tulajdonosainak is valamiféle szálaik vannak az alvilággal, vagy a szerb szervezet bűnözőkkel kapcsolatban.
0: Nagyon durva.
1: Ezt esetben láthatunk.
0: Hát őszintén szólva nem, de kicsit olyanok ezek a szerbek, mint a gombák, így a föld adta, mint színe, unszálok összeérni.
1: Igen, és hát szóval eléggé nyilvánvalóvá vált, amiatt, hogy hogyan viselkedett a rendőrség ebben az ügyben, hogy itt valami nem kóser, és aztán egy rövid úton eljutottunk oda, hogy az ügyészség konkrétan meggyanúsította a belgrádi rendőrfőkapitányt azzal, hogy hát közreműködött ebben.
0: Pintér Sándorovics.
1: Igen, igen, Pintér Sándorovics, igen, igen. Alekszandar Pinterovics. Valójában nem az, hogy ő részt vett a gyilkosságban, hanem hogy egy gyilkosság elkövetése után segítette az elkövetőt.
0: Betenni a kukába.
1: Igen, betenni a kukába. Igen, aztán egyébként ez pont az utóbbi pár napnak a fejleménye, hogy azóta az ügyészség már csak azt mondja, hogy nem segítette az elkövetőt, hanem csak hanyagságból követett el bűnt azzal, hogy elfelejtette, hát hogy is mondjam ezt, szóval elfelejtette végezni a munkáját. Tehát volt tudomásra egy
0: elmerült egy szaftos csevapban.
1: Igen, volt tudomásra egy bűntényről, de közben éppen fontosabb dolgokkal volt elfoglalva.
0: Jó, hát az vesse az első követ, akivel még nem fordult elő ilyen.
1: Igen, aki már nem fordult elő, hogy egy főváros rendőr főkapitánya is elfelejt utána menni egy gyilkosságnak.
0: Hát én is sok mindennek elfelejtettem utána menni, na. Ez a lényeg.
1: És várj.
0: Na, még nincs vége a sztorinak.
1: Most teljesen máshol megyünk. Egy pár hónappal korábban utazunk, egészen 2025 novemberéig, és most egy másik belgrádi étteremben vagyunk, ahol ki nem fogad találni, itt is egy lövöldözés tört ki.
0: Mi van ezekkel a belgrádi éttermekkel? Na igen, bocs.
1: De itt ebben az esetben egyébként nem halt meg senki, csak eldördült egy pár lövés. Azt hiszem talán egy ember megsérült egy kicsit, de nem súlyosan. Igen. És hát ez is ilyen fura, ilyen homályos irányokat vett, hogy akkor ez most így lesz-e kezdve ezzel valami, vagy ez így hova tart. És kb. Két héttel azután, hogy a rendőrfőkapitányt letartóztatták, utána az egyik ilyen fő, ilyen különleges bevetési egységnek is letartóztatták az ilyen vezetőgárdáját.
0: Szóval nem csak Alekszandar Pinterovics, hanem a helyitek is
1: igen, gyakorlatilag úgy kell elképzelni, igen, mint a Pintér Sándort és a TEK vezetőségét is letartóztatták volna.
0: Egy kőbányai gyroszosnál.
1: Igen, mert hogy egy kőbányai gyroszosnál és egy kispesti gyroszosnál is történt egy lövöldözés, és...
0: Hát figyelj, ki tudja, mit hoz.
1: És most már tényleg olyat fog, tehát egyre valóbb ez a sztori, tehát ez olyan ezt ki se lehetne találni. Szóval természetesen a másik étteremben történő lövöldözés szereplőinek is mindenféle nem tiszta, de feltételezhető maffia kötődései vannak.
0: Oké. Szóval megnyitottuk ismételten itt a Tilos Maraton a visszatérő bulvár kriminalisztikai rovatunkat. Most egy kicsivel nagyobb horderejű dolgokról van
1: igen,
0: szó.
1: Igen, és hát jelenleg ott tart az ügy, hogy igen, le vannak tartóztatva ennek a különleges egységnek a vezetősége. A rendőrfőkapitány is, bár ugye az ilyen komolyabb vádat ejtették ellene, és hát most ez az ilyen friss botrány, ami jelenleg is bontakozik ki egyre jobban, hogy úgy tűnik, hogy a belgrádi rendőrségnél ott ilyen szisztematikus, vagy hát ilyen többszöri esetben megtörtént az, hogy valamiféle ilyen maffia leszámolásokat, amik valamiért mindig éttermekben történnek, azokat nem nagyon hajlandóak utánuk menni. És egyébként, ha már mondtad így azzal viccelt, hogy egy csehapon ennyire összevesztek, az egyik esetről, amiért a különleges különítmény embereit akarják felelősségre vonni, ott konkrétan, tehát hogy ott nem azon, hogy semmit se foglalkozott vele a rendőrség, hanem azt állapította meg a rendőrség, hogy tényleg ez történt, hogy két teljesen idegen ember így vacsora közben annyira összeveszett, hogy az egyik előrántott egy pisztolyt, és megpróbált így lerendezni a nézet eltéréseket.
0: Ez nagy ott megy. És van még valami Szerbiába kapcsolatban, amit érdemes megemlíteni, amire esetleg figyelni kell?
1: Hát...
0: Ha ez nem lenne elég...
1: Nem tudom, figyelő szemeteket is folyamatosan tartsátok Szerbián. Én egyébként most csak ezzel az egy sztorival készültem.
0: Na jó, ez egy költői kérdés akart lenni. Két hét múlva, vagy nem, bocs, már csak 10 nap múlva lesz egy nagy happening elvileg Belgrádban.
1: Ja.
0: Vagy Újvidéken, azt hiszem mindkét helyen tán. Szóval érdemes lesz majd idestóban 10 nap múlva figyelni az eseményeket. Ugye az első, vagy az előző ilyen nagyobb megmozdulás az a tüntetések kezdete óta a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb volt. Tehát, hogy most újra aktivizálódott a szerb társadalom, szóval valószínűleg izgalmas, forró nyárnak nézünk elébe. Nagyon-nagyon forró itt is az idő. A Tilos Maraton nagyon füllett minden, izzadok, nem tudom, a farpofáim közt csurog le az izzadság, meglepően kellemes érzés, de azért... Na igen. Na, és robogjunk is tovább a két farpofám szűkös, közül szűkös valahova idő. Máshova.
1: Másik emberek farpofái közé például.
0: Csak nem a...
1: Csak nem a, egyébként azt hiszem...
0: Csak neked farpofa?
1: Szóval csak igen, a Csak neked farpofa című zenekarról fog most beszélni.
0: Akik amúgy ma játszani fognak, tehát hogyha nagy fannyai voltok a csényeket, hogy gyertek ki.
1: Mocskos cselekedeteket vittek véghez.
0: Na mesélj, megénekeljük.
1: Ezt még meglátjuk, ezt majd úgy, hogy így adás végén így elkezdem mondani, és letekerjük az adást.
0: Jó, hát akkor viszont robogjunk ettől is tovább,
1: hova tovább, például az USA-ban, én azt mondom.
0: Jó, mi van az USA-ban?
1: Nem tudom, hogy ki mennyire tudja, holnap.
0: Tényleg két farpofa közé megyünk, na bocsánat.
1: Igen, holnap fog elstartolni a labdarúgó világbajnokság. Amint ugye most először nem 32, hanem 48 csapat fog részt venni rajtam.
0: Már ha beengedik őket,
1: igen, ez a spoiler. Ugye egyébként nagyon vad, hogy milyen meccsek lesznek. Én nagyon...
0: Na, adjunk egy kis ajánlót a foci rajongó.
1: Adjunk ajánlókat. Én szóval nagyon várom azt, hogy Üzbegisztán, nem tudom, hogy valami ilyesmi legyen. Minden VB-n van legalább ilyen. Az üzbégekben nagyon bízok, hogy lesz valami ilyen, hogy nem tudom, 6-0-ra elpicsázzák az angolokat, vagy valami elszesoló. De lesz Curacao, lesz Kongói Demokratikus Köztársaság.
0: Yeah. Volt a shit for countries,
1: igen.
0: Mondta.
1: Szaúd-Arábia is ott lesz. Ki még? Honduras ott lesz a VB-n, úgyhogy nagyon, nekem nagyon tetszik. Én ezeket a csapatokat szeretem nézni alapvetően. Uh-huh. Úgyhogy lesz rengeteg underdog. Igen, ilyen nagyon jó párosi, de azt hiszem Kongó, Üzbegisztán, az talán pont lesz egyből a csoportkörben, úgyhogy ez már egy ilyen fix derbi.
0: Erős és nagyon jó Kongó.
1: Igen. Viszont ami veszélyezteti ezeket az ilyen third world derbiket, az, hogy néhány országnak a játékosai elég komoly gondokba ütköznek azzal, hogy bejussanak az USA-ba.
0: Kemény falakba, vagy hát valami keménybe ütköznek.
1: Igen, ugye azután, hogy az USA már eleve kicsit lából lőtte magát azzal az ilyen bevándorlási politikával, amit folytat, és hogy emiatt jelentősen kevesebben fognak ellátogatni erre a VB-re, mint valószínűleg látogathattak volna el. Most konkrétan már a csapatokat, vagy az ilyen csapatokat kiszolgáló személyzeteket is megzárják, amiket én hallottam, hogy a legjobb afrikai bírónak tartott embert nem engedték be az országba, mert szomáliai. Az iráni válogatottnak is azt hiszem játékosokat nem, de a kiszolgáló csapatából 14 embert utasítottak vissza. Uh-huh. Visszautasították az iraki csapatnak a fő fotósát is. De egyébként akik bejutnak, azoknak se olyan rózsas a helyzete, mert például, ha jól emlékszem, a japán csapat az, aminek már kétszer kellett felkészülési terepet váltania, mert olyan alacsony minőségű pályát, meg intézményeket biztosítottak nekik. A rajongókból is, azt hiszem a marokkói, meg a tunéziai rajongók külön nagyon megszenvedik, hogy bejuthassanak az országba. Viszont, akinek a legérdekesebb esetem volt, ez, ha jól emlékszem, ez nem a szudán, én ha jól emlékszem, itt a szenegáli válogatottról van szó, akiket ugyan beengedtek az országba, de egy nagyon-nagyon alapos átkutatásnak vetették őket alá, amiben a cikk, amit én olvastam, úgy fogalmazott, hogy egy minden testüreget átkutatás alá vetettek. Úgyhogy el lehet képzelni ezeket az eseménysorokat.
0: Hát örülök, hogy nem vagyok szenegáli focista most.
1: Igen.
0: Nem
1: igen,
0: lennék igen. A helyükben.
1: Nem. Egyébként azt hiszem a dél-afrikai válogatott is, ők meg Mexikóba jutottak be késve, de az elvileg csak a saját hülyeségük miatt, mert egyszerűen nem intézték időben meg normálisan a vízumügyeket. De igen, szóval ez azért szerintem elég ezt most így az ilyen segbeturkáláson túltekintve, vagy így nem csak arra nézve. Nem értem, és nyilván egyébként teljesen egyértelműen, ahogy ez... Mindig is történik a a FIFA meg semmit se szól ezzel kapcsolatban.
0: Hát nem tudom, nem igazán volt eddig se ingerenciám az USA-ba menni focizni, de ez nem segít a dolgokon, azt hiszem, vagy nem tudom. Mondjuk lehet, hogy könnyebben szarnék utána.
1: Lehet. Hát attól függ, igen, hogyha csak hazaküldenek, de hogyha hozzáadják a minden testtrack specialt, akkor már lehet, hogy máshogy áll.
0: Nem tudom, hogy a szenegáli válogatott telefonjain találtak-e J.D. Vance mémeket.
1: J.D. Vance-es mémeket.
0: De valószínűleg nem, mert akkor egyből kiutasították volna őket.
1: Igen.
0: Na igen, de kis hazánkban is amúgy történnek a dolgok.
1: Na, például.
0: Tovább árad a Tisza, elmossa a Kekvát, Kekvátlanít. Igen, szóval nemrég beadták azt a törvénymódosítási javaslatot, vagy azt a módosítási javaslatot, ami ahhoz kell, hogy az EU-s pénzek visszajöjjenek Magyarországon, hogy megkapjuk őket, és ennek a része az, hogy az egyetemeket, tehát hogy a mostani alapítványi modellben működő egyetemeket fenntartó alapítványokat valahogy ástruktúrák vagy megszüntessék. Szóval izgi dolgok történnek, nem tudom, augusztusig ennek elvileg meg kell történnie, és akkor jön, Euróban fogunk fürdeni, barátaim. Nagyon jó lesz. Igen. Meg, mint hogyha lett volna valami sztrájk is.
1: Volt egy sztrájk is, igen.
0: Ez a hallgatói és szakszervezet itt most megvalósul ebben, igen, a két percben, igen, de igen, mielőtt igen. Rátérnénk a szakszervezetre.
1: Előtte az lenne, ha már Euróban fürdésről van szó, te olvastad a tisztás miniszterek vagyonnyilatkozatait?
0: Nem. Mesélj.
1: Én nagyon, nagyon érdekesnek találtam.
0: Annyit olvastam, hogy Radnai már kapott ajándékba a szüleitől egy kocsit, meg két ingatlant.
1: Egy kocsit, meg két házat.
0: Ügyes, igen, vagy kisfiam, megnyerted a választást. Itt van,
1: igen,
0: két,
1: igen,
0: két kocsit, meg két ingatlant.
1: Nagyon tetszik az ilyen ukáz, amit ki is adtak az ilyen liberális újságírók, hogy az most a jelszavuk, hogy nem mindegy, hogy valaki miniszterként az milliárdos, vagy milliárdosként miniszter. És így, hát igen, nem mindegy, valóban nem ugyanaz, nekem azért egyik se tetszik, de igen, nagyon, nagyon eléggé vérlázító, ugye nyilván Kapitány István, neki azt hiszem olyan 6 milliárd forintnyi vagyona van.
0: Menő.
1: Igen, a Shell-nél tippelj, hogy mennyi volt a havi fizetése.
0: 2 millió forint.
1: 50 millió forint. Hozzá képest Orbán Anita egy senki, ő csak havi 7 millió forintot keresett a Vodafone-nál.
0: Azt a mindenségét. Elég önzetlenek, hogy ezek után nem derogál nekik beülni a parlamentbe a népért.
1: Nem derogál nekik irányítani egy országot, igen.
0: Jó, mindegy, hát a Fidesz jobb volt, kérdem
1: Fidesz
0: én.
1: Fidesz jobb volt, na igen. De nagyon egyébként
0: nem kihangsúlyozom.
1: Nyilván, igen, de nem tudok azonosulni ezzel a mindsettel, hogy de ugye most Kapitány kijelentette nyilván, mint bármilyen ilyen milliárdos, aki mozdatja magát, nem tudom, mint Bill Gates, Jeff Bezos, stb., hogy ő a miniszteri fizetését az fel fogja ajánlani a koraszülöttek alapítványának. És
0: a 6 milliárdból akár egy kicsit többet is felajánlottak.
1: Igen, ez nyilván, teljesen nyilvánvalóan ez egy ilyen PR megmozdulás, amit így elképesztő, hogy ennek bedőlnek az emberek.
0: Közben
1: minden hát én
0: a Facebook népe biztos.
1: Nem tudom, hogy konkrétan egyébként így, ha lesz, így le lenne kérdőjévezve, akkor mennyien támogatnák. Én az interneten nagyon egyöntetően azt látom, hogy olyan embereket látok, hogy azt mondják, hogy megkönnyezték, hogy egy multimilliárdos lemondott a miniszteri fizetéséről.
0: Hát figyelj, nagyon alacsonyan van a léc, vagy nem tudom, tehát könnyű engem is lenyűgözni, nem tudom, tizen.
1: Igen, milyen jó, hogy Kapitány István nem teszi zsebre ezt a közpénzt, mert már meggazdagodott abból, hogy halálra dolgoztatja az olajbányászokat, meg megöleti a szakszervezeti vezetőket, meg úgy tönkreteszi a bolygót, hogy mindegy, mit csinál, mert 20 év múlva úgyis, mint halottak leszünk a égő bolygón, úgyhogy
0: igen,
1: köszönjük Kapitány
0: István. Azt nem a lényeg, amit így megpróbálok leszintetizálni, vagy leszűrni így ennek a kis tangensnek a végén, hogy folyamatosan kritikusnak kell maradni, meg nem tudom, közben tekerek is egy cigit, szóval
1: tekerek egy cigus neked.
0: Igen. Szóval kritikusnak kell maradni, azt hiszem, tehát, hogy attól még, hogy leváltottunk egy rendszert, attól még a munkánk csak most kezdődik, szóval nem kell engedni magunkat, én csak ennyit mondok. Árgus szemmel figyelni,
1: igen,
0: hogy kik és mit csinálnak.
1: Igen, és vannak, akik már csinálnak dolgokat, és nem csak csinálnak dolgokat is, hanem keményen harcolnak, ilyen például a Vasas szakszervezet.
0: Yeah! Egyik öklön vas, a másik a cél. Ennyi. Ha jobbról nem találod, akkor balról ér. Azt mondjuk,
1: igen,
0: van.
1: Igen. Abszolút. És ugye ez történt, hogy van a Hanon Systems nevű dél-koreai cég, aminek Székesfehérváron és Pécsen vannak telephelyei, és hát nagyjából úgy áll a dolgozóihoz ez a cég, ahogy általában szokás az hasonlóaktól. Az utóbbi hónapokban hosszas tárgyalások voltak a szakszervezet meg a vezetőség között. Egyébként azzal nem voltak elégedettek a dolgozók, hogy 2025-ben csak 3%-os béremelést kaptak, idén pedig egy 4%-os volt belengetve, ami így egymás után egy 3 és 4%-os ezekben az években amúgy is nevetséges, de valójában az a 4%-os még csak meg sem valósult idén. Úgyhogy ezt kifogásolta a szakszervezet. És miután nem sikerült megegyezni, múlt péntekre a pécsi telephelyen figyelmeztető sztrájkot hirdettek, amin a dolgozóknak, azon két órás figyelmeztető sztrájkon a dolgozók 97%-a részt vett.
0: Ha! Nem tudom, hogy min vett részt utoljára 97%-a bárminek, de nagyon menő.
1: Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy erre mit fog reagálni a vállalat. A sztrájkbizottság az létezik, a Vasas az azt jelzte, hogy ők tárgyalni is készen vannak nyilván, de hogyha ez nem sikerül, akkor tovább is mennek, úgyhogy továbbra is él a évszázados szlogán, hogy Vasas, ne hagyd magad. Igen, majd beszámolunk a fejleményekről.
0: Igen, a Vasas, ne hagyd magadnak van folytatása? Vagy csak ennyi?
1: Ez egy Vasas, ne hagyd magad, ez a Vasas szlogán.
0: Na, tilos, te se hagyd magad, ismételten csak ajánlani tudjuk a tilos maratont, 5.-15-éig még lehet jönni, vagy 14-éig, várja? 14-éig. Mi lesz még? Ugye holnap lesz a Bringa Regi Punk nap, nagyon jó felhozatallal, Ladány Bene 27, amúgy azt hiszem minden nap van tombola.
1: Lesz The Lubricators is.
0: Pepino, Fusion Live, DJ Áfonya, DJ Beto.
1: Wow, ezek a nevek.
0: Dollárjelvics.
1: Gimme Shot Crew.
0: Igen, itt most Milán kis hátrányból dolgozik, mert ő fordító olvassa a progit. Igen, aztán lesz Eclectic nap.
1: Mit látok?
0: Na, mit látsz?
1: The Keyman. És egyből utána Dokkalipszó.
0: Aztán tombola, lehet majd nyerni nagyon jó kis díjakat. Beugró DJ, valószínűleg be fog ugrani a tömegbe, vagy nem tudom, hogy miért beugró.
1: Igen, 22 órától fellép Sanyi is.
0: Yeah, amúgy beugró DJ, gondolom nem egy ember ez a beugró DJ, vagy nem tudom, hogy ez mit jelent, de hogy 4-től 6 órát fogja nyomni a szettet. Remélem, hogy ez tényleg egy ember, és beugrik, és lenyom egy 3/4 műszakot, mert nem tudom, a zene az egy ipar, és ő egy proletár, a zene proletárja.
1: Igen, és lesz Hókusz Póni is, őket is ajánlom mindenkinek. Egyébként régóta láttam már a nevét ennek a zenekarnak, te tudod, hogy ez a TPSR, PRT, ezt hogy kell kimondani?
0: Nem is mi? Ja, hogy két oldal. Oké. Igen, na várjál. Igen, de ez Paranoid is. Megamatix. Igen, mi lesz még? Önismereti diszkó is lesz. Ez mindig fun. Megismerni önmagad a diszkóban. De hát minden diszkó önismereti végül is.
1: Igen. És ez a Kaltes Equa, ez nem tudom mi, de a képen azt látom, hogy a Gustav Tigernek az egyik gitárosa, benne az egyik tag.
0: Aztán.
1: Kettőből szól, biztos jó.
0: És amúgy szintén lesz bogrács, mint a regi napon, csak ezt elfelejtettük mondani. Ha. Lesz szivárványköri Budapest Bike Mafia jó voltából, Bandit a rádió All-Star kicsen, betyár, leves, kapros, tejfölös, húsos. Ez a Bike Regi Punk napon. Igen, és mi lesz még? A Budapest Eclectic-től jó voltából lesz az Eclectic napon egy eklektikus padlizsán pörkölt. Wow. Majom a vízben is Chef Nikom fog nektek halászövet produkálni, ami zseniálisan hangzik. Ja, majom halászlé. Igen, 13-án parti nap lesz. Kerti színpadon sokkal másabb tudósok, 30 tombola. Igen, de lesz Crimson and Imre Kis, Minek Mincs, Minics.
1: Cabrio Cat.
0: Igen, bárcsak tudnám, hogy kik ők.
1: Anima Sound System.
0: Jó, ez igen,
1: már
0: ezt tudjuk. Csattogtatni
1: kell a neveket.
0: Csokics Bész, kis huncut, DJ Titus, az omnipotens, omniprezens, zseni. Igen, de térjünk is át, hogy milyen kaja lesz az a partinapon.
1: Igen, a lényeg, a lényeg.
0: Igen, lábasból száll a derű, jó voltából babra megy. Nem tudom, ez ilyen fúziós kajának hangzik.
1: Hú, milyen, tényleg, a következő is.
0: Köri papa, jó voltából malágy csirke paprikás lesz. Ó, oh, yes,
1: nagyon
0: papi.
1: Nagyon
0: yes, vagy. Daddy. Igen, és mi van még itt? Lesz mutánsbinges, a felvonulás a 13.
1: Ez holnap lesz, 17 órától. 17 órától van gyülekező a Városháza Parkban, utána 17.45-től van indulás. És a Kiskörúton, Asztórián, Kávin téren, Fővám téren, Szabadság hídon, Gellért téren és a Kopaszigáton át érkeznek meg hétre ide a Dürer kertbe. Héttől pedig Mutáns Bringa szépségverseny lesz a kerti színpadnál. Wow.
0: Szóval, ha hever otthon egy Mutáns Bringa nálatok, akkor hozzátok el, mutogassátok meg. Ha nem hever nálatok Mutáns Bringa, akkor gyertek el megnézni ezeket a kis szörnyeket, ezeket a kis banditákat, rossz fiúkat. Nagyon jó lesz biztos. És hát minden egyes nap, amikor eljöttök, azzal a tilos támogatjátok. Nagyon jó, hogyha támogatjátok a tilos ilyenkor
1: is. Gyertek el, nézzétek meg a koncerteket, meg. És koncert közben a AirPods-zel a fületekben hallgassátok az adást, kezetekkel a telefonotokon utaljatok adományt, a másik kezetekkel pedig igyátok a sört, amit a tűrelesek felszolgálnak, amivel szintén megháláljátok, hogy minden évben befogadják a tilos maratont.
0: Így. Hát ennél szebben nem is mondhattam volna, kedves Milán. Hát ja, nem tudom, jó buli minden évben a Tilos Maraton. Hogyha jövőre jöttök, akkor megnézhettek minket is, ahogyan itt beszélgetünk a karavánnál. Ma lehet, hogy lesz eső, szóval majd így a bent nyomjátok a partit, vagy igen, esőkabátban.
1: Vagy esőkabát, igen.
0: Igen. De hát amilyen zene van, amúgy is nedves lettem volna, meg oha. Ahogy izzadok már
1: igen,
0: nedves
1: igen, vagyok. A háttérben már
0: próbálnak, de annyira jól megvan keverve a hang, hogy nem is halljátok, igen, mert igen, a zseniális technikusunk itt serénykedik a karavánban, innen is köszönjük a technikus kollégáknak.
1: Valószínűleg a Brumikó zenekar az, aki
0: brum.
1: Beáll.
0: És ők ilyen medve tematikájú dolgokat nyomnak.
1: Nem tudom, de van itt egy kép
0: róluk. Nagyon alternek hangzik.
1: Van itt egy kép róluk, tiszta feketében vannak öltözve, és az egyikükön még egy sapka is van. Kettejükön, de köztük nincs a sapkás, pedig szemüveg.
0: Crazy. Amúgy mitől alter valami? Ezt fogalmaz már meg nekem.
1: Hát, szerintem az erre adott válaszom az nem lenne szalonképes. De ezt egyébként furának, na mindegy, szóval nem kritizálok. Minden nagyon jó. Minden jó.
0: Hát főleg az alternap, vagy, de te egy eklektikus, hogy mi számít az alternapon alternek, vagy nem tudom. Szerintem na, például nekem az elméletem az alterről.
1: Na, halljuk.
0: Ha a BTK-n frufrus, szeptumos fiúk vagy lányok hallgatják, akkor az alter.
1: Amúgy ez fair.
0: Szóval az alter az szerintem nem egy ilyen izé, hanem egy életérzés, egy életstílus.
1: Fair.
0: Igen, de hát én magam is alter srác volnék, nem tudom,
1: láttam
0: már élőben.
1: Na hát igen, amúgy Károly tényleg. Most leírom, le fogom írni nektek, hogy néz ki Károly.
0: Nagyon jó, hogy ez nem egy ilyen vizuális médium, mert így igen, tudjátok képzelni, hogy
1: el tudjátok képzelni, szóval, hogyha eddig nem tudtátok volna, nem tudom, hogy képzeltétek el, Károly épp itt ül előttem, egy ilyen színes, ilyen kockás inkben, ami így tapad a testére. Felül egy ilyen szép, nagy ilyen kockás bajsza van, egy ilyen kis szemüveged, ilyen apró körszemüveg, ami így tapad az arcára. Hát felül ilyen kis torzomborszhaja, néhány ilyen kis...
0: néhány hajszál kikandikál.
1: Néhány ilyen kis szőkén visszatetsző ponttal vagy tincsel benne. Igen, most szépen visszaveszi a szemüvegét, amire egyébként nincs is szüksége, csak stílusból hordja.
0: Igen, üveg.
1: Igen, és épp egyébként egy
0: macsalát és klubmatét iszom.
1: Igen.
0: Hát Milán meg itt velem szembe egy, tehát nem tudom, amúgy legit tényleg memben ott van Milán, ezt nem tudom, hogy... Igen, és egy nagyon obskúrus bandás pólóban van. A bandás póló felett egy ilyen sejem ing. Ami kicsit meleg ehhez az időhöz, de hát Milán is, Milánnak a szíva is meleg.
1: Nyilván a tote bag-em az stays on.
0: Abszolút, hát nem tudom, a gotyádról inkább nem is beszélek, de van egy chili paprikás zoknit.
1: Kockás vászlonnadrágon van, sajnos be kell vallani.
0: Igen, és chili paprikás zoknit van a jobb lábadon, de a bal lábadon is egy, de ott az kicsit más színű, tehát hogy
1: igen, színkonzervált
0: zoknik.
1: Szín. Igen, aj, tényleg.
0: Na, az is alter specifikum, hogy felemás cuccokban jársz.
1: Igaz. És ráadásul ez ilyen előre gyártottam felemás. De ezeket anyukám veszi nekem, szóval...
0: Az is elég volt. De mindegy, szóval, hogy szerintem akár jó viszonyban vagy a szüleiddel, akár nem, az mindenképp alter. Ha vannak szüleid, az alter.
1: Vannak szüleid, az alter. Ja.
0: Igen, mert ha vannak szüleid, akkor tudnak ilyen isúid is lenni.
1: Ja, hogy igazából ettől... Ja!
0: Tehát, hogy ha van daddy vagy papi is húd, az jó, is egy alter dolog.
1: Az alter az, akinek vannak szülei, de is súlyai vannak vele, és akinek nincsen szülei, az apánk. Vagy apánkoknak vannak szülei?
0: Nem tudom, Black Flag mindnyájunk anyja és apja.
1: Igen. Harry Rollins, ahogy a régi katonadalban is szól, hogy apám Harry Rollins lesz az édesapám.
0: Így. Szóval hatalmas itt a hangulat. Ha nem hozhatok volna meg a kedveteket eddig, akkor ezután biztos meghozzuk. Gyertek, ez utolsó felszólítás. Igen. Különben. Tudom, mi történik. Ja, amúgy a jazz napról lemaradtunk, de az is biztos nagy
1: pedig,
0: volt.
1: Hogy nézzem, mik voltak.
0: Na, mik voltak?
1: Berlin Hotel Collective. Turul Blast. Az, hát jó.
0: Ja, nem igen, van. És amúgy az ilyen performatív néptáncolás is szerintem.
1: Igen, szerintem is. Szerintem nem lehetek alter, mert nem szeretem a néptáncot.
0: Én úgy... Szeretem, de az nem vagyok hajlandó táncolni, mert akkor alter leszek.
1: Jó, fár, így értem. Hogy inkább úgy mondanám, igen, én is szeretem a néptáncot, csak ugye van ez a régi felosztás, mely a két világháború közöttről, hogy a balosok, a dalkórusosok, aha, és a faskók a néptánc. Na jó, ez nem így van, ez nem igaz. Ez nem ennyire könnyen elválasztható, de ugye a két világháború közötti magyar munkásmozgalomnak annak a kórusok, a munkáskórusok az ilyen kulturális hagyományának a középpontjai, de nyilván egyébként a néptánc is csak...
0: Csak jó, így van.
1: Nem olyan intenzitás.
0: És szerinted megpuhultál már eléggé ahhoz, hogy annyira felelőtlenéd, hogy elmondok egy kánkot? Vagy ez maradjon inkább a mi kis titkunk?
1: a mi kis ritmunk. Csak a mi és az összes stílusos hallgatónak a titka.
0: Hát ha elmondod, akkor igen.
1: Szerintem én ezek után szerintem parával leszek.
0: Akkor...
1: Vagy nem? Azt mondja, allegedly.
0: Igen, állítólag.
1: Na jó, megtaláltam. Szóval, állítólag.
0: Igen, azt mondta, állítólag, egy meg nem nevezett forrás.
1: Egy meg nem nevezett forrástól azt hallottam, hogy állítólag van egy zenekar,
0: igen.
1: Akire azt kell tudni, hogy ma fellép a Tilos Maratonon.
0: És három szóból áll a neve.
1: Három betű a rövidítése.
0: Igen.
1: Az...
0: Látnátok, hogy mennyire vörös minden feje.
1: Szóval igen, na mindegy. Tehát állítólag ez a zenekar nem régiekben nagyon csúnya módon megvált. Őket kezdetek óta kísérő, nagyon lojális, nagyon sok áldozatot hozó menedzserétől, csak azért, mert ő egy fizetésemelést szeretett volna kérni.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: Ami külön eléggé szórakoztató, mert hogy az image ennek a zenekarnak az, hogy nagyon baloldali.
1: Igen.
0: Hogyha kitaláltátok, akkor jó nektek. Ne terjesszétek, ez maradjon csak a mi kis titkunk. Nem tudom, én szerintem ez annyira meglettünk, vagy én annyira feszkóban voltam, hogy ennek egy mini adásnak kell lennie, hogy nagyon gyorsan átrágtuk magunkat a dolgokat.
1: Pedig úgy jöttünk ide, hogy sok témánk van.
0: Hát sok témánk
1: és utána, volt. És utána rájöttünk, hogy sietnünk kell. És igen. Ezért gyorsan átrágtuk magunkat a témákon, és... Mégül nem kellett sietni.
0: Igen. Szóval nem tudom. Lehet, hogy egy kis zenére elmegyünk, és elszívunk addig egy
1: cigaretta. Én ezt támogatom, azt az ötletet.
0: Jó. És hogyha nem jönnénk vissza, akkor mi voltunk az Istenünkben vagytok. Ez volt a Tilos Maratonos külön kiadásunk. Legközelebb 2 hét múlva rendes időben, tehát délután 5 és fél hét közt hallhattok minket.
1: Igen, június 24.
0: Valószínűleg megint Szerbiáról fogunk beszélni, meg ki tudja még miről, hát most is lehet hallhattátok,
1: hogy... Ki tudja, mi lesz a VB-n.
0: Hát nem tudom, ki tudja, mi lesz velünk? Leszünk-e még akkor?
1: Na hát igen, ez a nagy kérdés.
0: Szóval nem tudom, mindenki élvezze ki azt a 2 hetet, a hallgatóknak jó vizsgaidőszakot kívánunk, tartsatok ki, már csak egy kis idő, vagy hogyha szerencsétek van, akkor már túl is vagytok rajta.
1: Igen, Károly veletek szenved.
0: Ja, igen, nagyon veletek szenvedek, de ez egy jó szenvedés. A szenvedés ugye, nem tudom, formálja az ember személyiségét. Deformál, nem tudom, mint is.
1: Deformál.
0: Igen, amit nem említett
1: meg. Te is már egy ilyen kis... Ja, hogy milyen görbe a gerinced is. Hogy,
0: Igen, az egyik karom nem működik, fél szememre vok vagyok, igen, szóval igen. Is elég alterna. Nem tudom. Igen, szóval minden egy kicsit, nem tudom, olvas fel
1: szóval
0: valami verset.
1: Rendben,
0: én addig megkeresem a nagyon szahanovista kollégánkat, aki éppen beszél a Tilosos Merch pultnál. Amúgy nagyon, nagyon benne van a beszélgetésben, lehet, hogy nem is zavarom. Na jó, de Milán nyomjad, olvas fel
1: rendben,
0: saját verseidet, nem tudom,
1: dalszövegeidet,
0: ha akarjátok, ha nem szabad kikapcsolni a rádiót, metaforikusan fegyvert tartunk a homlokotokhoz.
1: Igen, most egy túsz helyzetbe kerültetek, hallgatók, mert hogy eddig is abban voltatok, mert hogy meg kell hallgatnotok a... alter lelkületben íródott verseimet. Tehát, szóval nem. Na, szóval ugye beszéltünk a Vasas Szakszervezetnek a sztrájkjáról. Ezt a képet nem tudom nektek megmutatni nektek, de a Vasas nagyon szívmelengetőeket posztolt erről. És egyébként ez például a Pécs TV is lehozta, és egyébként

0: Na, hello, hello! Na, visszatértünk, hello. Nem lehetünk megszabadulni, ez itt még mindig az Éstímikben vagytok, a hallgatói szakszeret műsora, méghozzá nem is akármilyen műsor, a Tilos Maratonos különkiadásunknak a második felét még hallhatjátok. Mindig. Igen, igen. Szóval, nem tudom, én láttam Új Zsuzsit nem a Déliben, hanem a Tilos Maratonon, és azt hiszem, hogy ez még jót is jelenthet, és reméljük, hogy nem a csalódás angyalként jelent meg. Ez egy CNK szöveg, és Új Zsuzsi. Okay. Yeah. Na mindegy, szóval, hogy meg be kell, hogy valljam, hogy... Szóval, hogyha én 10 évvel fiatalabb lennék, Új Zsuzsi meg 30 évvel fiatalabb, nagyon sok mindent megtennék azért, hogy a fülembe suttogjon egy éjszaka után az ágyban. Szóval, hogy azt a hangot nem tudom, hogy... De, na, szóval, hogy van egy aurája.
1: Megértem.
0: Új Zsuzsinak, és amúgy a Csókolom az egy nagyon jó zenekar.
1: Nekem is vannak ilyen hangok. Uh-huh. Hangok vannak a fejemben.
0: Igen, ilyen élő ASMR-t játszani, az mindig jó. Na, de hogy lesz Csókolom, és ez zseniális. Hoppá, és ilyen ismerősök jelennek meg, az egy ismerős. Na mindegy, szóval, hogy azért jó Tilos Maratonra járni, mert így tartod az adást.
1: Az egész, a félváros itt.
0: Konkrétan így nézed, így fürkészel, és megpillantasz néha ilyen ismerős arcokat. Nem tudom, az ismerős arcukról neked mi a véleményed?
1: Nem tudom, nem, nyilván a világnézetükkel... A világnézetükkel egyáltalán nem tudok egyet érteni, meg azzal a tradícióval, amivel beleágyazódnak. Van egy-két számuk, amire azt mondom, hogy nem rossz. Egyébként szerintem a nélküled az egy...
0: Az ismerős arcok.
1: Igen. Szerintem az kifejezetten egy nagyon jó szám, attól függetlenül én még nem szoktam beszállni olyanba, hogy ezt így énekelni, vagy valami, mert azt nem tudom felvállalni, és nem tudom vállalni azt sem, amikor az ilyen balos barátaim azt gondolják, hogy ezt így oké. De attól még az a megállapításom, hogy egy nagyon jó szám.
0: De nélküled az, amiben van az, hogy nem tudom hány honfit társunk, aki nem Magyarországon él, parafrazáltam a szöveget. 5
1: millió magyar, akit nem hall a nagy világ.
0: Igen. Na, de azért jó a Tilos, mert ilyen...
1: Történjen bármi. Míg élünk és meghalunk.
0: Hallgassátok a Tilost.
1: Mi egy vérből valók vagyunk. Igen. És ezért hallgassátok. És ez a tilososokra vonatkozik.
0: Igen, mi egy vérből valók vagyunk, és olyan furcsa magyaroknak a hangját is hallhatjátok, mint amilyenek mi vagyunk. Tehát, hogy nekünk mégiscsak lett hangunk a Tilos által, és ezt nagyon köszönjük innen is. Igen, és igen. ezért, de hogy...
1: Évek óta.
0: Igen, évek óta. Köszönjük. És nagyon jó, hogy hallgattok Tilos, az még jobb, hogy hallgattok minket. Én nagyon örülök neki, bárkik is legyetek, puszikákat nyomok a fejetekre.
1: Igen, és tudjátok, mit hallgassatok még? Na, Csókolomon és a Tilos Rádión kívül, meg az ismerős arcokon kívül.
0: Ismerős arcokat nem muszáj hallgatni.
1: Nem muszáj, fakultatív. Igen.
0: Na, mit hallgassanak?
1: Például kibaszott embereket, akiket már említettünk korábban, sőt, egyszer volt, emlékszem... Pár hónappal ezelőtt volt, hogy egy olyan adásban, ahol egyedül maradtam, és ezért nagy rész zenék voltak.
0: Egyedül maradtunk, Tibor.
1: Lejátszottam a legújabb albumokat, és a Tilos Rádió dühöngő csetjének nagyon, nagyon tetszett. Csak egymás után érkeztek az üzenetek, hogy ez jó.
0: Amúgy
1: nagyon nagy sikere volt. Csank László szerint, aki a... Magyar punk szcéna egyik ikonikus szereplője.
0: A zene nagy tudója.
1: Igen, a zene nagy tudója.
0: A Létó nevű zenekar énekese.
1: Igen. Az ő állítása szerint a legjobb, jelenleg is aktív magyar zenekar, és ezzel valójában csak egyetérteni tudok. Ők ma, és ezt nem mondtuk volna pontosan, ők ma éjféltől lesztek a kis teremben.
0: Éjféltől a legjobb idősáv. Akkor még bőven van időtök ideérni. Röpke 30 perc alatt amúgy ki lehet ide buszozni, hatalmas 20 perc alatt ki lehet biciklizni, tehát zseniális helyen van, és amúgy nagyon kezd jó lenni a hangulata, hogy így szépen megy le a nap. Nem tudom, te is egyre szebb vagy, Milána, hogy így egyre sötétebben a fényviszonyok.
1: Héló! Épp egy sör kiöntése történt.
0: Remélem a keverőpultra. Ja, inkább a vérem folyjon.
1: Igen.
0: Szóval, ja, kibaszott emberek lesznek majd, gyertek.
1: Igen, én egyébként mindig gondolkodtam azon, hogy mert hogy háromféle igen, jelentést is el lehet képzelni ennek a zenekarnak, de egyébként Én mármint, hogy én tudom, hogy melyik az igazi, csak attól még vicces belegondolni, hogy ez gyakorlatilag háromféle dolgot is jelenthet.
0: Ja, és elárulod a hallgatóknak meg nekem, hogy mi az igazi jelentése annak, hogy kibaszott emberek.
1: Ezek lehetnek kibaszott emberek, mint hogy izmos.
0: Jó,
1: ez neked érzed.
0: Itt Milán mutogat, de hát igen, három év alatt megjegyezhetted volna, hogy ez igen, nem egy vizuális médium.
1: De nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ez nem egy vizuális médium.
0: Ilyen gyúró hangokat kell kérni.
1: Meg van ilyen, van egy, hogy kell ilyen kibaszás hangokat kiadni, amikor így a Beastie Boy, nem tudom, azt mondja, hogy szétüt.
0: Hogy ez a második, hogy ki vannak téve.
1: Igen.
0: És mi a harmadik?
1: Hát, hogy te megállapít, eleged van a világból, és azt mondod, hogy kibaszott emberek.
0: Zseniális, és ebből mi az igazi, vajon?
1: Ebből a, ha jól tudom, akkor az első. Amire
0: ki vannak gyúrva.
1: Igen.
0: És ki van?
1: Utal az is, hogy az első, nem, egyáltalán nincsenek gyúrva. Az első albumuk borítóján ilyen nagyon furán megrajzolt, ilyen kigyúrt, ilyen lufi emberek vannak.
0: Na jó, teljesen megértem, hogy miért az alternapon
1: most már, hogy én is így őszintén, hogy ezeket így felsoroltuk, meg így sorra vettük, most sem úgy vagyok, hogy na jó, én is megértem. Igen. De egyébként ez egy nagyon-nagyon jó... A műfaj meghatározásuk a post-punk. Nem mondok ilyeneket, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy miért az alternapon vannak, és egyre jobban beleillenek ebbe a
0: igen, amúgy erről a post-modern, post-punk vitáról, akadémiai körökben erről hatalmas diskurzusok és viták vannak, de ezért jó egyetemre járni, mert ilyen fasságokról lehet vitatkozni, és még fizetnek is talán érte, ha szerencséd van.
1: Na már mi a post-modernt értem, de a post-punk körül mi a hatalmas akadémiai diskurzus?
0: Hát mivel, hogy a post punk az ugye egy posztmodern dolog, mert hogy poszt, tehát hogy a punk az már alapból egy kicsit posztmodern. De hogy a post-post-punk az metamodern punk valójában, mert hogy ez az akadémiai vitának a tétje, hogy ugye a posztmodern már nem érvényes kifejezés, korszak meghatározás a művészetben akár, és akkor ki kell találni valami újat, és mivel hogy ez az ilyen önreferencia mánia, vagy nem tudom, ez az ilyen...
1: Igen.
0: Önmagába harapó kígyó, csak önmagunkat faljuk fel, nem tudom, mert az önmagunknak a kulturális termékeit felfaljuk, nem tudom, kiokádunk valami újat. Ez már meta.
1: Szimulakrum, vagy még majdneket mondok, nem tudom, hogyha ez mit jelent.
0: Most kapcsolja ki mindenki.
1: Tölőzös, vagy lakál valamelyik ilyen idiótának.
0: Na, mindesetre gondoljuk egy pillanatra mindjárt azt, hogy nagyon intellektüelek vagyunk, és akkor így dőljünk hátra, és így hűmögjünk a...
1: Igen, így, hogy elmondtad, így make sense, szóval, tehát a post-post-punk az valójában egy metamodern ilyen metamodern. Aha. Uh-huh. Amúgy azt hiszem ezzel tudok menni, hogy a kibaszott emberek az a metamodern punk.
0: Na igen, de ami abszolút nem modern, de talán még post valami se, az az Európa Kiadó, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Így kicsit úgy érzem néha magam, amikor Európa Kiadó koncerten vagyok. Tudod, vannak azok az ilyen... ifjúsági regények, amiben elmennek ilyen random felfedezők a patagóniai pampákra, vagy dzsungel, mindegy, tehát valami dél-amerikai dzsungel, és akkor találnak egy ilyen elveszett világot, vagy a nem tudom, a Hollow Earth,
1: Eldorádót,
0: az üreges Agartát. Földben, tehát, hogy az Európa Kiadó a zene agartája, ez egy ilyen szelvény, ami így megmaradt egy szebb korból, egy egyszerűbb korból, és semmit nem változott, vagy igazából csak amortizálódott hogy amortizálódott a nagy tag, aki van, de hogy amúgy nagyon szépen öregszik, és ezt irigylem. De Úzsuzsi is nagyon szépen öregszik. Úzsuzsi is nagyon szépen öregszik.
1: Ja, igen. Na, igen, Károlynak a fixáció, de amúgy igaza van. Igen, ami viszont nem jó, az Európa Kiadónak az új albuma. De
0: van új albumuk.
1: Van új albumuk, egy pár hónapja jött ki. De az is, mint ugye ezt egyszer már megcsinálták. Azt hiszem 2010-valahányban, hogy...
0: Mert hogy lett egy új albumuk.
1: Hát, hogy lett egy új album, de nem bírtak elég számot írni egy új albumra, ezért csak egy ilyen, nem tudom, ilyen 4 számos lett, és abból is az egyik egy feldolgozás volt. És ez is olyan, hogy így bejelentették, hogy új album, de igazából még csak fél órás sincs.
0: De már mint punk nyilván, ezzel nem tudsz azonosulni,
1: hát fél órás alatt. De mint egy punk, már a 10 perces albummal se tudok azonosulni, már az is elvesztem a figyelmemet, de...
0: Nem tudom, hát,
1: de az más, hogy egy punk album azért 25 perces, mert nem tudom, van rajta 20 darab másfél perces szám, és más az, mikor az új Európa kiadó albumon hallott, hogy azért azt hiszem 23 vagy 24 perces, mert hogy kifogyott a gőz, és így, hogy csak 5 új dalt voltak képesek élni, vagy 6-ot, amiből az egyik, az egy mocskos idők újra dolgozás. Egy saját számnak a
0: konkrétan feldolgozása. Ez lett volna a viccem, hogy és mit szólna egy olyan albumhoz, ami háromszor a mocskos idők.
1: Ezen az albumon rajta van a mocskos idők újra felvéve 2026-ban.
0: Hát figyelj, egyszer megtalad az aranyat, nem szabad elengedni, vagy nem tudom, így ragaszkodni kell.
1: Jó, ez igaz.
0: Ó, emlegetett szomár? Ilyen sztárok járkálnak, mennek ilyen dolgokkal.
1: Sztárok köztünk élnek.
0: Igen, és én is sztárnak érzem magam, hogyha látom. Na igen, de hogy ami viszont egy méltatlanul, vagy méltán elfeledett, attól függ, hogy szereted, de hogy...
1: Na,
0: szóval, hogy Sajnos Bater. Te hallottál Sajnos már Bater. Sajnos Baterról?
1: Hallottam.
0: Nagyon jó. Ők egy ilyen olyan zenekar, akik megmaradtak lokálpatriótának, és így küzdöttek a befutás ellen, pedig nagyon jó szövegeik vannak.
1: Igen. Ők szerintem is elég jók.
0: Na és
1: de kinek a melyik régiónak a lokálpatriótái?
0: A Dunakanyari.
1: A Dunakanyari, ja.
0: Vagy nem tudom, várjál, megnézem, hogy milyen...
1: Nehogy hülyeségét
0: mondjak, mert levadásznak a Sajnos Baterfanok, vagy kiderül, hogy csak egy ilyen áll Sajnos Baterfan vagyok.
1: Sajnos Bater Pózer. Károly.
0: Amúgy a legalterebb dolog Sajnos Bater Pózernek lenni.
1: Igen.
0: Na, de hogy ez egy ilyen visszatérő téma, hogy próbáljuk megfejteni, mit jelent az, hogy alter. Ha van megfejtésetek, akkor írjátok meg a hallgatói szakszövet kukasz@gmail.com-ra, csupa ékezet nélkül egybe, és a hallgató az két el, én azt már nagyon sokszor elrontottam.
1: Ja, hogy á, értem.
0: Igen, Sajnos Bater, Szentendreiek képzeld.
1: Akkor tényleg.
0: Na,
1: 1994 szóval óta.
0: Szentendre legnagyobb zenekar.
1: Az egy hosszú karrier.
0: Hát kisebb, nagyobb, inkább nagyobb megszakításokkal, de hosszabb.
1: Igen.
0: Meg ők ragaszkodtak ahhoz, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet őket Budapesten elkapni, tehát hogy ez egy ilyen korszakos lehetőség, ami előttetek megnyílt most a Tilos Maraton jó voltából, hiszen hogyha ide tudtok érni, hát ilyen 9-ig, akkor még elkapjátok őket, de van egy olyan érzésem, hogy amúgy ilyen 9:40-kor lesz inkább a kezdés. És utána egyből a fal adja a másikat, meg a verőköltő, egy ilyen pofonnal. Verőköltő is egy nagyon jó zenekar, szívem csücskei ők is. De ez a halálorgazmus.
1: És ezt akartam mondani, és ami még kiváló, az a halálorgazmus.
0: Meg kell, hogy valljam, hogy még életemben nem hallottam tőlük semmit, és nem is voltam koncerten.
1: Ez egy elég jó, ez ugye Pintér Gergőnek, meg Csank Lassinak a nevéhez fűződő zenekar, ugye a két nagy öreg, a két salgótarjáni betyár, igen, akik a... Ja, azt hiszem az a lór, hogy az első zenekarukat, ami a Suicide Gombócok névre hallgatott.
0: Suicide, nagyon jó.
1: Ezt még gimisként alapították meg.
0: Ízelgessétek.
1: Igen, és egy két fős ilyen csöves punk zenekar volt Salgótarjánban. Igen, és akkor utána költöztek Pestre, ugye a Gergőből matematikus lett a... Igen, Pintér Gergő.
0: A Gecó és a fa Pintér Gergő?
1: Igen.
0: Jézusom!
1: Összeáll
0: a kép. Hú, te! Oké, két legendás arc.
1: Igen, tehát ugye halálorgazmus, Gecó és a fa, és ugye mostanában még...
0: Kronoszin klasszikus infundibulum.
1: Igen, ezt akartam mondani, de köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. Szóval igen, és ugye Csank Laci meg ő a Romániából lehet leginkább ismerni.
0: Ez egy zenekor, vagy hogy Romániában lehet leginkább ismerni?
1: Romániában lehet. Romániában ő sokkal ismertebb, mint én.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Csankovics.
1: Csankov, hogy... Vagy kell,
0: te vagy a szlávizmus szakértője.
1: Hát ez, de a románok nem
0: jó, szlávok. Bocsánat, dáko-románok.
1: Arra, Lazlocsánkú.
0: Lazlocsánkú.
1: Lazlocsánkú. Csankeszkú. Nem jó, tudom. Rendben, egyezzünk ki ebben. Szóval igen, ugye Csank volt a Románia nevű méltán híres magyar punk zenekarnak az énekese a 2010-es évek elején, legendás zenekar. És utána volt, hogy újra találkoztak az útjaik a Gergővel a halálorgazmusban, amiben a Csank basszeros volt. És egy nagyon jó zenekar, ilyen azt hiszem a diszkópunk az ilyen ön műfaji megjelölésük. A Csank már nincs benne. De attól még mindig egy jó zenekar.
0: Hát figyeljetek, azért minél többet beszélünk erről az alternapra, annál jobban megér ide kijönni.
1: Igen.
0: Meg hát nem tudom, én még a Sajnos Bater koncertet biztos meghallgatom, tehát hogy el lehet majd kapni, Milán már adott rólam személy leírás.
1: Igen, leírás alapján Károlyt egy balhoroggal köszöntsétek.
0: Igen, vagy egy sörrel, amit, igen, ahogy igen, értitek. Igen. Én rátok bízom. Vagy egy késsel az oldalamba, az is.
1: Az se rossz.
0: Meg azért jó amúgy ez a karavános biznisz itt a Tilos Maratonon, mert lehet adás közben cigizni. És
1: igen,
0: ez...
1: igen, ez amúgy ez flash, azt kell mondjam.
0: Szóval kár, hogy ilyen évente csak egyszer van. Én nagyon támogatom azt a koncepciót, hogy legyen egy permanens Tilos Maraton.
1: Ezt akartam mondani.
0: Ne kapcsoljátok ki a rádiót most egy évig. Ez a challenge-em számotokra, a kihívásom, ez az Estimikben vagytok kihívás. Néha csináltok magatokról videót, ahogy csináltok, és jövőre ilyenkor nyerhettek valamit. Még lesz egy éve, hogy kitaláljam.
1: Ezt még nem mondjuk el egyelőre.
0: Igen, de ezt megértéke az biztos sok lesz. Nem tudom.
1: Jövőre a Premium Lager Silent Disco után osszuk ki a nyereményeket. Idén nem valósulhat meg, mert
0: Lívia Argentínába emigrált.
1: Argentína?
0: Igen, mert ugye a Hágai Nemzetközi Bírósággal most volt egy kis balhiája Líviának, és...
1: De addigra remélhetőleg hát, ejtik ellen a vádakat.
0: Igen, hát reméljük. De ha nem, akkor legelőször 2030-ban újra láthatjátok majd magyar vizeken is, mint ahogy minket is Szerbiában, vagy nem tudom. Tehát azt nem tudom, hogy meséltük el. Igen, Milán visszaszökött Szerbiába. Ennek az a deep lore-ja, hogy mi nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyeknek lettünk nyilvánítva a szerb államban. Van is róla papírunk, de hát ez igen. Nem egy vizuális médium, szóval nem tudjuk megmutatni, de két nyelven rajta van, a magyar nem egyike a két nyelvnek. Igen, és teljes létbizonytalanságban voltam nagyon sokáig, legalább két hónapig, hogy mi lesz velem, hogy nem tudok Szerbiába menni, mert hogy Újvidék és Belgrád amúgy szívem csücske, mert a csevapot nagyon olcsó, a cigi is nagyon olcsó, és a sör...
1: Sok a fegyver.
0: Igen, de hát ez mellékes, azt hiszem, hogyha a csevapot és a cigit meg a sört is belevesszük a képletbe.
1: Igen, de erről úgy emlékszem, akkor beszámoltunk, de igen, ugye november 1-én, igen, november 1-én utasítottak ki minket, és utána egy kicsit kevesebb, mint 3 hónappal később, január legvégén próbáltam meg belépni, az igen, én voltam az első,
0: aki ezt
1: megpróbáltam, és megtettem. Csont nélkül beengedtek az országba.
0: Csont nélkül állt Masterőszkén a kerítésen.
1: Igen.
0: Mert arra nem számítanak, hogy Magyarországról próbál valaki Szerbiába szökni.
1: Igen.
0: Nem is értették a határőrök, csak néztek rá, mint borjuk az új kapura. Igen, és mit csináltál, amikor szakszervezeti konferencián voltál, ha jól
1: tudom?
0: Igen,
1: egy ilyen nemzetközi, ilyen informális szakszervezeti konferencián. Elég jó volt.
0: És ettél csevapot vagy nem. Tehát, hogy nekem Szerbiával az másodlagos, hogy ott valami politikai tevékenységet is végzünk. Tehát, hogy nekem elsősorban a legnagyobb, most teljesen megvallom, hogy nagyon önző vagyok, de hogy a legnagyobb csábítást az a csevap cigi sör kombó jelentette.
1: Hát, nagyon sokat cigiztem és söröztem, meg rövideztem, de nem ettem.
0: Csevapot nem ettem.
1: Ilyen... lencse ragút, amit csináltak a konferencián, bundás kenyeret, amit a hostelba csináltak reggelire, mit ettem még, ettem bureket, ettem ilyen orosz pelmennyit.
0: Nem tudom, hogy észreveszitek, de nem kalkuláltunk azzal, hogy ez az adás ennyire el fog nyúlni. Igen, de igen, mit ettél igen. Még? Nyilván meséld el a hallgatóknak, biztos
1: kívül, hát még sok mindent ettem egyébként, édes bureket is, amit én alapvetően kicsit megvetek.
0: Te vagy már az édes burek.
1: Igen. Ez lehet, igen, az egy szép ilyen becenelve párodnak, hogy édes bureken.
0: Igen.
1: Igen, amit egyébként én alapból nem szeretek annyira, viszont Belgrádban véletlenül találtunk rá egy...
0: Amúgy csak mondom, hogy közben elsétált itt 2 méterre tőlem Új Zsuzsi, és megdobbant a szívem. Szóval, hogy tényleg
1: káros
0: sztárok...
1: kicsit, igen.
0: Nem is adok szóhoz, de hogy amúgy sztárok közt lehettek. Sztárok közt.
1: Igen, a csillagok között.
0: Na, bocs, folytasd, hogy mit tettem.
1: Szóval igen, egy véletlenül botlottunk bele egy idős bácsinak egy nagyon apró, de elképesztően jó burekezőjében. És akkor én ott nyilván, ahogy szokásom,
0: hozok valamikor,
1: a krumplisra repültem rá, de az egyik amerikai német elvtárs, ő a meggyeset választotta, ami rend kicsit szkeptikus voltam, de aztán nagyon finomnak bizonyult. És Károly, hova mész? Vízért elment Károly. Én pedig itt maradtam. Úgyhogy azt hiszem, arról kell tovább mesélnem, hogy hol és miket ettem. Szlovéniában ettem nagyon jókat. Mariborban egyébként. Mariborban 2 éttermet is nagyon tudok ajánlani, ha valaki ott jár. Gyönyörű város. Én addig azt hiszem 2-szer voltam ott. Kétszer 2 napra, ha jól emlékszem. És a Bascsársia nevű étterem is nagyon jó. Ugye a Bascsársia a Szarajevónak az ilyen nagy központi piaca, és arra van elnevezve az étterem, szóval emiatt az ilyen kontinentális jugókajákat, ilyen bosnyák és szerb klasszikusokat szolgál fel. De ugyanígy Mariborban van a Novi Svet, mint az Új Világ nevű étterem is, ami pedig pont, hogy az ilyen jugoszláv halételeknek, meg az ilyen jugoszláv, ilyen szlovén tengerparti és dalmát kajáknak az ilyen nagy lelőhelye. Úgyhogy ha valaki akar, akkor Mariborban az ilyen tengerparti és az ilyen kontinentális jugókonyhából is nagyon jókat szemezgethet. Úgyhogy Novi Svet és Bascsársia, ezt a kettőt nagyon ajánlom Mariborban. Minden? És közben Károly visszatér.
0: Igen, hoztam vizet. Szóval én mindig is arról álmodoztam, hogy egyszer úgy befejezni egy adást, hogy csak így elsétálunk, bekapcsolva, hogy van a mikrofon. De...
1: Most ez fog történni.
0: Ez történt egy pillanatra. De közben rájöttem, hogy van egy ennél jobb is, hogy én elsétálok, Milán meg a szerb kulináris kalandjait elmeséli. Amúgy meglepően jó easy listening műsort tudnál csinálni, szerintem a ilyen turisztikai műsort.
1: Igen.
0: A szerb kajákról. Kicsit összefolyta.
1: Balkan turist.
0: Igen. Kicsit összefolyta a nyál a számban.
1: Ja, ha már alter zenekar, vagy legalábbis underground zenekarok, akkor Balkán futurist. Haha. Az egy jó zenekar volt.
0: Igen, meg amúgy, ami még jó... Nem Balkán, de hogy kicsit ilyen emigránszki zene, az a Rotfront. Amúgy végül is ez is Balkán.
1: Jó öreg Rotfront, hol vannak azok már?
0: Cigaretta. Van egy ilyen nagyon jó szám, hogy cigaretta. Ja. Meg Szerbia, hogyha már így bepromózzuk a dolgokat. Gyertek Malon Fesztiválra. Életetek legjobb fesztiválja lesz valószínűleg.
1: Igen, kevesebb, mint 2 hónap van hátra, és még mindig az égvilágon semmit se tudni erről a fesztiválról.
0: Ez mindig így van, és mindig jobb, mint valaha. Vagy nem tudom, minden évben egyre jobb.
1: Fair.
0: És általában az van, hogy olcsóbb a rakia, mint a sör.
1: Meg mint a víz, meg mint az üdítő.
0: Nem tudom, így este 10 után nem fogadják el a gyenge magyar forintot, de amúgy ez egy ilyen pán-balkán fesztivál.
1: Igen.
0: És eurót, szerb dinárt és forintot is elfogadnak, ami zseniális.
1: Viszont, 3 éve, bocs, mond.
0: Igen. Ja, ezzel van egy sztori, hogy ugye 10 után nem nagyon akarnak elfogadni gyenge kis magyar forintot, de hogyha elég erőszakos vagy, mint Milán, akkor bármit elfogadnak. Megint
1: Kolonics Benedek.
0: Legendás Kolonics Benedek, alias Colby. Igen, tehát hogy hatalmas kalandokat lehet átélni. Amúgy Újvidék technikailag, Orom.
1: Nem, Újvidéktől eléggé messze van, Szabadkához van viszonylag közel a település. Igen, az Orom nevű településen van, ahol az
0: ott van egy
1: égvilágon semmi nincs. Igen, egy malom így a végtelen alföldnek a közepén, és ott van ez a fesztivál. ez ilyen kevert magyar. Hát ez egy ilyen ekte, ez az ilyen a vojvodinai fesztivál, ilyen kevert magyar, vajdasági magyar szervezés, dél-afrikai szervezés, igen. 2-3 éve nagyon szép volt pont az ilyen nemzetközi jellegét mutatva, hogy az egyik leghíresebb horvát zenész volt a headliner a fesztiválnak.
0: Ja, aki nem BC, aki nem a Black Uhuru Consciousness.
1: Nem, de ők is lehettek volna.
0: A leghíresebb horvát,
1: zambiai, horvát dél-afrikai zenekar.
0: De ki volt ez a híres horvát zenész?
1: A Darko Rundek, aki a 80-as években a House Tour nevű zenekarnak volt az énekese.
0: És mit csinált a 90-es években?
1: Hát azt nyilatkozta, hogy nagyon szégyen teljes, ami történik, és emigrált Franciaországba.
0: És ezért nem is nagyon volt azóta ilyen milliós koncertje az Adria partján, mint egy másik híres zenésznek, akinek a neve most nem ugrik be, de mi nem.
1: Milliós koncert az Adria partján?
0: Nem millió, 500, legnagyobb.
1: Ja.
0: Hát ugye a fickó, aki a Thomson, na, Thomson.
1: Ja, Thomson, jó, nekem ez neki Zágrában volt, igen.
0: De hatalmas koncert, Thomson
1: igen,
0: koncert
1: ez
0: volt.
1: Minden felmérés szerint a világtörténelem egyik legnagyobb koncertjét tartotta.
0: Világtörténelem egyik koncertjét tartotta Thomson.
1: Egyik koncertjét megtartotta Thomson Zágrában.
0: De amúgy most a Tilos Maraton is a világtörténelem egyik koncertje lesz mindegyik, tehát igen, hogy ez egy nagyon nívós jelző.
1: Igen, aki nem ismeri Thomsont, ő a jugoszláv háborúk alatti horvát ultranacionalista zenei szcénának a legismertebb figurája, és azért kapta a Thomson nevet, mert nagyon szeretett egy Thomson géppisztollyal pózolni, megmutatkozni.
0: Igen, és amúgy egy horvát területvédelmi hadosztálynak volt a tagja. Zseniális videóklipeket forgatott a 90-es években.
1: Igen, és tavaly Zágrában.
0: Hiába, és háborús bűnöket.
1: Hiába próbálta megakadályozni a balos polgármester Zágrábnak, de egymás után két esély, dupla koncertet adott, és mind a kettőre több százezren mentek el, és hát nem is kell mondanom, nem tudom, lobogtak az usztasa szimbólumok, zengett a stadion az usztasa szlogenektől, úgyhogy kiváló időtöltés lehetett.
0: To be a fly on the wall, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Ez nagy lett volna ott lenni. Ja, nem tudom, a Turbo Folk az egy jó. Tényleg már így, nem tudom, nagyon sokat késik az a kis...
1: Igen, ezen a ponton az adást pontosan egy órával ezelőtt kellett volna átadnunk.
0: Igen, de nagyon, figyelj, szerintem easy listening, reméljük, hogy nektek is hallgatható, nagyon sok furcsa random információt megtudhattok. Ha már Horvátország és 90-es évek és háború, meg háborús bűnök.
1: Eduardo
0: Rózsa Flores, igen.
1: Tudtam.
0: Na, a mi Che Guevaránk méltán elfeledett... nem tudom, hogy Che Guevara figurának, de mit csinált Eduardo Rózsa Flores, mondd csak, Horvátországban a 90-es években?
1: Róla volt már egy külön kiadásunk, de nem lehet elégszer beszélni.
0: Az a külön kiadás azért volt, tehát, hogy felmerült bennünk ez a gondolat,
1: igen,
0: hát nekünk is van Che Guevaránk, Eduardo Rózsa Floresnek hívják, és megcsináltunk egy nagyon hallgathatatlanul rossz adást, ami kb. Abban merül.
1: Semennyire se struktúrált, bekengős, nem tudom.
0: Nem tudom, egy random cikkeket nézegettünk, Eduardo Rózsa Floresről is beszélgettünk, de teljesen inkoherens volt az egész, tehát hogy azt hiszem ez egy olyan adás, amire nem vagyunk büszkék. Tehát...
1: Közben elszívtunk egy doboz cigit, azt hiszem.
0: Meg megittunk egy liter pálinkát, azt hiszem. Tehát, nem tudom, hogy ez az a korszak volt,
1: nem
0: amikor...
1: Tudom, nem tudom.
0: Na mindegy, tehát a közösségi rádió...
1: Igen.
0: Ezt nagyon...
1: Részvételi rádió.
0: Igen, kb. Nem volt betelefonom, de lényeg, ami lényeg, megcsináltuk ezt a nagyon rossz Eduardo Rózsa Flores adást, és rá egy héttel sokkal jobban megcsináltam ugyanezt a koncepciót, a Partizán.
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Azt hiszem ez a második eset volt, amikor plágium gyanúja felmerült. Hát.
1: Igen.
0: Na, de Eduardo Rózsa Floresre visszatérem. Most itt az alkalom, hogy nem tudom.
1: Tisztáramossuk
0: a nevünket. Nem, a mi nevünket, hogy egy normális adást tartunk erről, hogyha még egy órát késnek az arcok.
1: Rendben.
0: Szóval Eduardo Rózsa Flores, ő félig magyar, félig...
1: azt hiszem bolíviai, vagy valamelyik dél-amerikai ország,
0: igen,
1: de azt hiszem bolíviai.
0: És ilyen kádári titkos szolgálat, ilyen, vagy nem, valami pártkatona volt.
1: Igen, hát ifjúkorában nagyon elkötelezett kiszes, meg ilyen ifjú kommunista volt. Szerintem ahhoz nem, tehát a felnőtt kora az már a rendszerváltás után, vagy a rendszerváltás körül volt.
0: Igen, és volt egy nagyon etnonacionalista szélsőjobbos fordulata.
1: Igen, igen. Amiután úgy gondolta, hogy neki nagyon fontos kötelessége, hogy a horvátokat támogassa a harcokban, a jugoszláv háborúkban. Utána arról lett ismert, hogy a horvát zsoldosként harcolt.
0: Egy különleges
1: minden eszközzel próbálta segíteni a horvátokat.
0: Igen, ami itt nem sok jót jelent, de úgy fun fact Horvátországról, hogy a munkásőrségnek a komplett arzenálja is a horvátoknál kötött ki.
1: Igen, igen.
0: Eduard Úr József Flórezzel együtt. Na mindegy, és utána azért még élt egy kicsit, nem?
1: Igen, igen, élt egy kicsit.
0: És ugye... hogy halt meg?
1: Hát ugye rejtélyes körülmények között.
0: Egy lövöldözésben. Egy pucskísérlet.
1: Hát én, ha jól emlékszem, akkor...
0: Na
1: akkor
0: jó, ugye... ez nem lesz egy struktúrált adás.
1: Hát nem, tekintve, hogy semmit hoztuk fel. Nagyon rég volt az adás. Én, ha jól tudom, aztán mire megtaláld ma Javicski, én úgy tudom, hogy Bolíviában halt meg egy hotelszobában rejtélyes körülmények között. És ugye az is kérdés, hogy miért volt Bolíviában, és igen, ez a gyanú, hogy egy ilyen... Igen, szóval igen, ott ugye az ilyen gyanú, hogy épp egy ilyen szélsőjobbos, ilyen pucskísérletben szeretett volna részt venni.
0: És van róla egy egész estés film, Csikó.
1: Csikó?
0: Csikó. Na, a bolíviai rendőrség ölte meg Eduardo Rosa Forrest egy rajtaütésen a Las Americas Hotelben, Santa Cruzban.
1: Igen, igen.
0: És amúgy van róla egy olyan konteó is, hogy ő szivárogtatta ki az összedi beszédet.
1: Wow.
0: Bizonyám. Szóval érdemes elmerülni Eduardo Rosa Flórez életében. 1960-ban született, és 2009-ben halt meg.
1: Igen, tehát, és ahogy látom, igen, tehát amit mondtunk is, hogy igen, épp Evo Morales baloldali bolíviai elnököt szerette volna meggyilkolni elméletileg. Ja. Az Ötvös Loránd Tudomány Egyetemre járt. Micsoda alumni.
0: Megtisztelő, hogy azok között a falak közt tanulhatok.
1: Mint... Igen, igen, ez a bolíviai magyar-horvát katona. Katona, nem. Katona, újságíró, színész, költő, író és állítólag titkos ügynök.
0: Na, szóval látjátok, a titkos ügynökkel nem is lőttem annyira messzire. Állítólag, allegedly. Igen, de amúgy az akkori magyar szélső jobb oldallal is elég nagy pratiban volt. Tóásó előddel is. Többek között.
1: Tóásó előd.
0: Hát, ezt nem tudom, hogy mondja neked valamit.
1: Hogy tóásó előd.
0: Igen.
1: Nem.
0: Nekem se. De biztos nagyot ment ő is. Na mindegy, szóval rest in pieces, Eduardo Rosa Flórez, nem tudom, hogy innen hova tova nekünk. Milán, benned még van valami ingerencia, valami dumálásra?
1: Hát, nekem meg kell indulnom közepesen sérülésen.
0: Zseniális kifogás, Milánt hívja. Amúgy pont egy milyen koncertre is mész?
1: Létó.
0: Létó. És ki van a Létóban?
1: Ja, óha, csak Laci.
0: Igen, ez most egy konkurens program.
1: És Tóth Marci, aki egyébként a Kronoszinklasztikus Infundibulumban is játszik.
0: Tóth Marci mindenben is játszik, ikonikus arc. Meg is érkezett a...
1: Ja, és basszus! Hát Krupa a dobosuk, aki a Kibaszott Emberek dobosa, és onnan ide fog átjönni koncertre. Elképesztő.
0: Szóval crazy. Meg is érkezett közben a következő műsor. Platinás műsorvezetőket fogtok hallani.
1: Igen, most hirtelen kell távozni.
0: Hatalmas összeállás tanúi lehettek itt a karavánnál. Szóval jöjjön egy kis zene, és utána a következő műsor.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok, hallgassátok a tilos puszikra.

0: One, two.
1: Ez benn van ez?
0: Benn. Hello, hülyék!
1: Hello! Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, ez a nemzeti lokál. Velem szemben Dávid.
0: Szevasztok!
1: Én meg én vagyok. Kis Kádár. Szevasztok! Na, az van, hogy itt vagyunk a Dürer kertben, és ilyen élőadást csinálunk, amit elképesztő rosszak vagyunk, mert nyilván nem tudjátok, de hát 30 éve felvételről mennek a műsoraink. És a betelefonálok is felvételről telefonálnak.
0: Sőt,
1: be, ez a különös. És van, amikor csak van, amikor az AI-ainkat küldjük be. A Béni elhozta a szotyis zacskókból készült csodálatos...
0: Ez egy installáció.
1: A képen, ha messziről nézitek, akkor egy Viktor nevű srác és a Lőrinc nevű haverja láthatók szotyizás közben.
0: Figyelj, ezt a művészek úgy mondják objekt.
1: Igazi testvér vagy.
0: Tomi, objekt. Mező.
1: Ez egy objekt. A pultban elképesztő színes a kínálat. Nem tudom egyébként, hogy az a baj, hogy itt van itt betelefonáló? Nincs nyilván.
0: Tehát nincs, hála jó égnek.
1: De hát akkor így nem tudják azt mondani, hogy figyelj, Tomi, ne erről beszéltek. A következő történt, hogy hoztunk petangolyókat, és ezt azért mondom, mert tudom, hogy ez tényleg nagyon keveseket érdekel, és nagyon szívesen beszélek arról, amit senkit nem érdekel.
0: Csak arról beszéljünk.
1: És nagyon érdekes, egy keskeny pályán játszunk, de így is izgalmas mérkőzést játszottunk. Nagyon csúnyán megaláztuk az Andrást és Jenőt a Dáviddal, mert nagyon. Hát egyszerűen...
0: 13-4.
1: Mert ez nagyon érdekes játék a petang, mert kell hozzá intellektus. De...
0: Anélkül nem megy. Meg közben megy ez Rika.
1: És különben, ha itt lennétek, akkor láthatnátok a Brompton klón kerékpáromat, amiről már annyit beszéltem az egyenes küllőkkel.
0: Figyeljetek, ha azt nem hallottátok még, akkor Tomi pár szóban bemutatnál a kerékpárodat a délutáni sáv hallgatóinak.
1: Nem szeretném, és egyébként már csak azért sem, mert ez már megvan, viszont a Dávidnak meg kerékpárt fogunk venni nem sokára.
0: Bizony, egy rendes endurance országúti vágyam van most.
1: Egy szép irányba haladunk. Úgyhogy, hát még arról tudok beszámolni, hogy a Balaton kerülésünk idén veszélybe van, mert a fiam eltört a kulcscsontját, úgyhogy nem alkalmas most kerékpározásra.
0: Csóri. Figyelj, akkor rak be egy ilyen, hát kérsz kölcsön egy ilyen gyerekhordozót.
1: Ez egy 31 néhány éves emberről beszélünk,
0: és,
1: Dávid.
0: És? Nem szereted eléggé, hogy tekerje, hogy egy 31 éves gyereket?
1: Ja, de szeretem.
0: A nagyon sülésbe. Figyelj, tekerje a cigiket.
1: Na, miről akarunk itt, miről beszél itt az ember? Sose tudtam,
0: na,
1: hogy
0: szóval
1: egy ilyen...
0: A Béninek az objektje, az installációjáról szeretnék beszélni. Ez tulajdonképpen a Béni szotyis zacskó gyűjteménye, ami egy international szotyis zacskó gyűjtemény. Ebből megvan egy kicsit okosítva, és a szotyis zacskóból kirakta a volt vezérlőtábornokot a volt gázszerelőjével. Lehet vele szelfizni, gyertek ki, csináljatok fotókat előtte. Nagyon, nagyon meggyőző dolog, és hogyha Béni megjön, bemutathatja ő is a művét, és én arra kértem, hogy beszéljünk a szotyi forradalomról.
1: Na, mi az a szotyi forradalom?
0: Hát, ehhez meg kéne várni őt. Nagyon-nagyon nagyot tágult a szotyi paletta az utóbbi években.
1: Hoppá!
0: Például a legjobb kínai boltok tele vannak nagyon különleges szotyi.
1: Készül az első szelfi.
0: Na, végre! Például teriyaki szotyi, meg szójaszószos szotyi, és mindenféle ízesítésű szotyi van. És valamiért a kínai szotyi, az körülbelül másfélszer akkora, mint a magyar szotyi. Nem tudom, mi van Kínában.
1: Nagy ország.
0: Nagyok
1: a napraforgók.
0: Nagy ország, nagy szotyi.
1: Annyira jó fej vagy,
0: kis
1: mező.
0: Ország, kis
1: köszönöm
0: szotyi.
1: Szépen.
0: És majd kifizeti?
1: Csin, kifizetem. Jó.
0: Csin.
1: Ez egy kicsit más téma, de te voltál Brüsszelben mostanában valamikor?
0: Brüsszelben nagyon régen voltam, és akkor egy dolog tűnt föl, utána elmondom, hogy mi.
1: Hát nekem azt tűnt föl, hogy az egy ilyen sült krumpli ország, az igen. Megvan neked?
0: Hát igen. French fries az különben belga.
1: Nem a French fries nyomják az ilyen helyeken, hanem hát de végül is French fries, igazad van, csak hogy ilyen nagyon sokféle szósszal vett sült krumplit, és ez egy ilyen kultúra, és meglepően finom is némelyik, nagyon jó szószok vannak.
0: Nagyon jó, nekem azt tűnt föl Belgium, vagy Brüsszelben pár éve, hogy ott is igen aktív a nemzetközi koldus maffia, ugyanazok a figurák, mint akik itt is vannak.
1: A
0: derékszögű néninek kinéző férfi, aki félretapos a cipőben, játsza a sántát ilyen nagyon rövid mankóval, de hogyha muszáj és mobilozni kell, akkor átrohan simán az úton. Na, az van, hogy ott vannak ebben a nagyon nyomorult pózban, és maguktól másfél méterre kiraknak egy átlátszó műanyag poharat az aljában centekkel.
1: Igen.
0: Jön a turista, nem látja, ezt a porrat fölrúgja.
1: Oh.
0: Az elkezd sopánkodni, hogy a szegény embernek szétrúgták a pénzét. És akkor a turista ilyenkor szívéhez kap, és elkezd összeszedegetni a pénzt, plusz még ad neki.
1: Ilyenek a turisták.
0: Óriási.
1: Ezért nem vagyok soha turista.
0: Szerintem van ebben lehetőség a koldus termékfejlesztésben, vagy pedig a service design.
1: Én azt nem tudom, az neked meg, de én a legkeményebb koldus stílust Prágában láttam, azon a kis, szép kis Károly híd, azt hiszem egész egyszerűen a neve. Ott az megy, hogy úgy koldul, hogy térden van, és így, mint aki éppen imádkozna, ha muszlim lenne.
0: Ez ugyanaz, mondom, ez international koldus.
1: Elképesztő.
0: Ez mindegyik, és hát, nem tudom.
1: Én azt mondom,
0: hogy ezek Romániából származó.
1: Én azt javaslom, hogy szoktak, hogy kutya. Sokkal jobb kutyával
0: koldulni.
1: Van esély.
0: Figyelj,
1: lehet, hogy be van tiltva már, ezt nem tudom.
0: Próbáld, azt hiszem be Budapesten, igen?
1: Igen, Budapesten.
0: Próbáld ki ezt a műanyag poharast egyszer. Kutyád már van.
1: És mivel csak fölrúgom, és azt mondom, hogy ups,
0: séta. Hát, de nagyon, nagyon, nagyon hatékony. Szóval jó koldus trükköket várunk SMS-ben.
1: Na, jön a
0: gyertek ki, jön a Szotyi Master, a művész.
1: Az alkotó.
0: Béni, éppen próbáltuk bemutatni az objektedet, de te vagy az igazi avatott szakértője annak, hogy...
1: És ezért aztán tök másról beszéltünk idáig.
0: Ez az első műved, ugye? Bejön, told föl azt a kis pöcköt.
2: Szervusztok.
0: Szia, jaj, de jó, megjött Béni.
3: Ez van benne az ételben most?
0: Ez igen, aha.
3: Nagyon jó.
0: Haló, ezt hallják mindenhol.
2: Szervusztok.
1: Édesanyádat is üdvözölheted most.
0: Nálatok ez a labda?
3: Nem hiszem, hogy ez...
1: Ki tudja?
3: Én. Ha valaki tudja, akkor én tudom. Ilyenkor mindig a hugommal beszélget, aki hazafele a biciklizés közben szokta felhívni, és amíg hazaér, addig beszélget.
1: Nekik is van gyere, nálunk is az van, hogy Ritának 8-kor föl kell hívni anyukáját.
3: Hát így valahogy, igen.
0: Nagyon szép.
3: Na, mi a helyzet?
0: Megpróbáltuk bemutatni a művedet, van pár szó, amit elmondanáról. Hívhatjuk ezt objektnek? Minek mondanád?
3: Nem
0: installáció?
3: Objekt,
1: mennyi munkák van benne?
3: Hát egyszer az Easy Moza című alkalmazást kellett letölteni, és abban megvásárolni egy HD minőségű kép elkészítésének a lehetőségét.
0: Jó, de mindegyik Szotyi, Szotyi zacskó, a te vásárlásod.
1: De a Szotyi zacskók azok
0: mondhatjuk,
1: meg kellett szkennelni őket?
3: Hát hogyne, természetesen.
1: És hány darab Szotyi zacskóról beszélgetünk?
3: Összesen? Hány darabból, hány pixelből áll? Igen. 4000...
1: És azt egyenként 600. beszkennelted?
0: És mind különböző?
3: Nem, hanem egy ilyen 600-at szkenneltem be, mert összesen annyi van, és is

0: legalább 50 ember foglalkozik.
1: A Szotyi fővárosa.
2: Jó, de ugye onnan mennék először, hogy a bekerülési költség, utána az eszmei érték, a művészeti...
0: A bekerülési költség az a munkaórák, a megtervezés, meg kellett vásárolni a jogait annak a képnek, amit ugye össze kiad
1: A nap jogai?
0: Hát hogy a csodában, hát ez egy ismert kép.
1: Ó,
0: amit ezt kiad.
1: Azt nem tudtam, hogy ez...
0: Meg kellett keresni, hogy ki
1: nem egy sajtófotó?
0: Aztán meg kellett bízni egy barátomat, hogy retusálja, hogy vegye ki a különböző zavaró háttérelemeket, hogy stilizált
2: én,
0: legyen.
2: Én nagyon örülök ennek a jogtudatosságnak.
0: Hát természetesen, és ez már évek óta, most nem mindegy. Hát,
2: hogy ez, angyal szállt el felettük.
0: Angyal szállt el felettetek.
2: Feletted nem?
0: Nem, van, amire nem. Kíváncsi vagy, és van, amire még kíváncsibb ezek szerint, úgyhogy nem tudom, folytassam.
1: Igen.
2: Persze, persze.
0: Na, szóval egy olyan, szerintem 40 ország, 35-40 ország képviselteti magát ezen a
2: Szotyi tablón.
0: Ezen a Szotyi tablón.
1: De Béni, de hány országba jártál?
0: Nem tudom.
1: De tudod te azt?
0: Nem tudom.
1: Nagyon-nagyon sok?
0: Nem. Szerintem öcsém is több országba járt. Van számtalan utazónak nevezhető barátom, akik ilyen 100-110
1: De várjál, csak Szotyi zacskó 35-40 ország, ott jártál akkor?
0: Nem, hanem kedves barátaim, akik például Iránból, Törökországból, olyan helyekről, ahol én még nem jártam.
2: Jó, öntsünk tiszta vizet a pohárba, Szotyi kultúrtörténet. Én úgy tudom, hogy én nagyapámnak a testvére, az apám keresztapja, azt még úgy hívta, hogy Sztálin csokoládé. És azt mondja, hogy a családban az járja, hogy az oroszok felszabadítása előtt nem szotyiztak a magyarok. A pirított Szotyi köpködése az nem volt divat. És ugye az amerikai katonák csokoládéval jöttek, az oroszok pedig Szotyival. Ezért hívták Sztalin csokoládénak.
0: Én nem hiszem, hogy ez orosz hatásra terjedt volna el Magyarországon.
2: Akkor miért hívják Sztalin csokoládénak? Viccből?
0: Hát, Sztálin szalonnának is hívnak dolgokat, amik szintén nem.
2: Hitler szalonna van.
0: Szalonna. Sztálin szalonna nincs?
2: Nincs, Hitler szalonna.
1: Ő nem adott szalonnát, ő kiéheztett az ukránokat.
2: Meg Roosevelt csokoládé.
0: Jó vannak.
2: Ne, én úgy tudtam, hogy előtte nem nagyon volt ez a szotyizás. Ezt a ruszkik hozták be.
0: Ahol a legnagyobb szotyi minőségi szotyi kultúra van, azok közül az országok közül, ahol jártam, az Vietnám. Vietnámban kifejezetten élénk. Ott a vendéglátóhelyeken 90-ben jártam utoljára Vietnámban.
1: Az most volt.
0: Igen, akkor a vendéglátóhelyeken ki volt téve mindenféle, és nagyon-nagyon jó minőségű szotyit lehetett ott szerezni, és a vietnámi zacskón talán egy van, mert akkor még nem gondoltam arra, hogy onnan azzal térek vissza, pedig úgy emlékszem, hogy akkor már kezdtem gyűjteni.
2: És a vietnámi boltok kínálatában nem jelent meg a szotyi? Mert a kínaiban van.
0: Kínaiban egy kicsit a zavarbejtő, és egy kicsit el is kedvetlenítő, mert hogyha bemész a Dunapandába, akkor vagy 30 félét.
2: Nagyon durva.
0: És én mindig megveszem azokat,
2: is, és dínyemag.
0: Igen. De na, egészen furcsa vadhajtásai vannak, vagy zsákutcái
2: akkor mondhatjuk
0: az uborkás, a barbecue-s, a szalszás, a...
2: Teriyaki-s.
0: Teriyaki-s, igen.
2: Tehát, Bence, akkor mondhatjuk, hogy te ilyen
1: purista vagy? Vaszabis van.
0: Micsoda?
1: Vaszabis van. Biztos finom.
2: Hogy te akkor egy ilyen tradicionista, purista...
0: Én a hagyományos pörkölést szeretem, igen.
1: Van
0: egy csávói híres magyar cég, amelyik most már sajnos úgy eluralta a piacot, hogy szinte...
2: Mogyi?
0: Igen. Őnekik van a sós és a sótlan változat, a két klasszikus, azok összekeverve, tehát hogyha egy-egy kis zacskót
1: összekeversz. De a sótlan olcsó?
0: Nem, ugyanannyiba kerülnek, de a sós egy kicsit sós, a sótlan az túl
2: kicsit sótlan.
0: Igen, de a kettő, ez olyan, mint a 11-es sör, sörözőkben, a cseh sörözőkben.
1: Nem.
0: Tízes meg a 12-es, ugye a 12-es.

0: kettes az a teltebb, a látásabb, a tízes az a könnyed, az és a tizenegyes az pont a kettő között van, ami a legfinomabb szerint.
1: Ez ilyen Rigó jellegű dolog? Ez
2: nem. Spéci.
0: Igen. Jegyenicka.
1: Nem, a spéci az narancs és kóla.
0: Biztos van most a hallgatók között, aki fogja a fejét, hogy ezt se tudom pontosan, de hogy van ennek egy speciális neve, a 11-es csoport.
2: Jó, hát úgy látom, a helyi őrök körében nagyon népszerű a műved.
0: Na, igen, mit nem hallottam?
2: Delfit, főnök!
1: Nem tudom, még nem döntöttem el, hogy örülnek-e neki, de talán örülnek.
0: Talán nem gyújtják fel.
2: A maguk módján. Hát mindenkinek, ez egy letűnt kor relikviája lett idénre, bár tavaly is készültek kihozni.
0: Tavaly, az itt a baj, hogy tavaly itt volt már, csak nem rakták ki, mert nem tudtak vigyázni és rá. És
2: kezdetbe vetted, majd mi vigyázunk.
0: És ez egy kicsit úgy el is kedvetlenített, de mondtam, hogy ma, hogyha ma egy nap itt mi kijövünk, akkor ezt kihozom erre a pár órára, igyekszem vigyázni rá, és este majd hazaviszem.
2: Nagyon, nagyon örülök neki.
0: De nézd meg, tényleg, hát ez volt a célom ezzel.
2: Ez volt a cél, hogy fotózkodjanak előtte az emberek.
0: És vidáman.
2: És nem mi gerjedünk, hanem az kis színpad, hogy a helyi biztonsági őr az öklét a vezényelő tábornok úr óra alá tartva örökíti meg ezt a pillanatot. A fölszabadulást látjuk mindenhol magunk körül, emberek jönnek, gyűlnek a Tilos Rádió támogatói, megértük a szabadságot, szevasztok, szevasztok, gyertek csak! Aki most otthon ül, remélem ettől kedvet kap, esni nem fog, szuper programok lesznek a mai napon. Európa kiadó.
0: Csokkolom.
2: Púnió. Csokkolom.
0: Csak neked kislány.
2: Csak neked
0: lesz
2: kislány.
0: Lesz valamilyen...
2: Depart.
0: Depart. Na erre nem emlékeztem. Hallottam
2: lesz,
0: reggel.
2: Lesz ma fa és a geccó?
0: Hogy?
2: Fa és a geccó lesz ma?
0: Azt nem tudom.
2: Alagi.
0: Minden esetre már
2: sév, doktor, Angolo,
0: jó pár kedves hallgatóval találkoztam. Krunikó,
2: csokkolom.
0: Itt
2: Tombola,
0: azokat.
2: Európa kiadó, csak neked kislány. Depart, sajnos Bater. Verőköltő, halálorgazmus, kibaszott emberek, és a cöki helyszín. De ahhoz nincs rajtam a szemüveg, kicsivel írták. Hova mentél, Tomikám, nem? Sörért nekem?
3: Nem, pisilni mentem.
2: Kis vécé? Na tedd föl, aztán rakjuk meg.
3: Akarsz program ajánlani, a szemüveg?
0: Már
2: meg volt, köszönöm.
0: Már ajánlottunk.
2: Amit nem tudtam elolvasni, meg kicsivel nyomták, azt összefoglalom néven illettem.
3: Mert amit kicsivel írtak, az nem is olyan jó.
2: Mikrofonba léci.
1: Jó, okay.
2: Hallottátok reggel a műsorunkat?
0: Igen.
1: Nem. Ó,
0: én igen, nagyon kedélyes
1: volt. Most már mindig hallgatom.
0: Örültem is a három ős kolorlokálos önfelett csevegésére.
2: Én voltam a kakuktojás, bejött a Rozi, Igort fölhívtuk Szerbiában.
0: És Dieter István Kovács néven.
2: És István Kovács a berlini magyar TV munkatársa is bejelentkezett, aki ma tiszteletét tiszi itt. Itt van Beyer Balázs.
4: Vája!
0: Nem figyel.
4: Herr Beyer!
5: Hi, Herr Beyer, come here!
4: Herr Beyer!
5: Come here, Herr Beyer!
4: Kommen Sie bitte!
0: Pont tojjuk ránk, mert valami művész úrral.
2: Persze, zeneipari vonalon.
1: Át is adom nekem mikrofonomat, mert én már uncsázok.
2: Mi van? Nem, most voltam pisilni, még van fél órá.
1: Ilyen vagyok. Tudod, egy kiszámíthatatlan hülye.
2: Hát, kaotikus.
1: Gyere Balázs, vedd fel ezt a fülest. Így.
2: Tomi el akar menni.
1: Kapsz egy mikrofon. Így.
0: Tomi inkább petangozna a haverokkal. Igaz, így is van.
2: Vigyázni kell a golyójára, mert nagyon értékes versenygolyója van.
6: Jézus Mária.
2: Vette a dekatlant. Szevasz Balázském.
6: Hát, ahogy mondani szokás, ugye ez nagy cipő megtölteni. A tiéd.
2: Yeah.
6: De csak addig mondom ezt, amíg hallod.
2: Annyira szarrá vertük
6: a
2: drága hallgatóinkat, hogy ha csocsó lett volna, akkor az asztalat kellett volna átmászniuk. De nem csocsó volt. Na Balázskám, ezt is megértük, itt a szabadság.
6: Milyen szabadság?
2: Nagyon hosszú idő óta az első szabadtilos maraton.
6: Milyen szabadság? Milyen? Dávid, én ezt vitatom, amit mondasz. Abszolút nem értek egyet ezzel a narratívával, mert a szabadság az... Az, amit a tilos teremt. Tehát a tilos
0: a
6: mindig...
0: szabadság útlevél nélkül itt utazik. Itt van, emlékeztek? Tilos... Volt valamelyik.
6: Igen. Nem emlékszem, volt? De már erre a frázisra emlékszem.
0: Igen. Kinek tehát, a mondása, nekem az valami francia ember mondása volt ez talán.
6: Hát biztos.
0: Igen, de volt egy olyan, könyv, ami...
6: De hadd fejezem be ezt a gyönyörű gondolatot. Szerintem a tilos az maga körül mindig megteremti a szabadság buborékját, tehát mindegy, hogy mi van körülött, a tilos mindig szabad.
2: Igen, és nem tartasz attól, hogy nem. Ez most kicsit eljelentéktelenedik, hogyha minden szabad, akkor ez nem lesz olyan különleges?
6: Szerintem ez már többször előfordult, tehát voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy a tilos kevésbé releváns, és szerintem én abban hiszek, hogy az legalább akkora fegyvertény volt azokban az időkben megtartani a tilost, valójában olyankor nehezebb, mint amikor hirtelen megnagy jelentősége, mert szűkülnek ezek a szabadság. A buborék szót átkoztuk ki a múltkori adásban, ugye? Mindegy.
0: Nekem nincs vele baj. Tehát
6: amikor a szabadságnak ezek a kis terei szűkülnek, olyankor fölértékelődik a tilos. Tehát valójában az nehezebb olyankor megtartani, amikor úgy tűnik, mintha erre nem is lenne szükség, pedig hát mindig van.
2: A boldog jelentéktelenség éveire számítunk, és továbbra is itt maradunk veletek.
6: Nem,
2: Cserháti Zsuzsával.
6: Egyáltalán nem számítok a boldogság, hogy mondtad, a boldog jelentéktelenség éveire. Mm. Egyrészt, mert a tilos stratégiának a kezdetektől része a kicsi szép megközelítés. Másrészt meg pedig szerintem csak megtanulták a hallgatók, hogy ez soha nem jelentéktelen.
0: Illetve az mindig is. Nagyon sok energiánkba kerül jelentéktelennek maradni.
6: Ez olyan, mint a... Mit tudom én, olyan, mint a...
2: Szotyi, gombacsik.
6: Olyan, mint a testmozgás. Attól, hogy a 20-as éveidben mozogtál, attól most még nem vagy fit. Ha nem csinálod folyamatosan.
2: És a szabadságot abba hagyni nem lehet.
6: Hát meg főleg nem érdemes.
2: Pénének működik a selfie fala.
6: Lehetni éppen lehet, csak nem érdemes. Most például a Szotyi mű felértékelődött, vagy leértékelődött? Mi a?
0: Szerintem inkább. Igen? Igen, mert már tavaly lett volna ennek olyan stikje.
6: Olyan, mit lennél szobrot árulni 92-ben?
2: Egy kommunizmus utolsó leheletét.
0: Igen.
2: Konzervben.
6: Jelen.
2: Te árultad?
6: Én árultam a Vörösmarty téren ilyen turistáknak, persze. Mindjárt mondom a drótkerítés becsomagolt darabjait.
2: De az nem volt igazi.
6: Fogalmam sincs, tehát én csak volt valami, így terjedt a korosztályom, hogy van ilyen, lehet menni.
0: A berlini fal egy darabját.
6: Talán azt nem, de hogy a tavárisi konyac póló volt még, meg mit tudom én. És közben utcazenéltünk itt a pult mellett, ez volt a díl, és akkor valahogy, mit tudom, ilyen gimis osztálytársaimmal valahogy. Ez ilyen nyári munkaként csináltuk. Jó buli volt, jó zseton is volt.
2: Akkor a Béni most a Szotyi van a NER utolsó leheletét árulja. Kicsit kényelmetlenül érzed magad. Szar dolog, eddig vagány ellenzéki voltál.
0: Nem, hanem nem tudom, hogy ez most jó tréfa-e vagy sem.
2: Szerintem az emberek
0: visszaigazolják. A munka látszik benne. Szerintem munka még látszik rajta, és egy 3-4 selfie már készült.
6: Még nem 92 van, hanem ilyen... Mi van? 90 tavasza.
2: Tehát volt már Kónya Pető vita?
6: Még nem.
2: Még nem jött el az a pillanat. A történelmi igazságtétel.
6: Még nem volt. De az hogy előkerült most a Kónya Pető vitát?
2: Kamillatója, nem?
6: Igen, egy új született minden vicc új.
2: Hát az az ő politikai eszmélkedésének egy fontos szerepe. Volt, verset is írt róla.
6: Igen.
2: És a műsorunkban meg is vallotta, hogy ez neki miért fontos, és hogy emlékszik, ahogy gyerekkorában nézte.
6: És miért fontos, fogalom már össze egy mondatban nekem, mert érdekel egyébként.
2: Mert ott...
0: Bonyhádon? Bonyhádi, ugye? Vagy Bátaszéki?
2: Bonyhádi. Nem hiszem, hogy Bonyhádi. Arra emlékeznék
6: be? Valami Bonyhád, Bóly...
0: Én Bonyhád.
6: Bátaszék.
0: Én egy erős...
2: Bévetős?
0: Erős ez.
6: Baranya vagy Tolna megyei Bévetős kezdetű településnév.
2: Én úgy emlékszem, hogy amiatt volt fontos neki, hogy arra eszmélt rá, hogy milyen erősen velünk élő történelmi narratívák vannak, és ezek hogyan képesek a jelen.
6: Hát a 91-ben hány éves lehetett ez az egyébként 10. szimpatikus lány?
0: Hát
2: nem volt 10.
6: Nem lehetett 10 még. Hát legalább így nem néztem utána, de hát így ránézésre.
0: Ugye a konstruktív bizalmatlanság indítvány, ugye az volt az első verses kötete, aminek a kapcsán volt nálatok is.
6: Mondjuk ez már önmagában jelez valamennyire koravén politikai érdeklődést ez a
2: ez eleve, cím. Eleve koravén, igen. Meg az koravénység maga a program. Megjöttek a rajongó lányok. Szevasztok! Hello, csajok!
0: Szervusztok!
2: Köszönjük szépen a hallgatóknak, Lúzi!
7: Sziasztok!
2: Lúzi nagyon szépen énekel.
0: Énekel?
2: Anyukája nem köszön. Nem, tök jó, zongorázik és énekel. Hmm. Hány éves korod óta zongorázol és énekelsz? 12.
6: Ahogy az angol mondja, ne csináld túl, Dávid.
2: Jó, nem csinálom.
0: Vagy pedig
2: túl.
0: Kapcsold be a mikrofonját, hogy tudjam válaszolni.
2: És Lúzi, mint egy... Ja, igen, tessék, van mikrofonod, de nem hallasz róla. Az új generáció képviselőit kérdezik, hogy mit gondol erről a Szocsi zacskókból összeállított installációról? Felemelte a hüvelykóját Béni.
6: Ez ilyen Gen Z-be azt jelenti, hogy yes, okay, dollár?
2: Yes, okay. Kicsit feszeng a Béni, nem éri át azt, hogy...
0: Igen, mert féltem a...
2: Ja, hogy földönti a szél?
6: Attól fél, hogy a szél földönti az installációt.
2: Mitől fél, hogy megszólnak az emberek?
0: Nem, hogy a gatyajelző hangzik el, amit én most hallottam, hogy a Lúzi korabeli... Te használod a gatya kifejezést?
6: Hát én használom a gatyát.
0: Na, hát jó.
6: Ez egyáltalán nem egy új dolog.
2: Megjött Andor és Ivett.
0: Jobb, mint
2: Vörös
0: a Frankó.
2: Tóról, Bénikém, szomszédaid.
6: Nézd oda.
0: Oda néz.
2: Oda nézzél. Andor és Ivett. Andor évfolyamtársam volt az egyetemen, és a legendás kocsma, Vörös Tói kocsma szomszédaid.
0: Igen.
2: Hát átvészelték.
0: Gyanútlanul sétálnak be a űrök ebbe a Tilos Maratonra. Nem is tudják, hogy az éterben most Budapest az ő bemutatásukkal van tele. Kajajegyért állnak sorba.
2: Hát remélem, mert a Marci meg a Kresszlaci...
6: Van még kaja, ugye?
2: Még hát ez a készült, olyannyira van.
6: Jó, hál' Istennek, jó.
0: Itt jön a séf úr.
2: Na, valamit akkor szeretném. Megkérdezzük arról, hogy Laci, hány fűszer van benne? 15. De mondd bele a mikrofonba. Két oldalról puszítad a barátnőmnek. Jó.
8: 15 különleges fűszer, a zöld kartamomtól a csillagánizsig minden van benne. Gyere!
2: Na jó, hát ennyit hallottam.
6: A kicsit megijedtem, de biztos.
0: Az jobb, mint az ánizs, a sima ánizs. Igen.
6: Mert a valamiben ánizs van, az...
2: Úzó? Az gyanús?
6: Az gyanús.
0: Szecsuáni bors legyen benne.
6: Jaj, az mindenképpen, persze.
0: Az mindenképpen. Édes kömény, római kömény.
2: Csak azt nem tudom, ez a 15 mennyire volt átgondolva, mert 15 az már olyan, hogy...
0: Én
6: sok.
2: Basszak, hogyha rakjunk bele a 15-et is, nem? Te 14-hez mit
6: tudod? Normálisan gondoltál ez, de azért ez mégis Laci meg a Marci.
2: Én azt mondtam, hogy ebből most kimaradok.
0: Könnyű kézzel kell ezeket egy ilyen nonchalanszal csinálni, és az sikerülni fog.
2: A festőkurzusomon tanultam
6: jó,
2: meg...
6: Jó, az a könnyű kéz, csak meg ne szaladjam.
2: Hogy az igazi gazdag jó fekete, az barnából van meg kékből. Tehát, hogy lehet,
6: ott viszi az ődet, lehet
2: egy,
6: nézd.
2: Lehet egy lapos
6: feketét
2: kenni.
0: Koriandert és petrezselymet tesz, Laci, meg a karibi körébe a hallgatók kívánságára.
6: Koriander élvezete, vagy élvezetének a képessége az genetikailag meghatározott.
2: De nekem egy darabig ez és nem volt, meg aztán meglett.
6: Már mi?
2: Először utáltam a koriandert.
6: Igen?
2: Mert mindig a szétnyomott poloska jutott róla eszembe.
6: De nem lehet, hogy valójában a petrezselymet szeretted meg akkor? És nem tudod megkülönböztetni a kettőt?
2: Megtudom.
6: Jó, én a petrezselymet nagyon szerettem, a koriandert jóval kevésbé.
2: Azért, mert poloska szaga van. És valamit, ha ráharapnál egyre.
0: A petrezselymet két petrezselymes krumplihoz, és sülő. Vajas fokhagymás, fehérboros, süllő.
2: Nem lehet, nem tudsz ezt mondani, amiből nem jó petrezselyem. Tök főzelék.
6: Én magyarok vagyunk, én a petrezselyembe hiszek. Szúnyogírtó?
2: Kaptunk egy szúnyogírtót, hogyha támadtak a dögök, szerintem egy óra múlva be fognak indulni.
6: Igen.
2: Óriás integetés van itt. Lúzikám, tilos pulcsidat hordod? Igen, behúzta. De hát téged kérdezek, akkor mondjad.
9: Hello.
0: Igen, ha már.
2: Szóval tilos pulcsi. meleg van már hozzá.
7: Igen, hordom, és a bögréből iszom minden reggel a kávét.
2: Tilos bögréből.
7: Finomabb így.
2: És behúzta a tilos krúpult.
6: Nem, fitatóbuzgóság.
2: Igen, behúzta a tilos krúpulcsit, vagy mi ez? Pólót.
7: Póló.
2: És azóta se kapom vissza.
7: Nagyon jól néz ki.
2: Hát ezt ki kell érdemelni, ez nem úgy van, azt bemész a pultba, nem kapsz olyat, azért önkéteskedni
7: tudom,
2: kell.
7: Láttam.
2: X-es óra érdekel?
7: Igen.
2: Szia, uram.
7: Érdekel.
2: Hát
1: X-es óra.
2: X-es óra, mert most a gimnáziumi érettségi az 50 darab közösségi szolgálatban eltöltött órát kell igazolni, hogy más érettségizni.
0: És ez az X-es óra az mi?
2: Ez. Tehát, hogy közösségi szolgálatban eltöltesz 50 igazolt órát.
0: De az
6: nem egy
0: óra,
6: nem egy karóra valójában. És az
2: X-nek
6: 50 az
2: el. X-es óra.
6: Valóban.
2: Miért hívják X-es órának, nem tudod?
7: Nem tudom, ki kell X-elni.
6: Azért, mert X-elni kell, hogy hány,
7: igen,
6: hányat teljesítettél, de valójában semmi tényleg el.
0: Ifjúsági közösségi szolgálat, ahogy kucikkal megtudtuk.
2: És ez a közösségi szolgálat?
0: X.
2: Ja, ifjúsági
0: közösségi szolgálat.
2: IKS. Szerintem ez egy nagyon jó találmány.
0: IKR, az meg az ipari kukoricatermesztési rendszer, talán? IKR.
6: Olvasott embernek nincs párja.
2: Ehhez nem értek. Neked vannak ilyen agrárgyökereid, nem?
0: Hajjaj.
2: Egyfelől vidéki vagy.
0: Igen.
2: Másfelől földel foglalkozik, geológus a
0: tesót. Nem.
2: Vagy
0: nem. Geológus, nem. Nem. Édesanyám végzett a
2: várjának. Talaj, nem tudom.
0: Ezt azzal is tudom bizonyítani, hogy otthon van.
2: Talajász?
6: Talajtanász.
0: Talaj, így van. Talajtudós.
2: Talajtudós?
0: Talajtanász.
6: Mondom.
0: Igen.
2: Talajtorna? Nem.
0: Egy polimer kazettáról szeretnék beszélni, ami édesanyám, hogy...
6: Tehát a vegyiparban is jártas vagy, a polimerek világában.
0: Aki agrármérnökként végzett, és utána kezdte egy agrártudományi egyetemen dolgozott, többek között az alkalmazott üzemtan tanszéken is, ami az alkalmazott üzemtannak egy jelentős része volt, hogy traktor fordulókat, tehát magnóra kellett venni a traktornak a földön eltöltött idejét, és bele kellett mondani a fordulás, a táblán való megfordulás időpontját, és teli van, jön a traktor, és akkor megszólal egy hang, hogy 17:24, 17 óra 20, vagy valami ilyesmi.
2: De szép emlékel, és erre nem másoltál mást?
0: Nehéz időben? Nem. Még egy kedvenc kazettám volt a magyarországi vonathangok. Az egy műsoros kazetta van. Mozdonyhangok, magyarországi mozdonyhangok.
2: Semmi Tézi Dávid kurálta?
0: Nem tudom, de csodálnám, ha neki nem lenne meg a gyűjteményében.
6: Hát szerintem valószínűleg a Bán TV-nak is előfizetője.
2: Van ilyen, hogy Bán TV?
6: Van. Mozdonyok elejére szerelt kamerák mennek végig.
2: De ez nem egy YouTube csatorna?
6: Van ilyen TV csatorna is, kábel TV csatorna, amelyik... például a norvég vonatok azt hiszem nagyon népszerűek, mert ugye nagyon hosszan mennek.
2: A norvég lassú tévé az egy legenda.
6: Igen, nagyon hosszan mennek, nagyon szép tájakon, úgyhogy nagyon hosszú idők telnek el megállás nélkül.
2: Oszló Bergen.
6: Hát még ha csak Bergen.
2: Még tovább is.
6: Ugye én Trumsö, amelyik ugye a legészekibb nagyváros, nekik egy nagyon régi fájdalmuk, hogy oda nem jut már el a vonat. Nagyon szeretnének egy... Repterük van Trumszőben, hiszen én magam is kétszer is úgy voltál. Jártam ott.
2: Ó, Anna volt Trumszőben. Milyen volt? Mivel mentél? Kutya szánnal?
6: Kétféle módon lehet Trumszőbe menni, hát három az autót is beleszámítjuk. Repülővel, illetve hajóval. Hajóval is lehet érkezni. Én repülővel voltam, de...
0: És ha az autót beleszámoljuk, akkor három.
6: Akkor három. Hajó, repülő, autó, igen.
0: Kerékpár és motorbicikli.
6: Hát kerékpár valószínűleg nem annyira praktikus, mert tényleg elképesztően messze van. Budőből, ami a legközelebbi nagyobb város, abból is azért hajóval egy 6-8 óra oda jutni.
0: És amelyiknek a csapata most?
6: Budőglimt.
0: Igen, 8 között volt, vagy 16 között volt.
6: Igen, Budő egyébként, igen.
0: BL-ben.
6: És Budő...
0: És két válogatottat is, hát a norvég válogatott.
6: És Budő
0: Berget,
6: két
0: és...
6: évvel ezelőtt, nem tudom. De két évvel ezelőtt Európa Kulturális Fővárosa volt Budő.
2: Ja, attól vagy így képben.
6: Nem jártam Trumszőben.
0: Hiszen képben van, hogy általában.
6: Trumszőben kétszer is jártam, és És még tervezek is.
2: Milyen a népzenéjük?
6: Népzenéjük? Hát ugye a Trumszőben van jelentős számi jelenlét, ugye a számi népzene az merőben distinct, ahogy az angol mondja, nagyon jól megkülönböztethető a norvégtől. Ez már nagyon észak, tehát itt azért ez egy elsősorban számi vidék. Azért innen már nincs messze, ahol Sajnovics János járt, ugye a 18. század végén, amikor felfedezte a finnugor nyelvrokonságot. Önmagában a finnugor ságmiben létett, hogy ezt a magyar és a számi közötti kapcsolatból fejtődött meg ez az egész.
2: Zeneileg megmutatkozik a magyar és a számi kapcsolat?
6: Nem. A számi népzene az alapvetően egy animista kultúrára épül, ami azt jelenti, hogy a népzenéjük az jellemzően hangutánzó énekre, úgynevezett jojkázásra alapul, amiben a természet hangjait utánozzák, és ezen keresztül létestenek kapcsolatot földön túli, vagy hát nem földön túli, emberen túli elemekkel, úgy a természettel, mint hát a halottakkal.
0: Azt mondd meg, hogy a számik, ugye ők a lappok, de nem szeretik, ha lappoknak hívják.
6: Nem, most már nem.
0: És ez, az egyúgy, mint az inuitok se szeretik, ha eszkimóknak hívják őket, és a georgiaiak sem szeretik, ha grúzoknak nevezik.
6: Az nem teljesen ugyanaz a georgiaiak és a grúzok, mint a lap meg az inuit, tehát de annyiból igen, ugye hát ez általában a külső-belső megnevezések ellentétével szokott
0: előfordulni. Mi lehet még ilyen vajon? A helvétek szeretik, hogy
2: Tóth meg a szlovák.
0: Vagy a svájciak, hogyha helvéteknek?
6: Hát például gondolom, de most nem a legutóbbi műsorban beszéltünk erről?
0: Nem tudom, annyi mindenről beszéltünk.
6: Hogy a törökök ugye most ezért nevezték át ugye az országot Türkiére, hogy ők ne pulykák legyenek.
2: És mi lenne, ha mi nem éhesek lennénk?
6: Ugye? Igen, Magyarisztán.
2: Mazzat.
6: Igen, van hát ez van, de ugye azért az egy különbség, ugye, hogy a lappok, ők hát valóban ugye ott az északi országokban, ők lapkorukban ők azért elég alávetett osztály voltak. És hát mondjuk amikor Vörös Sándor írt a számomra meghatározó jelentőségű hetet ország, vagy hetet határon, stb. Című gyerekverseit, különböző népekről szóló négy sorosak, abban még lappoknak nevezte őket a 70-es években. De ma már senki nem így.
2: Nem volt ilyen érzékenység.
6: Azóta már tehát azért ez nagyon megváltozott, de egészen a 80-as évekig kemény sorsuk volt azért.
2: Csórika.
6: Számiknak, tehát nem volt anyanyelvi oktatás, kötelezték őket ugye már korábban a vallásnak a felvételére is. De azóta
2: már van nevelőtábor, sterilizálás, ezek nem volt?
6: Sterilizálás. Norvégiában volt sterilizálás is, az Svédországban és Finnországban nem volt. De hát ma már van minden, külön számít. Parlament, autonómia, zászló.
2: Hallottam a számítógépről.
6: Minus,
0: a Leningrad Cowboys menni Amerika című filmben nevezték őket Laplandersnek. Laplanders kifejezés, az mintha valamelyik kaurizmeki filmben.
6: Finnül előfordulhat, hogy így nevezik őket, igen.
0: Akkor az még a számi önmeghatározás elterjedése előtt készülhetett az a film.
6: Még az érzékenyítés még nem ért célt abban az időben.
2: Megnéztem azt a filmet, és nem volt annyira jó most, mint 30 éve.
6: Én nekem már akkor sem volt jó.
2: De én kicsi voltam, és azt gondoltam, hogy
6: igen, nagyobb voltam, és már több eszem volt.
0: Viszont felléptek egyszer a Vörösmarty-téren.
2: Ott voltam.
0: Mindenki ott volt.
6: Szerintem ez konkrétan akkor volt, amikor én árultam a kommunizmus utolsó leletét.
0: Igen, mert
6: azon a nyáron.
2: Úristen, Balázs, te akkora nagy öreg leszel egyszer.
6: Igen. A drótkerítés...
0: Mi volt az zeneünnepe? Vagy az milyen
6: szerintem ez
0: budapesti búcsú? Vagy volt valami ilyesmi nevű?
6: Budapesti búcsú,
0: nem tudom.
2: Térfilm.
6: Azért vagyok bizonytalan, mert szerintem 90 nyarán árultam a kommunizmus utolsó leletét, és 91-ben meg utcán jártam a Vörösmarty téren. Akkor már nem volt, talán már akkor nem árultunk ilyet.
2: Stellportré nem volt soha?
6: Nem, az sajnos nem. Nem, abszolút nem az erősségem.
2: Még egy kicsit javulok, és jövőre kiülünk ide a Váivasnál portrézni. Adományért. Meggyőzöm.
6: Nem éreztem, hogy a pálcikámbe kémre a turisták nagyon ugranának.
2: És akkor mindig kivárok, hogy egy nagyszájú Mick Jagger vagy.
0: Jó. Schwarzenegger. Csali kép.
6: De ez már a töltött száj előtti töltött száj volt.
2: Igen, hát ez egy alapkarikatúra vonás, hogy föl kell erősíteni. Nagy orr, nagy száj, valami nagy legyen rajta. Na jó, van, meddig nyomjuk még ezt?
6: Mi
2: a téma?
6: Igen.
0: Az NHL döntő. Megnéztem
2: a harmadikat. A
0: negyediket még nem? Harmadikhoz mit szóltál?
2: Ez mindig visszajön a Caroline, aztán utána megcsapják.
0: Nem mindig.
2: Hát jó, egyszer ők csaptak. De hogy honnan tudnak, hogy lehet 4-0-ról visszajönni? 4-4-re.
0: Hát
2: egész elképesztő. De nagyon azért jó. Valahogy jobban egyben van a Las Vegas.
6: Mint a Tampa?
0: Nem.
2: Carolina Hurricanes van. És
0: nagyon jó.
2: Tehát két jó nem annyira klasszikus.
0: Igen.
2: Oké, nemzet, de hát ugye akik föltöltik, azok meg onnan jönnek ebből a kultúrából.
0: Úgyhogy a Caroline-nak igazából nincs most olyan Stankovenen kívül, aki egyébként nem volt a meghatározó játékos a Caroline-nak az alapszakaszban, de most nagyon hasít. De még ő sem, ha Caroline megnyerni a Stanley kupát, akkor nagyon nehéz lenne most eldönteni, hogy kikapja a...
2: Az a szép, kedves hallgatóink, hogy vannak a kakutojások a parkban, most például két napszemüveges ember érkezik hosszú horgászbottal, és az őr kíséri őket a Dunapartra, mert nem zárjuk el a szabad horgászás lehetőségét. A szolgálmi úton.
0: Nem lehet, hogy tombola ajándékot hoztak?
2: Nem úgy néznek ki a srácok.
6: Vagy a zavarosban halásznak?
2: Lehet. Horgászok.
6: Jaj, és foci EB holnap kezdődik, ugye nem ma?
0: Holnap 21:00.
2: Elvileg ma megkapjuk a végső változatát ennek a dolognak, jó. És az első csoportkörnek a végéig lehet leadni a szavazatot, tehát ott már van egy kis no-ho. Nem tudom, hogy te
6: vagy... De miért szavazat?
2: Hát ezeket nem szavazatot, hanem azért...
6: Tippet.
2: A tippeket, tippjeket.
0: Várjál, most akkor átadom én a fülesemet.
9: Ne, nem kell nekem annyira. Miről beszélgettek?
2: Foci VB-ről, meg egy tippjátékról, amit az egyik haverom, hogy a fiaival
0: fejlesztem. Ezt én nem akartam megírni nektek, de én tippjáték ellenes vagyok. Tehát, hogy én belegondolok abba, hogy mondjuk egy Dél-Korea Csehországon vezet, mondjuk Csehország 3-0-ra, én tippelek 3-2-t. És iszonyúan jön fel Dél-Korea, hogy ne szurkoljak az egyenlítésért, csak azért, mert elrontja a tipmixemet, azt én egész egyszer nem lehet nyugodtan és önfeledten nézni, és drukkolni.
6: Nincs valódi tét, nem fogadunk semmibe, csak játszunk.
9: Ez holnap kezdődik?
2: Na, úgy éba megy.
6: Megmondom, hogy nekem engem eléggé frusztál, hogy hát ez most... Kizárt, hogy minden meccset meg tudják nézni, ugye?
9: Bocsánat, az interneten lehet nézni a foci VB-t?
0: Igen.
6: Fogalmas sincs.
0: mnsport.mediaclick.hu
6: technikailag lehetetlen megnézni minden
9: meccset. Ja, nem tudom, csak akartam kérdezni, mert hogy nekem nincsen semmi tévém.
0: Nem lehetetlen.
9: Megcsinálod?
0: Biztos, én napi, nem csinálom. Napi
9: fogadásból?
0: Nem.
6: De nem is érdemes.
9: Veszek neked egy láda fricátét.
2: Ivory Coast, nem tudom én micsodát.
6: Most fél napi 5 meccs. És
9: de engem abszolút nem érdekel.
6: Engem érdekel, de hát azért napi
9: 5 napi 5 perc nem érdekel. Nagyon szeretem azt a ritmusát a foci VB-nek, főleg amikor munkanélkül vagyok, de most nem vagyok az, hogy tudod, hogy és akkor egy picit rápihensz, és már jön a következő.
6: Igen, de hát a napi 3 oké volt, ez a napi 5 nem.
9: 4 a top nálam. Napi 4 ez még nekem oké.
6: Napi 4 se volt valójában, mert ugye akkor párhuzamosan voltak.
9: Ja, az igaz, tényleg.
6: Igen. Hát a...
2: Nehéz időknek nézünk elébe.
6: Igen, ez engem frusztrál, bevallom.
2: Meg hajnalba kezdődik.
9: De a meccsek jelentős része normális európai időben van, azt olvastam, ez nem igaz?
6: Nem igaz.
2: Délben is kezdődik, meg hajnal 4-ben is, 4-kor is.
6: Éjfél, hajnal 3,
9: a hajnal 4 az oké, nekem akkor kell kivinnem a kutyát.
0: Emlékezzetek a 94-es USA VB-re, ahol ugyanilyen dögletes hőségben játszottak ottani idő szerint délben meccseket, és rettenetes volt. Hol? USA-ban?
6: USA-ban voltam éppen. Nem, hogy?
0: Jó, hát...
9: Elegem van ebből, hogy mindig ott van.
6: Egyetlen nem vagyok mindig ott.
0: Kint voltál ki meccsen?
9: Mindig ott vagy.
6: Egyetlen meccsen voltam kint. Anglia, Norvégia. azt hiszem, igen, az volt Washington.
9: Az egy jó meccs volt.
0: Angolok ki voltak a 94-es VB-n, nem arról maradtak le pont?
6: Nem USA volt a remlék.
9: Mindjárt lejár az idő.
0: Hát,
6: Norvégia játszott. És nagyon rossz meccs volt, és szerintem 0-0.
9: Én arra emlékszem, csak az összes foci VB-ből legélesebben emlékszem, amikor ti elmentetek megnézni az Angola-Portugália meccset, és mi a Tibivel énekeltünk inkább, és nagyon jól döntöttük, mert azt mondta, visszajöttetek, és azt mondtátok, hogy ez borzalmas a rossz.
0: Én meg elmondom a egyik kedvenc foci VB-s anekdotámat, élményemet.
9: Na.
0: Ami a 98-as franciaországi VB-hez kapcsolódik, amikor is kimentünk a Nigéria-Dánia meccsre a Stade de France-ba, és olyan helyen ültünk, ahol mögöttünk magyar fiatalok ültek, Fradi drukkerek.
9: Jaj, ez nagyon szép.
0: És folyamatosan vaciláltak, hogy a dánok ugye rendes európai fehér emberek, a zöldsasok meg a négerek voltak, a nigériaiak, hogy most akkor mi legyen, hogy lehessen
2: megkülönböztetni.
0: Nem, hanem megtalálni,
9: kinek
0: akkor,
9: lehet kinek drukkolni? Lehet drukkolni.
0: Tudod, hát ja. A zöldsasoknak drukkolna szíve szerint minden fradista, de hát azok mégiscsak...
2: Szerintem már hozzászoktak az óra.
9: De nem, volt megoldás, várjál.
0: Tudod, mi volt a megoldás? Hogy mit kantáltak?
2: Mit?
0: Mocskos lilák.
9: És nagyon ez, jó ez volt. Ezt te különösen jól
0: érted. Amikor felderült az arcuk, hogy van mindenre megoldás.
9: Érdekes, hogy nekem...
0: 98-as Dán Nigéria meccsen.
9: Nekem a mai napig a legnagyobb benyomást rám tévő emlékem, az a 74-es VB döntő, amikor is 11 évesen Szlovákiában a nagymamám testvéreinek a kis vidéki házában néztük, ugye nyilván fekete-fehérbe gondolom én a döntőt, és én soha nem éreztem ilyen szívszorító fájdalmat, mint amikor Hollandia kikapott, pedig miért? 11 éves gyerekként miért drukkoltam nekik? Jó, hogy persze, hogy a Rensenbrink miatt, meg a Neeskens miatt, meg a Cruyff miatt, meg persze mindenki miatt, de hogy valamiért ott azt nagyon igazságtalannak éreztem, és az annyira megmaradt bennem örökre az a nyom. Meg ahogy a Fox utólag azt nyilatkozta, hogy he-he-he, nem is rúgtak föl.
0: We are red, we are white, we are Danish dynamite.
9: Az inkább azon a híres azon EB-n volt.
0: Meg már ott a 98-as.
9: De az EB előbb volt, amikor ők megnyerték. 92 volt a híres EB, amikor a nyaralásról visszajött dánok, megnyerték. We are red, we are white, we are Danish dynamite. Ott van.
0: Na. Gyertek, lejárt az időnk.
2: 4 percünk van még. Záró gondolatok következnek. Gyertek ki a Dürerben, még nincsenek túl sokan. Európa kiadó van 10-től. Csak neked, kislány, stb. Egyéb. Jó lesz minden.
0: Nem fog esni, hanem ilyen nagyon békés.
2: Csináljatok szelfit a Szocsizom Mészáros Lőrinc előtt. Nagyon jó minden.
6: Jó, hát igaziból érdektelen, de megtaláltam, hogy Norvégia-Mexikó 1-0 vezette a Pul Sándor. Ez volt a...
0: Melyik? Norvégia-Mexikó?
6: Norvégia-Mexikó 1-0 vezette a Pul Sándor.
2: Igen. Amikor még ott voltunk mi is a VB-n.
6: Ez volt.
2: Ja, Istenem. De most néztem, hát...
6: Nincs bíró, sincs?
2: Bíró? Szerintem...
0: Szomáliai nem biztos, hogy lesz, azt olvastam, hogy az annak szegénynek... Igen, annak... megbukott az ICE vizsgálaton a határon, tudod, maga persze, dolgozni, mi?
6: Uh-huh. Ez
2: akkor kinek bosnyákoknak drukkol egy rendes magyar most?
6: A Zöldfoki szigetek.
0: Zöldfoki szigeteknek simán lehet drukkolni.
6: Tubarova is, Azó is.
2: Meglepetés csapat lesz?
6: De bosnyának is lehet szerintem.
2: Ki lesz a meglepetés csapat?
0: A norvégok.
2: Japán,
6: az egy jó tipp.
0: Én a braziloknak szurkolok, mint mindig.
2: Mindig. Jó, hát ez...
0: Mind mindig. Én nekem a régi elméletem minden VB előtt elmondom, hogy a világ labdarúgása akkor van rendben, ha az aktuális világbajnokot Brazíliának hívják.
6: De most nem olyan jók, nem? Vagy majd Ancelotti?
0: Bízom, igen. Pont, hogy a fű alatt.
6: Mert ugye általában ez hiányzik nekik a taktikus játék, és Ancelotti abban jó. Csak hát ilyen rövid idő alatt megtanítani, na mindegy.
9: Mehetünk?
2: Rohangálunk össze.
0: Igen.
2: Szerintem igen, megkérünk egy, kérünk egy búcsúzenét, puszilunk mindenkit.
9: Köszönjük, főleg Dávidnak, ő volt a legkitartóbb.
2: Karibi körit, itt kint velünk, nem fog esni, jó koncertek és pogromok lesznek.
0: Szervusztok.
2: Na, puszi benneteket a csütörtök és a szerda.
6: Bringával
2: vagy. Szerda ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül. Hello.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estérig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermeköklé.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki. Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyám?
2: Édesanyám már befűtött a kemencét. Befűtött a kemencét,
3: hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott, és ezt mondta.
5: Ha ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fogadni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön 1 dézsát, amelyel kimérhetik a pénzt. elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság, el is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzezsákokat, elállt szeme szája csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból elugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kigergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az meg örült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Több millió éves leletekre bukkantak a Normafa Park munkatársai a leendő Oxtró központ területén, olvasható a park Facebook oldalán. A fosszíliákról az ELTE őslénytani tanszékének professzora dr. Galácz András paleontológus azt mondta, azok édesvízi mocsári csigák, amelyek a pleisztocén ízkőben maradtak meg ebben a formában. A leletek arról tanúskodnak, hogy a mai Normafa helyén egykor vízzel borított völgyek húzódtak. A pleisztocénkor több mint 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kőzetekben található csigák és más kis vízi lények akkor éltek, amikor a Kárpát-medence területén még őselefántok, gyapjas mamutok, óriás szarvasok, karfogó tigrisek és barlangi oroszlánok éltek. Ekkor még nem volt Duna és Tisza sem, csak ezek előfutárai vízzel borított völgyek léteztek, és vélhetően a mai Normafa környékén, illetve peremén is ilyen völgy húzódott, a különleges kőzeteket később a látogatók is megnézhetik, írja a Telex.
2: A rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezt próbálta igazolni kollégájával együtt Thomas White, a University of Sydney evolúcióökológus és entomológus kutatója. Tanulmányuk a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban jelent meg. Kísérleteik során a házi tücsök, a Herta domesticus csápját egy forró szondával érintették meg, és ekkor valami különös dolog történt. A rovar a megégett foltra fordította figyelmét, és ismételten tisztogatta azt, sokkal hosszabb ideig, mint egy ártalmatlan érintés nyomán, vagy érintési ilyen tenni. A megállapítások jelentőségét nem csak az adja, hogy a tücskök reagáltak az ingerre, hanem az is, ahogy ezt tették. A tücskök a forró szonda eltávolítása után is sokáig figyelték a területet, ami arra utal, hogy valamit belülről is érzékeltek, a károsodás tartós, lokalizált jelét. Az ausztrál entomológusok szerint ez a viselkedés bizonyíték lehet arra, amit a tudósok régóta vitatnak. A rovarok igenis fájdalomszerű állapotokat élnek át. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: A HVG elkérte a Központi Statisztikai Hivataltól a 2025-ös nettó medián béradatokat. 500 ezer forintnál magasabb érték csak 5 fővárosi kerületnél, az országos lakosság alig 3%-ánál szerepelt. A második és 12. kerületben 532 ezer forintos, az elsőben 512 ezer körül, a 11. és a 13. 509, illetve 503 ezer volt a nettó medianbér. Az adatok a keleti ország részben a legalacsonyabbak. A Vásárosnaményi, Csengeri, Cigándi, Fehérgyarmati és a Gönci járásban 252-269 ezer forint a medián, tehát a keresők felénél a havi nettó összeg ennél alacsonyabb volt. A medián bér az összes térség 13%-ában maradt 300 ezer forint alatt. A 300-400 ezres sáv 65, a 400-500 ezres pedig 19%-os volt.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ez itt a Tilos Rádió 90.3.
1: Azon belül pedig a Dafke.
0: És amit hallottunk, az Necro volt. Itt Susán Eszter és Semberger Ádám ül épp a stúdióban, és ez a Dafke nevű műsor.
1: És a következő egy órában mi leszünk itt veletek. Sziasztok!
0: Igen.
1: És ez a Necro nevű előadó, akit most hallottatok, az igazi neve az, hogy Ron Braunstein, vagy Braunstein.
0: Braunstein, igen.
1: Aki...
0: Mint az izé, Vonnegut, vagy Vonnegut, vagy Vonnegut. Nem? Tehát, hogy ez most így nagyon mindegy, ezek azért
1: félnek. Mindenesetre ő brooklyni, szóval ő valószínűleg amerikaiosul, amerikaiul ejtik ki a saját nevét, bár egyébként izraeli bevándorlók gyereke, az apja román születésű izraeli katona, az anyja pedig egy ortodox bálcsuva, és vagyis az azt jelenti, hogy ő betért, vagy megtért.
0: Visszatért, ugye?
1: Visszatért a vallásba.
0: De egyébként nem is lett bálcsuva, mert ugye az alapvetően bátcsuva, nem? Hát na, vagy mit tudom én, milyen,
1: igen.
0: Vagy nem is
1: bálcsuva. És az előbb is hallhat, vagy aki így hallgatta a számot, azt hallhattátok, hogy így elég sok egyébként így ilyen...
0: Ilyen eskenázi héber van benne.
1: Igen. Igen.
0: Tehát, hogy,
1: hogy ő így vágja, tehát, hogy nem csak úgy beszél így zsidóságról, tehát, hogy ő neki ez így megvan így otthonról.
0: És egyébként nagyon durva, így előttem van ennek a borítója, én nem ismertem egyébként Necrót, hanem a, vagy mindegy is, ez, hogy jutottunk el idáig, és helyett ilyen, igazából úgy néz ki a borítója, mint hogyha egy ilyen death metal albumnak lenne, egy ilyen régi, tudom én, death metal albumnak lenne a borítója, ilyen levágott fejű emberek, minden, igazából semmi nem utal arra, hogy ez egy zsidó produkció lenne egyáltalán, nem? Tehát, hogy én nem tudom igazából.
1: Amennyire így ismerem, de van, aki ezt jobban érti nyilván, így, aki jobban ismeri ezt a hip-hop zenét, hogy nem ez a fő neki, hogy ő a zsidó rapper, de egyébként beszél erről is. Szóval, hogyha megnézed, aha, így a fő a legismertebb számai, mondjuk nem ez. Ez így a Tough Jude című száma volt egyébként, aha, ami kifejezetten így erről szól, egy erről is így beszél, meg így nem tagadja, de igazából nem ez a fő profil.
0: Ja, csak egyszerűen ő egy zsidó, aki rappel, és ja, hát van, ebből aztán van, ugye, hogyha Beastie Boys innen fussunk, tehát azért így alapvetően ez egy létező dolog. Mert hát Brooklyn ugye az egy nagy melting pot, és ugye ott azért alapvetően az egyik melted rész az pont a zsidók, ugye afroamerikaiak mellett, úgyhogy ja, persze. Egyébként azt nem tudom, azt tudtad, hogy a Matisse Yahu, ha már itt tartunk, ott lakott, ezt az izé mondta még a közös barátunk, amikor ott voltunk, a Sarah Crown Heights-ban, hogy az nagyon vicces, hogy Matisse Yahu az így Crown Heights-ban, Brooklynban az egy viszonylag hogy van, karibiak és zsidók által lakott, az egyik fele az a karibi negyed, a másik meg a Chabad zsidóknak a negyede, tehát hogy nem is afrikai származású, hanem tényleg itt a karibi térségének, a másikban meg nem is az a klasszikus zsidó, hanem az a Chabad a zsidók, és hogy valahogy ő a Matisse Yahuhoz meg ott lakott ennek a negyednek kvázi így a közepén, és akkor hát így mi történt, a zsidó így összejött a regivel, úgyhogy igazából ez a poén igazából az egészben, és hát elég vicces. Miközben egyébként nem nagyon keverednek ott, szóval azért ez két olyan típusú társaság, akik nem keverednek. Na, mindegy is.
1: Aha.
0: Szóval ez volt, amit most hallottatok, az viszont nem Matisse Yahu volt, hanem ennél egy keményebb srác.
1: Igen, aki ugye death metalt és a rappet ötvözi egyébként így a munkájában.
0: Hát ebben a számban nem ezt ötvözte, de igen.
1: Ebben a számban annyira nem, és egyébként neki a bátyja, Ill Bill, aki szintén egy ismert zsidó rapper, Ők ketten a Circle of Triance szupercsoport tagjai is.
0: Amiben csak ők ketten vannak, vagy nem?
1: És az Il Bill-nél ő így a holokausztról is beszél egyébként a szövegeiben, tehát így nála is megjelenik ez a
0: téma. És ő is ez a death metalos vonalon megy, és akkor így jön be a holokauszt, vagy ez hogy van? Na mindegy, ebben nem menjünk jobban bele.
1: De még lesz egy másik ilyen előadó, mert a mai műsorban úgy gondoltam, hogy egy ilyen vonalon mozgunk, az pedig a BLP kóser. Nem tudom, hogy róla hallottál-e, hát ő elég keményen néz ki, igazából, hogyha így majd tehetitek, keressetek rá, így ugye a fogai ilyen...
0: Ja, arany. Hát, nem látok el oda, amit mutatsz.
1: Igen, ilyen ezüst, vagy arany, vagy valami ilyesmi. És
0: miért BLP kóser?
1: Aha, BLP kóser, úgyhogy ő egy fiatalabb generáció, tehát ez a nekro, ez így a mi generációnk, ő 76-os születésű. Uh-huh. A BLP, ő pedig 2000-ben született, és ő egy floridai rapper.
0: Millenial. Rapper.
1: Igen, aha. És ő egy profi gördeszkás volt, aki a pandémia alatt kezdett rappelni, és hát ortodox pajesz a megjelenési, meg egy aranyfogsor, igen.
0: Beszorog, de tényleg. Hát mármint, hogy ez nem egy igazi pajesz, hanem, vagy ez az övé, ez egy ilyen rasta pajesz, vagy pedig ez a sapkája.
1: Nem igazi pajesze van, és ő magát Dreidelmannek hívja.
0: Na jó, ez... Nagyon cringe ez a Dreidelmann, de nagyon, milyen maga a dolog?
1: Hát majd belehallgatunk, hogy mi is van e mögött. Ő egyébként így nem vallásos, de rendszeresen imádkozik. Buszmegállóban járdám, vagy ahol éppen van.
0: Nem tudom, csak most így rákerestem itt a Spotin, van neki egy olyan 821.481-es havi hallgatósága, és mondjuk a legismertebb számát, vagy a legfelkapottabb számát, azt 47 millióan látták, úgyhogy azért az nem rossz.
1: Igen.
0: Tehát úgyhogy... ő egy ismert rapper, csak mi vagyunk ilyen bénák, akik itt izé, vagy hát te nem, hiszen te ismered, úgyhogy én vagyok a...
1: Én is most ismertem nemrég meg ezeket a csodálatos zenei alkotásokat.
0: De hogy akkor ez úgy van, hogy ezeket az arcokat is zsidók hallgatják, és ezért ilyen nagy befutottak, vagy egyáltalán nem, és igazából egy ilyen...
1: Szerintem a nekrót az nem, de a BLP kóser az lehet, hogy már így inkább arra építette már így az egész identitását, de ezt ugye inkább olyanok tudják, akik jobban otthon vannak a repzenében. Mi ezt most inkább csak ilyen érdekességként hoztuk be a műsorba. Igazából a mai...
0: Ne hallgassuk meg ezt a 26-os szingeljét, vagy mit? BLP Kosert meg kell hallgatni?
1: De, BLP Kosertől hallgassunk meg valamit.
0: Na de mit, van ilyen, hogy Dead Kraka? De abban csak feat-tel, ugye? Aztán van egy ilyen, hogy ami leghallgatottabb szám, az a Special K.
1: Aha, az jó lesz szerintem.
0: Ja,
1: a Special K, ezt tudod mi? Az a ketamin egyébként. De gondolom itt a kóserságra utal, nem a ketaminra.
0: Nem, és hogy
1: hallgassuk utalhat? Meg, hogy mit is mond.

0: postponed.
1: Na, hát mindenki eldöntheti, hogy melyik...
2: Elég király volt, nekem ez bejött, hallod.
1: Ez nekem is bejött egyébként, és a kettő összehasonlításban picit olyan, hogy ugye mondtuk, hogy a generációs különbség, és hogy igazából így ugye a Florida meg a Brooklyn is különbség, tehát ez a necro, ez egy underground.
2: Ilyen, ez az ilyen Miami Bass, vagy nem is tudom micsoda, ez egy ilyen elég fasza, de eléggé hallatszik rajta ez az egész ilyen Florida hangulat.
1: Ja. Igen, meg hogy Florida suburb, tehát az előváros, és hogy nála így a TikTokon nyomul ő, tehát hogy meg ugye a zsidóság az egy ilyen pozitív, egy ilyen brand, amit mondtunk, hogy ő ezt így nagyon kiteszi.
2: Uh-huh. Igen,
1: a necronál ez meg inkább egy ilyen teher, egy ilyen szubtext, amiről így nem feltétlenül így ügyel hozzá, ez így más.
2: Ja, meg ő egy, azért így látszik ezen a csávon, hogy ez egy ilyen menő arc volt, tehát hogy az ilyen klasszik, ilyen menő arc, tudod, ott a skater hangulattal, nem tudom, mi látszik rajta, és aztán így valami miatt ezt így beúszta, ezt a Jewish dolgot, ami egészen vicces kinézetet eredményezett, de maga a cucc az nem szar szerintem amúgy.
1: Nem. Úgyhogy hallgassatok Necrót, meg BLP Kósert is, meg majd mi is még játszunk így az adásban.
2: Na aztán akkor dumáljunk egy kicsit, ha már itt vagyunk. Ez ilyen beszélgetős műsor, ugye? De jó volt ezek, jó voltak ezek a zenék amúgy.
1: Abszolút, beszélgetős és zenélgetős, és... Ma így az egyik téma, amiről tudunk beszélni, az lenne, hogy Ádámmal indítunk egy ilyen kis közösségi kutatást, vagy már elindul is indítottuk, így a Magyarország zsidóság jövőjéről, és ezt itt a műsorban is így szeretnénk egy picit így promózni.
2: Ja, meg körüljárni, nem is tudom, mit csinálni vele.
1: Igen, körüljárni, meg beszélni róla, még ez így sehol nem jelent meg erről semmi, szóval most ti vagytok az elsők, akik erről hallatok.
2: Ja, teljesen, igazából most indult el, még csak az előkészítése a folyamatnak igazából ez a helyzet, de azon vagyunk, hogy valami vagy megfejtsük azt, hogy mi Magyarországon a zsidóság jövője, ami egyébként ilyen hülye hangzik, de alapjáraton elég fontos, vagy érdekes kérdés ugye abban a szempontból, hogy Magyarországon egy jellemzően nem vallási alapú zsidó társadalom, nem is tudom, hogy hívjuk, zsidó emberek laknak, és emiatt hát nagyon nehéz meghatározni, vagy nagyon nem egyszerű meghatározni azt, hogy mi az, ami összeköti ezeket az embereket, és hogy ebből hogyan lesz mondjuk, tudom én, 20-30-40-100 év múlva egy olyan dolog, amit aztán itt magyarországi zsidóságnak lehet hívni, és az hogy fog kinézni. Most egy nyilván nem egy jövőkutatás ebből a szempontból, de minden esetre egy ilyen érdekesség, de minden esetre egy érdekes kérdés, és nagyon sok egyéb érdekes kérdést ez felvet. Uh-huh. És ez igazából egy ilyen nagy közösségi meghallgatáson alapuló projekt egyelőre, aztán majd megyünk előre, hogy mi legyen, ennek az a lényege, amúgy, hogy így ilyen-olyan-amolyan módon egyesével először beszélgetünk sok-sok emberrel, aztán pedig különböző csoportokban, kisebb-nagyobb csoportokban találkozunk, és még az is lehet, hogy valami közös projektet is csinálunk, és akkor ennek a közös projektnek az eredményei, a beszélgetések, az irányok, és ezekből fogunk majd így következtetéseket levonni, tehát ne egy olyan kutatást képzeljetek el, ami egy ilyen klasszikus szociológiai kutatás, habár ugye az Eszter nagy híve a részvételi kutatási formáknak, úgyhogy valószínűleg ő nem gondolná azt, hogy ez nem egy rendes kutatás, én ezzel mindig úgy vagyok, hogy én mindig így leírom, hogy hát ez nem egy ilyen igazi kutatás, de azt mondja, hogy dehogy nem, hát ez is az.
1: Ez a baj, igen, az a baj, hogy egyébként a részvételi kutatás az nem rendes kutatás idézőjelbe, tehát hogy mondjuk nagyon sok kutató azt nem gondolná annak, mert a részvételi kutatás az pont így próbálja összekötni a gyakorlatot az elméleten. Nagyon sok kutatásnak ugye az a baja, hogy túlságosan elméleti, és így nagyon el van távolodva magától a tárgyától, és ez főleg egy ilyen kézzelfogható dolognál nagyon nehéz. Nekem azt tetszett nagyon, amikor így behoztad ezt az ötletet, ezt a jövőkutatást, hogy így én az elmúlt 20-25 évben nagyon sokat gondolkodtam ugye a zsidóságon, és így főleg még így az elején talán több ilyen vízióm is volt, aztán ugye ezek így folyamatosan így szertefosztottak, vagy megvalósultak, de így fejlődtek, meg alakultak, de hogy valahogy azt hiszem, hogy ilyen az elmúlt x sok évben nagyon sokat foglalkoztam a múlttal, és egyébként szerintem ez nagyon igaz így a magyar társadalomra is, vagy én ezt olvastam is valahol, hogy így a magyar identitás az egy ilyen nagyon múltfókuszú, és hogy nagyon erős ez a történelmi identitás, meg ez a történelmi tudat, és hogy nagyon tetszett, hogy te így ezt az egészet most átkeretezted arra, hogy na jó, de merre felé tartunk, és engem ami az egyik izgat, hogy egyáltalán ennek így megnézem így a szakirodalmát, hogy milyen jövőkutatásokat csinálnak akár így zsidó közösségi területen, akár nem zsidó közösségi, vagy társadalom fejlesztési területeken, mert egész biztos, hogy ennek így van szakirodalma, már el is kezdtem egy picit így utána nézni, de hogy azért nem jellemző, tehát hogyha magyar zsidóságról szóló szakirodalmat megnézed, akkor így, meg így az európairól, ez így abszolút egy ilyen hiány, tehát így nincs erről szó, arról van szó, hogy így mi volt, meg mi van, meg hogy majd ki fog halni a nem tudom, európai zsidóság, mert csökken a népe, és hogy tényleg egy ilyen...
2: Tehát egész Európa ki fog halni, nem? Vagy nem tudom, milyen alapon. De hogy így vagy hát nem egész Európa, mert ugye a terület az megmarad, de ugye hát tudjuk, hogy kik fognak majd itt jól elszaporodni. De azok nem a zsidók lesznek, meg nem a keresztények, meg nem a kultúrkör. Ja, szóval, hogy így alapvetően ez egy ilyen izgalmas kérdésfelvetés szerintem is, és a nagyon jellemző, igen, Magyarországra ez a múltba révedés. Nagyon nehéz egyébként egyetem beszélni bármiről, anélkül egyébként politikáról például, hogy ne jöjjön elő egyébként az, hogy ez már valamikor nem sikerült, ez már nem volt jó, vagy így sikerült, akkor az legyen úgy, ahogy akkor volt, mert akkor az végül is még elfogadható volt. Az egész, nem tudom mi, az egész vállalkozó kedve a magyaroknak azért úgy elég lent van, és ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a zsidóság is, hát az is, magyarországi zsidóság is, az azt jelenti, hogy ezek magyar emberek, mi magyarról van szó, akiket itt pont ugyanolyanak, mint minden, igazából minden nagy statisztikai szempontból, mint aminek a magyarok, szóval, hogy itt nincs különbség, szóval, hogy ez egy ilyen, nem itt, hogy nyilván vannak ilyen, mit tudom én, ilyen szociológiai értelemben vett különbségek, hogy mit tudom én, hol laknak, meg demográfiai, meg KBÁnyévesek, meg mit tudom én, milyen jövedelemmel rendelkeznek, de abban az értelemben nincs, hogy az egész nagy magyar, amit nem is lehet megfogni, mindegy néplélek, mondjuk így, az ugyanúgy a zsidóknak is a nagy magyar néplelke.
1: Igen, de hogy ezen belül szerintem még a zsidóság az még jobban a múltban van, meg él, meg nem tudom, szerintem nagyon sokan...
2: Hát ebben tökre hasonlít az ilyen, a szinte azt mondanám, hogy ebben a társadalmi szinten sok esetben, vagy legalábbis ebben a regiszterében így a zsidóság nem hasonlít az ilyen reakciós, vagy ilyen revizionista ilyen magyar csoportokra, akik ugye teljesen ebbe az ilyen múltba révedés hangulatban vannak, szóval ez az ilyen vissza kell csatolni, mit tudom én, Orbán Viktornál megjelenik a Nagy Magyarország térkép, ugye az a földgömb, amin egy ilyen Nagy Magyarország van, amit még itt a magyar Gellér Péter mutatott, amikor a Karmelitában volt, szóval nekem ezek jutnak így eszembe, hogy hát ott is van egy ilyen klasszik, ilyen revizionista valami, csak itt mondjuk
1: hát azért
2: a
1: más,
2: probléma az az nyilván, hogy itt igen, hogy itt Magyarországon, hogyha egy zsidó revizionista lenne, vagy revizióban gondolkodna, az a saját veszélyt okozná. Szóval...
1: Ebben nem vagyok biztos, csak én úgy értettem, hogy más, hogy ugye a zsidóság szerintem azért fókuszál egy a múltra, mert ugye a holokauszt előtt volt egy iszonyatosan gazdag és erős és sokszínű zsidóság, és hogy így amihez tudsz kapcsolódni, és az, vagy amire egy büszke lehetsz, az így, meg ami ahonnan jössz, az így ez a magyar zsidó hagyomány. És nyilván, amikor az ember ezt így megismeri picit is, akkor így ez elkezdi érdekelni, és ez így ad egy ilyen erőt, tehát ez egy ilyen erőforrás. És ebben igazad van, hogy van egy hasonlóság, így egy ilyen nosztalgia is, ugye, mint ahogy így az osztrák-magyar monarchia iránti nosztalgia, ez ugyanaz az időszak, amikor a zsidóságnak is az aranykora volt.
2: Hát előzőm, a magyarok osztrák-magyar monarchiához fűződő nosztalgiája azért az egy ilyen elég ambivalens nosztalgia, de mindegy, ebbe...
1: Igen, de egyébként ez is megjelenik így a Tiszának a programjába, tehát én így a Tiszának a programjába, effektív az osztrák-magyar monarchia, az így benne van a Tiszának
2: igen,
1: a programjába.
2: Igen, igen, hogy mintha az lenne, hogy így mindenképpen vissza kéne nyúlni valamilyen történelmi időre, és ahova a Orbán Viktorék nyúltak, az a Horthy korszak, és akkor ők is kerestek maguknak egyet, hogy na jó, de mi lehet azért ennél egy kevésbé gáz, ilyen, nem tudom, nemezise a magyar köztársaságnak, meg a magyar magyar politikának, és akkor ők meg ugye nyilván nem a hála jó Istennek a Gömbös Gyula Imrédi, csak egy pár nevet mondjak által fémjelzett korszakot jelölik meg, hanem igen, mert van ez a, én is észrevettem, mert többször, mint hogy elhangzott volna, de te el is olvastál valamit, ami kifejezetten?
1: Hát én elolvastam a Tiszának, szerintem lehet, hogy ez egy rövidített, egy ilyen 90-100 oldalas program, ami fenn volt, nem tudom, lehet, hogy van még egy hosszabb, és abban benne volt egyébként.
2: Én is olvastam azt, és tényleg volt ilyen említés szinten, de nem egy ilyen...
1: Említés szinten, de így megmaradt bennem, mert amúgy már bennem is felmerült, valószínűleg azért, mert idegenvezetőként meg amúgy is, igen, tehát ez a korszak tényleg egy ilyen nosztalgikus, és persze ennek egy része valószínűleg ez egy konstrukció, de egy másik része meg tényleg az, hogy volt egy időszak, amikor Magyarország egy ilyen nagyon prosperáló és nagyon, nagyon gyors léptékben fejlődő multikulturális társadalom volt.
2: Hát ez igazából annak a jele, hogy azért alapvetően akkor ezek alapján a Tisza az egy ilyen liberális, vagy mit tudom én, ez az ilyen deág, nem, vagy nemzeti nem tudom, liberális. Ez a nemzeti liberális vonal, és nyilván ehhez kellett találni egyet, míg mondjuk a Fidesz az meg a klasszikus ilyen jobboldali revizionizmus azért így most valljuk be, és hogy így az meg nyilvánvalóan hova nyúl vissza, mint a Horthy korszakba. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, és hát itt nyilván arról is van szó, hogy így a ketté, hogy ahogy így ketté szakad igazából a magyar társadalom mind a mai napig, ugye, az az egyik az emancipációnak a gyakorlatilag az iránya, és nem tudom, hogy a progressziónk az előreadás, és a progressziót azt nem feltétlenül abban az értelemben, hogy ma Amerikában, vagy nem tudom, nyugaton használják, de amúgy az is egy érdekes dolog, hogy ez nyilván ez a progresszió és az a progresszió, csak éppen már egy ilyen érdekes utat járnak be, meg már sok irányba elindult. De hogy így alapjáraton, igen, ez az egyik verzió, aminek ugye a zsidóság nagyon sok szempontból ilyen felvilágosult abszolutizmus óta, hogy azért alapvetően így haszonélvezőjének mondhatta magát, egészen igazából a két háború közötti visszafordulásig, amikor is ugye nem más érvényesült, mint pont azok a revizionista gondolatok, amik abban az időben még nem is csak feltétlenül a Trianonhoz kapcsolódtak, hanem eleve ennek az ilyen anti-emancipatórikus vonalnak a megerősödéséhez is, ami ugye alapvetően az volt, hogy megkérdőjelezte azt, hogy így ez az egész emancipáció, meg ahogy ez így zajlott a nők jogaitól kezdve a zsidóknak a felemelésén át, a szavazati jognak a kiterjesztésén kereszt egy csomó mindenig, az nem volt úgy jó, ahogy volt, hanem hogy alapvetően vissza kéne térnünk egy ennél szigorúbb, konzervatívabb világszemlélethez. És hogy ennek azért alapvetően minden eleme egyébként nagyon izgalmas. Tehát hogy például az, hogy a korrupció az milyen módon jelenik meg, és ennek az ilyen történet szociológiája is egyébként ehhez kapcsolódik, hogy ki az, aki alapvetően a társadalomnak a progressziójának az irányába megy, és kik azok, akik pedig inkább ebbe a közösségnek a szűkebb köreibe szeretné igazából a fejlődést látni, és hogy minél protekcionistább, minél befelé forduló ilyen irányokat vegyen. És azért nyilván nem az a mondásom, hogy akkor nincsen liberális, vagy nem tudom milyen korrupció, de minden esetre, meg az egy más típusú korrupció, de minden esetre az a típusú korrupció, amit mondjuk így a Móricz Zsigmond rokonokjából lehet ismerni, azért az alapvetően még mindig az, ami ugye a reakciós, vagy nem is tudom, ebben az ilyen revizionista ilyen politikában is egyben megtestesül, és hogy itt valahogy mindig a zsidóságnak az érdeke az egy ilyen másik érdek. És hogy ez szerintem egyrészt ez egy baromi érdekes dolog, hogyha most csak így a zsidókat nézzük, akkor ebben a játszmában, hogyha mondjuk tényleg ebbe az ilyen liberális reakciós vonalba tennénk bele, akkor könnyű lenne, de nyilván ugye akkor kihagyjuk a baloldalt, mint olyat, ami meg a egyenlőség, meg az ilyen szolidaritáson alapuló gondolatok, ami hát aztán pedig egy viszonylag ilyen újabb fejlemény volt, de Magyarországon ugye nem tudta ez megfelelően kifutni magát, mert rögtön ugye beleálltunk először egy tanácsköztársaságba, aztán meg egy nem túl szép emlékű több évtizedbe, ami meg ugye baloldalt úgy, ahogy van, igazából egy eléggé magát a szót, azt minden esetre rendesen diszkreditált a Magyarországon, és nem is nem lehet azzal mit kezdeni. Hát annyira nem, hogy nincs ott senki. És akkor, amikor ez van, hogy mi így a jelenben vagyunk, akkor valahogy ezek az egész ilyen kontextus, hogy egyébként is zsidók milyen közösségi térben vannak, illetve hogy miben milyen módon élték túl egyébként a holokausztot jó sokan egyébként, tehát ahhoz képest sokan nyilván, hogy ahhoz képest kevesen, hogy mennyi ember meghalt, de ahhoz képest sokan százalékban, ahogy más országokban, tehát mondjuk Lengyelországhoz, vagy egy többi kelet-európai országhoz, vagy akár itt Nyugat-Európához képest is. És az, hogy itt igazából mik azok az irányok, meg politikai közösségek, amikhez a zsidók csatlakozni tudtak, és ez milyen társadalomfejlődésben, meg az ő csoport, meg tehát a zsidóknak a csoportidentitás, az milyen módon konstruálódott így a továbbiakban. És ez szerintem ez iszonyat érdekes, hogy ez, hogy így a baloldalhoz, a liberális értelmiséghez, tehát hogy egyszerre volt ez a te kutatásodban egyébként tök izgalmas, hogy például egyszerre volt azért így a zsidóság valamilyen módon része így a szocialista ilyen balos nomenklatúrának, és egyszerre volt ilyen, tehát gyakorlatilag felülreprezentálva a demokratikus ellenzékben.
1: És igen, ez nem is volt annyira ellentmondás, de közben elnézést kérek, megnéztem tényleg a TISZA programját, és tényleg nincs benne, ez csak bennem maradt így meg, viszont
2: van,
1: az a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési program, és lehet, hogy ez maradt bennem is meg, mert az meg effektív ezt az időszakot.
2: Hát az meg teljesen, mint hogyha arról beszélnénk igazából.
1: Igen, tehát hogy így szimbolikusan van itt benne.
2: Gantz Ábrahám teljesítés, ez lesz?
1: Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési program, igen, tehát ez fenn van a honlapjukon.
2: Fidesznek lenne egy ilyen az anyád, de jó, egyébként
1: hát nem, mert az Orbánnak ez a rovásos hun narratívája, vagy a Fidesznek, ami a honfoglalás előtti kort idealizálja.
2: Hát de az egy revizionista kor, amit a vizével jön
1: igen,
2: föl.
1: Ami már a Horthy korszaknak.
2: Túrul.
1: Igen.
2: Hát igen, tehát ez igazából nem csak hogy így a Horthy korszak, hanem hogy így egyenesen
1: a turul
2: mozgalom, igen.
1: De hogy pont ahogy így beszéltünk egyébként a jövőkutatásról, hogy az volt nekem így, ahogy így beszéltünk érdekes, hogy egyébként, hogy a konzervatívok jövőképe az a múlt, És a progresszíveknek meg a jövőképe az meg ugye a jelennek egy továbbfejlesztett verziója is, hogy...
2: Hát és itt van egyébként az elakadás, hogy így hova tovább. Tehát, hogy így alapvetően ugye ez az, amiből aztán lesz, vagy lett például ez az egész woke ideológia, ami ugye a progressziónak egy ilyen... Hát akkor most így hova progresszáljunk, hogy akkor most már ideig elértünk, így közösen, így az emancipáció, ami ennek a progressziónak alapvetően így a lényegi eleme, tehát a abolicionizmustól a zsidóknak az emancipációján át a női jogokig, hogy ezt a mit tudom, hármat most így kiemeljük, ez igazából... Hát ez most így hova menjen, amikor már valójában fel lettek szabadítva a rabszolgák, már nem kell a hátsó sorban ülni a buszon, hogy lehet szavazni, hogy mit tudom én, és akkor így nyilván itt az, hogy akkor így hogyan tovább, és akkor már ezek azok a hogyan továbbok, ami már nagyon sok embernél ezt a fajta ilyen progresszió, ez a fajta progresszió, meg ennek a progressziónak az erőltetései kiveri a biztosítékot már csak amiatt is, mert rögtön ugye felmerül ugye a bal oldalal, ott ahol van, de ott ahol nincs, ott is nyilván, az a kérdés, hogy ezek már nem tehát a progresszió az már elérte végső soron a célját, és hogy mostantól kezdve mondjuk lehet ez például gazdasági és problémaként, vagy pedig az osztálykülönbségeken alapuló problémaként kezelni.
1: Na, mi jó, az? Közben kaptunk egy ajánlást a következő számra.
2: Az
1: Ilbiltől a Jalla Jalla című számot.
2: Na, hallgassuk meg, mert úgyis sokat pofáztunk, és akkor...
1: És igen, tehát, hogy azért is mondtam, hogy hoztam szóba ezt a kutatást, csak én még annyit elmondok, hogy akinek van erről véleménye, az keressen meg minket, hogyha van azzal kapcsolatosan bármilyen mondani valója, hogy ő hogyan képzeli el a Magyarország zsidóság jövőjét, akkor nagyon szívesen beszélgetünk vele, ezt meg lehet itt tenni akár így nyilvánosan a Tilos Rádióban, vagy külön velünk is. Mindenesetre így ezt a gondolkodást, közös gondolkodást most így elindítjuk hivatalosan is, és nyilvánosan is. És
2: még akkor ezzel kapcsolatban fogunk beszélni, sőt, egyébként ilyen podcasteket, meg ilyeneket is tervezünk majd az év második felére, úgyhogy sok minden van, ezeket most éppen előkészítjük, éppen egy problématérképen, meg mindenféle dolgozunk, nagyon izgalmas az egész.
1: A zsidó jövő elkezdődött.
2: Aztán.

0: bullied and you dead.
1: Fú, ez egy elég jó flow volt. Köszönjük szépen, akkor az ajánlást.
2: Ill-Bill-t hallottátok.
1: És a jele-jele. Na.
2: Back to the future.
1: Back to the future. Na, Márti. Na, szóval, hogy az...
2: Csetem van valami?
1: Nem.
2: Senki?
1: Majd megnézem az interneten, azt elküldöm, volt az utolsó hozzászólás ezelőtt.
2: Aha.
1: Két órája lassan.
2: Jó, mondjuk, aki a csetre bejut... Ez nagyon kemény, nekem még sose sikerült.
1: Na hát, figyelj, ami késik nem múlik, juss be. Hol tartunk? Na igen, szóval ez a kutatás. Mindesetre, hogy visszatérve arra, hogy ebbe egyébként, ez mindig az van, hogy ugye a zsidóságnak nagyon sokáig ugye egy ilyen túlélési stratégiája volt. Tehát, hogy alapvetően az, hogy a múltba réved, vagy nem tudom mi, az alapvetően azért az is, hogy egyszerűen hát vissza kell ugye gondolni arra, hogy így mi volt, ami para volt, és hogyan lehet itt túlélni, és hogy nagyon sokáig szerintem ez volt így a fő mozgató rugó, és hogy emiatt ez az ilyen állandó visszacsek így a múltba azért az így nem volt feltétlenül haszontalan. Viszont ugye, amióta Magyarországon is demokrácia, vagy demokratikus jellegű rendszer van, azóta ugye, hát ez a fenyegetettség, ez ugyanúgy lejjebb tekerődött, mint mondjuk a egyéb ilyen emancipatórikus ilyen vívmányoknak a gyakorlatilag nyilván további problémái, tehát nyilván ez így létezik, tehát van továbbra is probléma a afroamerikaiak, a nők jogai, vagy éppen a bevándorlók jogaival főként, ugye, de hogy így, vagy éppen az LMBTQ embereknek a jogaival továbbra is vannak, de hogy nem akkor, vagy nem annyi, mint annak idején, és ez igaz egyébként a zsidókra is, és akkor innentől kezdve viszont az van, hogy akkor mit tesz az ember ezzel az identitással, miután már az identitásnak nem az a fő mozgató rugója, hogy túl kell, hogy élje a következő pár évet, és a gyerekei számára is olyan életet tudjon biztosítani, amiben mondjuk így nem a végveszéllyel való küzdelem lesz a sorsa. És szerintem itt elindult egy csomó már ugye ennek az emancipációval már egyébként ennek egy nagyon komoly, nem szerintem, hanem ugye nyilván ez egy történelmi tény, egy nagyon komoly szekularizáció, ami ugye hát gyakorlatilag a zátonyra futott a holokauszttal, és aztán utána Magyarországon nagyon nehéz volt zsidóként élni a Kádár rendszer alatt, gyakorlatilag nem is nagyon sokan választották ezt a formáját így az életnek, hogy akkor ők vallásos vagy bármilyen módon is zsidó intézményrendszerhez kapcsolódjanak, majd újra előjön a kérdés, hogy akkor amit kezdjünk ezzel az egész szerint már megint csak egy ilyen demokratikusabb társadalomban. És hát annak az eleje az úgy telik el azért így a zsidó emberek nagy részénél, főként ugye a harmadik, második, vagy az első-második generáció, holokauszton első-második generáció életében, hogy hát csak vissza ne jöjjön az, ami volt régen. Tehát megint így megy ez a visszarévedés, megint megy ez a túlélés, hogy ezt vajon túl lehet-e élni, vagy nem lehet-e túlélni ezt az új rendszert. És ugye ez a, én egy kicsit úgy is definiálnám, hogy mi ez? Hát így ilyen paranoia bizonyos értelemben, de hát ez az ilyen Woody elleni paranoia, és meg ami a kedvenc sztorim, ugye a nagyon jó barátunk kutatta az elmegyógyintézetnek a levéltárát, és abban talált egy ilyen feljegyzést, ahol egy zsidó beteg azzal jelentkezik az elmegyógyintézetben, hogy úgy érzi, hogy így folyamatosan üldözik, és mindenhol a nyomába vannak, és a dátum az viszont így 1944. És hogy tehát, hogy azért ennek így megvannak ugye nyilván az okai, hogy ez miért történik meg, de abban a generációban, amiben mi vagyunk, amit egy klasszikusan a harmad generációnak kinek, és aztán pedig az utánunk jövő generációk, amik már a negyedik generáció, ezek a kérdések már kevésbé jelentősek. És hogy innentől kezdve válik érdekessé egyébként azt, amikor nem hátrafelé kell nézni, akkor mi van, és milyen irányban nézünk előre itt Magyarországon. És hogy mi az, ami egyébként nekünk megvan, megmaradt, mint zsidóság, mi az, ami egyáltalán mi definiálni tudjuk magunkat, tudjuk-e egyébként definiálni magunkat, vannak-e olyan közös jellemzőink, ami másokra feltétlen, vagy ami valamilyen módon

0: jövővel kapcsolatban, ugye, hát, hogy amint ugye a himnuszunkban is ez benne van, hogy nem úgy tekinteni a jövőre, mint valami, ami a múltunk, és hogy ugye alapvetően, nem tudom, nem az izraeli himnuszban, mielőtt valaki a himnuszunknál és a kettős elkötelezettség és identitásunkról beszél, vagy gondolom a magyar himnuszról beszéltem, tehát hogy az benne van, az, hogy így, hogy a múltat rávetítjük a jövőre, hanem hogyha még nem vetítjük rá a múltat a jövőre, akkor mi történik?
1: Igen, és tök jó, hogy behoztad, mert az előbb ugye beszéltünk erről a konzervatív-progresszív paradoxonról, hogy ugye mégis kétféle ilyen jövőkép van, az egyik az egy ilyen visszatérés az aranykorhoz, mondjuk ilyen mitológikus, és a másik meg ez a...
0: Ilyen tradicionalista, mondjuk.
1: Igen, meg ez a jövő, mint a jelennek egy tovább gondolása, ez valószínűleg ez is megjelenik mítoszokban, egyébként mondom, ennek majd így a kutatásban jobban utána tudunk menni, de hogy van ez a zsidó időbeliség is, amiben meg ugye a múlt az a jelen, tehát hogyha a Pészakra gondolunk, ugye a zsidó húsvét, akkor ott ugye a múltat meséljük el, de úgy, mintha az a jelenben történne, és igazából, hogyha egy vallási hagyományból most csak arra gondolok, hogy mikor beszélünk így a jövőről, akkor mondjuk ugye például így a pészaki szertartásnál ugye a Hashana Habába Jerusalem, tehát hogy a jövő évben Jeruzsálemben, én ezt mindig egy ilyen kicsit ilyen messianisztikus, ilyen szimbolikus jövőnek képzeltem el, hogy a jövő az egy ilyen szimbolikus, messianisztikus jövő, és hogy igazából mi így a múltban, a gyakorlatban a múltban élünk, ami a jelen.
0: Igen, tehát ez van, hogyha valaki jövővel foglalkozik, akkor belekerül ebbe a lúbba.
1: És hogy csak azt akartam mondani, hogy és akkor összesítettük ugye ezt a magyar múltba révedést, ami szintén egy ilyen traumacentrikus, ez a trianoncentrikus múltba nézés, meg a, ugye a holokausznak a traumacentrikusság a múltba nézés, meg a diaszpóra, hogy ezért van ennek a projektnek talán még nagyobb lejelentősége, mert ez egy ilyen kettős múltba fordulás, ez a kontextus, amiben mi a jövőre akarunk rákérdezni, és hogy van egy ilyen anticipatory assumption nevű fogalma, ami arra utal, hogy egyáltalán milyen jövőt tudsz te elképzelni magadnak. És hogy itt vannak szerintem így az érdekes blokkok, vagy a geppek igazából.
0: Hát szerintem már a geppek, ahogy mondtam az előbb, ott már ott vannak egyébként, hogy mi az a jelen, amit elképzelsz magadnak, ez nyilván már egy viszonylag absztrakt irány, de ja, valóban a jövőt könnyebb, vagy a jövőn könnyebb morfondírozni, mint a jelenen, bár arra is nagyon nagy szükség lenne, hogy a jelenen sikerülj a reflektív módon gondolkodni ahhoz, hogy egyáltalán itt tovább tudjuk folytatni, de az mindenképpen ez egy nagyon izgalmas kérdés amúgy egyébként ez a hajlam a visszanyúlásra, meg a visszanézésre, tehát már bocsánat, hogy behozom ezt a magyar politikát, de hogy így alapjáraton például most is, hogy ugye itt is most két egymásnak, tehát gyakorlatilag van egy ilyen konzervatív tiszás, vagy nem tudom én milyen kormánypárti oldal, meg van egy ilyen progresszívabbnak tekintető ilyen kormánypárti oldal. Az egyik az, hogy el kell számoltatni ezeket a szemétládákat, és nem tudom, és az utolsó körmükig le kell őket így szedni. A másik oldal meg most már az, hogy hát most már dolgozni kéne, építeni kéne, előre kéne menni, nem tudom ezt és ezt kéne csinálni, és persze, igen, foglalkozzon valaki azzal is, de hogy így igazából nem ez a lényeg. És ez nagyon izgalmas, hogy azért alapvetően tényleg így, ez nem csupán annyi, hogy akkor itt, mint tudom, eleve elrendeltetett módon így két részre oszlik a világ, hanem hogy ezek a különböző perspektívák, amik így a múlt tehát a múlt fontossága, és nem tudom én, kiemelése, és elszámolása, és végiggondolása, és előállítása, és nem tudom én, értelmezése majd annak a jelenben, valójában a jövőben lévő cselekedeteink valójában azon alapszanak nagyon sok esetben, mert legalábbis most, hogy látjuk például ezt,

0: legjobb példa ez a magyar politikai élet, hogy akkor ennek az antitézise legyen, ami már egyszer megtörtént a múltban. És akkor valójában egy nagy kérdés, hogy ami a jövőben lesz, az valójában nem ugyanaz-e, mint valami, de ez valójában nem
1: jó,
0: a múltnak egy
1: jó,
0: ilyen...
1: Igen, tök jó, igen, de nem értek egyet. Egyrészt még meg akartalak kérdezni téged is, magamat is, hogy mi a jövőről, a zsidóság jövőjéről a képünk, de már csak 5 percünk vált, úgyhogy ezt mondjuk egy következő másik adásban fogjuk elmondani, hogy mi mit
0: mondunk.
1: De mondd
0: mondunk. El, hogy mivel nem értesz egyet.
1: Hát igazából csak azzal, amit mondtál, abban szerintem az a... Vagy én speciál azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy igen, iszonyatosan fontos az elszámoltatás, és most kell megtörténni, és azért, mert ez nem a múlt, ez a jelen. Ezek az emberek itt vannak közöttünk, és nekem ez a jelen, ott ülnek a parlamentben egy részük, tehát ez még nem az a múlt, ez még nem a 50 meg 70 évvel ezelőtti múlt, ez most van. És a másik, hogy egyszerűen helyre kell billenteni így az értékrendet, meg a mindent, és nem feltétlenül azért nyilván az embernek néha van egy ilyen elégtétel érzése is, hogy ha már a pénzt nem lehet, és ha már emberi életeket nem lehet visszaadni, vagy akár visszacsinálni egy csomó rossz dolgot, ami megtörtént, de legalább egyszer az igazság győzzön, és legalább legyen kimondva, hogy XY hibázott, lopott, és a többi.
0: Hát nekem egyébként egy ilyen libikókának tűnik ez bizonyos értelemben, nem? Hogy így van az, hogy így a múlt, amiben megtörtént, és akkor jön ennek az ilyen kiegyenlítése így a következő szakaszban igazából, hogy akkor abba az irányba is így dőljön valami, és akkor annyi mindent kell igazából a múlthoz, tehát érted, tehát hogy a múltnak a súlyát kell valamilyen módon a jelenbe rárakni, legalább ugyanakkor a súlyjal a libikók a másik oldalára, hogy így legalább egalizálja, de igazából még több mindent kéne odarakni, hogy át is billentse. És hogy igazából valahol ott van a jövő, vagy nem tudom, a innováció, vagy a progresszió, hogy mi az a plusz, amit rárakunk. És hogy valószínűleg az, hogy kiegyenlítsük, az elszámolás, meg az elszámoltatás, de az, hogy így egy valóban így földet is érjünk a libikókával, az viszont az, hogy új dolgokat is ki kell találni, és hogy a saját súlyát is meg kell találni az embernek. Tehát egy picit ezt érzem, mert én csak ezt próbálom mondani valójában.
1: Igen, kiegyenlítés, de még jóvátételt, vagy akár, hogyha más zsidóságról beszélünk, tikkun alám, tehát hogy nyilván nem lehet jóvá tenni, vagy teljesen visszacsinálni, de ugye zsidóságban van ez a tikkun alám, a világ megjavítása, hogy én azt érzem, hogy ez iszonyatosan fontos ugye a magyar társadalom számára, hogy le tudja zárni, pont azért, hogy le tudja zárni, hogy volt egy ilyen időszakunk, azért kell ezt most csinálni.
0: Hát én csak azon morfondírozok, Eszter, és egyébként tökre tudok is veled menni, de csak azon morfondírozok, hogy valójában nem ez az, amiről beszélünk, hogy a múltban ragadás, hogy valójában mindig valamiféle jóvátétel szeretnénk, és mindenkinek a jóvátételről valami egészen különböző elképzelése van, hogy mit szeretne jóvátenni, mit kéne jóvátenni, kinek kéne jóvátenni, ki számára, hogy kifelé kéne ezt a jóvátételt megtenni, és hogy valahogy addig, ameddig ezen megy így a dolog, addig vissza, igen. De már az a jóvátétel se történt meg, ami mit tudom én mikor, és
1: hát
0: még az se, és még
1: hát
0: az se.
1: Hát ez az, tehát hogy pont ez a baj, hogy mint tudjuk, 45-ben sem volt azért annyira nagyon...
0: Hát hogy lett volna, hát sőt.
1: És 89-ben sem.
0: Hát pontosan, hogy
1: és
0: nem.
1: Hogy sokan mondják azt, hogy ezért is fontos most. Ezt.
0: Na jó, de hogy akkor, nem tudom, Rúf Bálint az visszamegy így a Orti rendszernek a bűneig?
1: Nem hiszem, de szerintem van elég az elmúlt 16 évben, amit így fel lehet gyöngöngyölíteni.
0: Minden esetre ennél egy sokkal praktikusabb projekt, amit így csinálunk, nem filozofálunk ennyit, hanem inkább arról szól tényleg, hogy így az emberek praktikusan hogyan képzelik el a jövőt, és hogyan ilyen pilot, meg közösségi projekteket hozzunk létre, ami abba az elképzelés irányába, vagy abba az elképzelésbe megy, ahogy egyébként egy jövő ki tudna nézni. Én azt gondolom alapvetően, hogy tök fontosak ezek az ilyen filozofikus beszélgetések, és viszont ugyanannyira fontos az is, hogy
1: lejárt a műsoridőnk.
0: Hogy lejárjon a műsoridőnk.
1: Nem, maradjunk a múltba.
0: Befejezem a mondatot, viszont igen, de ugyanannyira fontos, igen, hogy el tudjuk engedni ezeket a dolgokat, és előretesen menni. Na jó, akkor folytatjuk a későbbiekben, ami két hét múlva lesz, és addig pedig, hogyha szeretnétek részt venni a különböző dolgokban, amiket mi csinálunk, nyugodtan írjatok ránk a Dávkénak a Facebook oldalán.
1: Igen, és tilos maraton is van még most a héten a Dürer kedve, oda is nézzetek ki, hogyha van kedvetek. Sziasztok!

Yeah.

Thank you.

kellemes nyári éjszakát minden éjszaknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsoltal Papon az éjszakás műszakot.

0: Szia, Zsolti!
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek!
0: Talán most voltam össze, amikor jöttem befelé, hogy kifejezetten kellemes volt a hűvösség, és nem volt kellemetlen, hidegben jó volt. És azt mondom, hogy hívjuk fel a mieinket a maraton, hogy hát, ha még fölöntsépünk valakit, hogy elmeséljen nekünk, hogy mi a helyzet. Jó, akkor én most hívom őt. Hát ez nem úgy néz ki, mint egy kérdőhívás.
1: Megnyomtad?
0: Meg.
1: Majd nézzem.
0: Hát, ügyesen vagyok, kérlek szépen nézzük.

0: that. Telefonon ellenőrzése. De hát... Tudod följebb? Semmi.
1: Mi vagy ez ki, jó? Próbálnak így?
2: Nem működik a telefon?
0: Hát olyan, mintha nem működne.
2: Ó, lesz, hogy átvan ilyen itt a várja, nem szedtek vissza, pillanat.
0: De közben eltűnt a szám. 06, 20 volt, ugye? Na, elnézést a kis fennakadásnak.
1: Kettőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőz
2: Hol a telefon?
0: Na, most próbáld meg.
2: Kérem szépen, húzzátok le és menjetek tovább. Át van irányít a telefon és ezt vissza kell irányítani.
0: Na jó.
2: Igen, a maradt forró mindig át van irányít a telefon. Nem raktak vissza. Na.
3: Hát, elnézést kérünk, ez most egy kicsit döcögősen indult.
1: Na jó, fölök kérdéseket akkor föl lehet.
3: Jó.
1: Az egyik az egyszerűnek tűnik, de gondolkozhat, és vajon miért mondjuk azt, én nem értem el, hogy más tészta. Hát az egy másik tészta.
3: Másik kávéház.
1: Azt nem is ismerem.
3: Azt is mondják.
1: De azt én nem is, de a tésztát biztos voltak te is.
3: Aha, hát persze.
1: Na, a másik pedig, hogy a broiler csirkéből mi lehet az a broiler?
3: Hát az nem valami előnevelt, vagy ilyesmi csirke?
1: Nem.
3: Nem.
1: Hát, ha valaki tudja a megfejtését, aki esetleg minket hallgat, akkor mondjuk, kockába, vagy belevágunk, és elmeséljük mi a dolgot. És azt hiszem, még egyet fölírtam valahova. Nem, mindegy.
3: Nekem is van egy jó kis találós kérdésem, de...
1: De azt... megvan a majmot, megkérdezted.
3: Na, megkérdeztem, de nem tudják.
1: És akkor mondd a tiédet?
3: Azt majd inkább akkor mondom, hogyha zenélni akarsz előtte, mert ez egy fizikai feladvány, és megmutatom neked, és szerintem el fogsz rajta gondolkodni.
1: Jó.
3: Csak hogy ne most törd rajta a fejed, ha már ilyen lendületesen kezdtük az adást. Viszont, bocsánat, azt a múlt héten beszéltünk az amerikai félidős választásról, és annak utána néztem, mert éreztem én, hogy biceg, amit mondok egy kicsit. Úgyhogy most gyorsan elmondom, ha lehet,
1: hogy van ez.
3: Tehát ugye két kamarás ott a törvényhozás, ugye az alsóháza kongresszus, ott 435 képviselő van. És ezek két évre kapják a mandátumukat, tehát lényegében az elnök választáskor, meg most két évvel később az összes helyre újra választanak. És a szenátus az pedig 100 tagból áll, ugye az 50 tagállamnak mérettől és népességtől függetlenül mindegyiknek két-két szenátora van, és annak, és ők 6 éves mandátummal rendelkeznek, és ott van az, hogy két évente az egyharmadát, tehát vagy 33 vagy 34 szenátori helyen lesz választás.
1: Húha!
3: És egyébként most azt hiszem a képviselőházban egy 5 fős előnye van, vagy többsége van a republikánus pártnak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ha már 3-at megfordul, akkor már elveszítik a többségüket. A szenátusban sem nagyon nagy az előnyük.
1: Hát most lesz erre esély, hogy elveszítsük szerintem. Hát ez nem a bonyolult rendszer, ez már most nem tudnám visszamondani. De nyilván jó kipróbált, és megvan az értelme ezeknek a mennyiségnek,
3: hát számoknak. Hát a fene tudja egyébként, tehát az amerikai választási rendszer az nagyon régóta ilyen, és nem, szóval ez az elektori rendszer is nem igazán alkalmas ez a választói akarat leképezésére, csak hát olyan hagyománya van, hogy nem nyúl hozzá senki.
1: Akkor mondjuk el az elektori rendszer, hogy működik?
3: Hát az úgy működik, hogy az egyes tagállamoknak van bizonyos számú elektoruk, ugye minél nagyobb annál
1: lakosság
3: több,
1: függő,
3: lakosság függő. És ez egyébként tagállami hatáskör nem minden államban van úgy, de a döntő többségükben úgy van, hogyha valaki ott nyer, valamelyik elnökjelölt, akkor az összes elektor rászavaz a elnökjelölő konvencióm, vagy nem tudom minek hívják ezt. Egy-két olyan állam van, ahol a szavazat arányosan osztják meg az elektorokat, de a legtöbbnél egyhangulag szavaznak erre vagy arra. Ugye ennek meg az az oka, hogy régen, amikor ezt az egészet kitalálták, még nem volt olyan könnyű és veszélytelen az utazás. Tehát ezt is ugye távközlés meg nem létezett effektíve. És ugye akkor csak ennek a X embernek kell elzarándokolnia Washingtonba.
1: Érdekes módon, amilyen iszonyú sebességgel fejlődik a informatika, a számítástechnika, illetve ennek a technikai háttere, a választási rendszerek nem olyan nagyon használják még ki. Van persze néhány hely, ahol igen, de sikerült meg, hogy
2: tudtam hívni.
1: Szuper. És most melyik gombot nyomják, hogy ezt fel szeretném hívni? Ezt az utolsó számot szeretném felhívni.
2: De az én, az a technikus lesz.
1: Ja.
2: Én hívtam most utoljára.
4: Csak ide, majd mindjárt beütögetem.
2: Oké. Okay. Fel akarom kívni
1: valamit? A maratont felhívjuk.
4: Ja.
1: Meg kell, hogy nyomjam a piros gombot?
2: Nem, majd akkor, hogy adásba akarod.
1: Csak hagyja adásba, jó.
2: Aha.
1: Na most várakozás, teljes csönd van. Most.
4: Oké. Megnyomom neked. És akkor most elvileg ezt kéne, hogy hívja.
3: Megharcolunk a telefonnal.
1: Nézzük, hogy mi történik, amely nyomom. Ahó. Nézd, mert tette.
3: Hát, nem nyomtad föl elég hamar.
1: Még egyszer.
4: Ja, istenkém.
1: Még már meg volt a kapcsolat, csak kilőttünk nyomva.
4: Csak tolsz fel rögtön, amint...

0: mondjál valamit addig, Popó.
1: Igen, zenéljük, Popó, zenéljük.
2: Én föltöröm azt.
0: Nem jó számot írtam, de...
2: De akkor ez legyen az utolsó kísérlet, ha nem sikerül, akkor nem sikerül.
0: Már hívtam, és...
3: All circuits are busy now. Please try your call again later.
2: Jó, nem jött össze, mondta.
0: Hát akkor ez most nem sikerült.
2: Hívjuk legközelebb. Később. De legalább működött a telefon. Jó, akkor ezt ide visszateszem. Láttad a Bíró Ferences?
0: Láttam, igen.
2: Kicsit gondolok, nem tudom, hogy hova tegyem ezt a dolgot. Kicsit hasonlított a Balázsira, de de valahogy hiteles volt, legalábbis én belettem egy kicsit, és én nem gondoltam, hogy ennyire éles a helyzet, hogy már gyakorlatilag másnap váratlanulnak ellene, de ennek tükrében egy kicsit ilyen előre menekülésnek is tűnt a
0: dolog. Hát igen, mert valószínűleg ő már ezt tudta, hogy vádemelés lesz, hiszen azt hiszem szombaton adta az interjút, és hétfőn volt a vádemelés. De egyébként megkérdezték a Csillag Istvánt erről a számról, amit ő mondott, ugye ő 60 ezer milliárd forintot mondott. Igen. És azt mondta a Csillag, hogy szerinte ennek legfeljebb a fele, hát még az is rettenetes nagy összeg, csak szerintem ő ott téved, hogy ő kizárólag az Európai Uniós támogatásokkal számolt, már pedig eltulajdonítani mindenből lehet. Hát ennek az országnak azért van GDP-je, a költségvetése. Úgyhogy súlyos. Ma meg kijött egy cikk a Heti Válaszban, azt hiszem, hát erről a Magyar Bank Holdingról, hogy ezt hogy rakták össze, hát az is döbbenetes. Ott csak 100 milliárdokról van szó, de egészen hihetetlen. Tehát ez aztán ténylegesen, hogyha ez igaz, ez tutira hűtlen kezelés. Lényegében áron alul játszották át a Mészárosréknak azt a bankot, úgyhogy az állam 100 milliárdokat tett bele. 20 éves kötvényprogram, vagy egy vállalati, vagy egy bank kötvényt adtak ki, tehát magyarul a vételárat sem kell kifizetniük, csak 20 év múlva. Ugye annak a kamatozása az minimális, tehát minden ponton csak arról szólt a dolog, hogy ezek minél nagyobb vagyont szerezzenek, minél kisebb összegért.
2: Tehát az egész bank tulajdonképpen csak egy pénzszivattyúnak a fedőszerve? Hogy?
0: Hát ugye most már azt én nem tudom. Tehát a banknak azért vannak ügyfelei, ez a második legnagyobb bankhálózat az OTP után, elvileg a legtöbb fiókja van, tehát ez azért működik. Most az, hogy most közben nereszt cégeket hiteleztek, meg nem tudom, nyilván ott is vannak problémák, de itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy itt a három banknak az összevonásából keletkezett, és sorban tőkésítették fel az állam ezeket a bankokat, úgyhogy aztán ő neki tulajdonképpen nem lett részvénye. Tehát valamennyi állami tulajdon van a bankban, de az irányító többség az a Mészároséké. Úgyhogy lényegében ők nem tettek bele pénzt. És ugye egy bank, amikor működik, akkor azért termel nyereséget, tehát ezt ki lehet venni osztalékként, vagy akárhogy.
2: Nagyon gyönyörű. Ahogy ilyen gyönyörű ez a Mohács hír is, amivel egyszer beszéltünk már korábban, és most megint így a Vitéz ügye betenyered, és ebből kapcsolatban megint megnéztem a számokat, megnéztem az egésznek a működését. Figyelj, hogy hova épül, és hogy milyen mellékberuházásokkal, és hogy mekkora hídról van szó.
0: Hát én csak nem ismerem ezt részleteiben. Azt tudom, hogy egy tök fölösleges híd, amihez nem kapcsolódik út.
2: Egy 66 milliárdos beruházásról volt szó induláskor, amiből a kivitelezés az 60 milliárd, a másik 6 az mit tudom, mire kell ügyintézések meg adminisztráció. És ezt aztán sikerült föltorlászni jóval 300 fölé.
0: Hát ez már az életrendje.
2: Úgyhogy a az eredetleg tervelt hír is teljesen felesleges és túlméretezett. Azon a helyen olyan forgalom van, hogy a kétszer egy sávos is túlzás szinte, még annak esetben persze nem lehet csinálni, és az kétszer két sávos, plusz az Alföldön építenek hozzá 16 km hosszú kétszer két sávos autóutat, és a hasonló infrastruktúra rávezetést a másik, a budai oldalon. És az egész annyira durván túl van árazva, hogy a legkülönbözőbb, a saját hatástanulmányok is azt mondta, hogy teljesen felesleges. Tehát amit ők rendeltek meg a saját komálósaikkal, az is azt mondta, hogy őrültség megépíteni kétszer-kétsávos, az semmiféle kihasználtság nem lehet. Még akkor is a bizonyos esetekben ilyen szomszédos utakat rávezetnek, meg ha azt karba tartják, vagy olyan baleset történik, akkor legyen menekülő útvonal. Abban az esetben is nagyon, nagyon túlzás. És ami ott volt, hogy a napi forgalom, amire számítanak, az 6000 autó, vagy ilyesmi, és vicces, de oda annyira az indoklásnak, hogy bármilyen fura, az autós forgalom által elő lezárt Lánchídon van ekkora forgalom. A autóbuszok, taxik, rendőrség, tűzoltóság együtt produkál 24 óra, hát nem is gondolnám, azt gondolom, hogy néhány száz, de ezek szerint nagyon rosszul satszolnám. Szóval katasztrófa, ami történik ezekkel a dolgokat. És ugyanakkor lehet látni a Fidesz által verbovált tüntetéseket, ahol láng lelkű ordítják bele azért, hogy nem hagyjuk, hogy ez meg az, meg a legrosszabb kommunista időket idéző koncepciós eljárások felekre itt, és hihetetlen, hogy ezzel embereket meg lehet hűíteni, ezzel a fogalmuk nincs, hogy mi történik, és olyan szívesen megkérdezik egy pár nénitek bácsit, hogy mit szól ehhez, hogy nézzük meg, ekkora hidat építenek ide, meg ilyen korrupciós ügyek vannak, meg ilyen banki lenyúlások vannak, meg egyebek. De hát reménytelen.
0: Hát, mindig lesz támogatója mindennek, tehát nyilván lesz, aki a végső kitart, mert ez az ő döntése.
2: Láttam egy érdekes podcastot, amit a Kéri csinált, és két meghívottja volt. Az egyikre hirtelen nem is emlékszem, de érdekes volt a Timár Gábor, aki a Planetarónak többször volt vendége, aki az ELTE geofizika tanszékének a vezetője, és kedvenc hobbi a térképészet egyébként, és innen, ilyen aspektusból megközelítve írt egy könyvet, vagy összeszerkesztett egy könyvet Trianonról. Tehát elég alapos történelmi ismeretei is vannak. És egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Azért merem ilyen bátran mondani, engem teljesen hidegen hagy át a történelem. És a Trianonról tulajdonképpen hát a gyerekem nagyon faggatnak, hogy 10 éves már tudnék mondani, többet nem nagyon. És most nagyon érdekes volt, érdekfeszítő volt inkább azt mondom a beszélgetés, és egy nagyon-nagyon fontos aspektusra fölhívták a figyelmet, amire sose gondoltam még, általában nem is kerül szóba, úgyhogy gyorsan elő is vettem a erről szóló térképet, szerintem egy nagy térképgyűjtő vagyok, úgyhogy simán találtam a történelmi atlaszokat, meg ilyen történelmi csomópontokban, háborúkban, meg egyébekben történő földrajzi változásokat jól lehet követni ezeken a helyeken. És tudni, hogy a tök mindegy, hogy melyikük mondta, hogy Trianon kapcsán teljesen el vagyunk telve a saját bánatunkkal, hogy Magyarországot ennyire tönkre alázták, hogy a kétharmad részét elcsatolták, és azt mondta, a Stefano Bocsák,
0: Bottoni.
2: Bottoni, ő volt a történész. És mondta, hogy mi azt hiszük, illetve az érzésünk, hogy Magyarországot, vagy egy nemzetállamot így meggyáztak. Azt mondja, nem, egy birodalmat bontottak szét. És hogy természetesen sajnos a határoknak a kijelölése az elég felszínes, felületes, meg adhok volt, meg nem vett figyelembe rengeteg dolgot. Nem kellett volna sokat, soha helyenként csak 10 kilométert, meg 32-t, meg 5-öt kellett volna.
0: Hát mondjuk a komoly nagy magyar lakta területeket, felvidéket, vagy a Párciumot nyilván nem kellett volna elcsatolni, de másfelől meg itt volt 3 millió nemzetiség. Hát ha azok itt maradnak, mit kezdenénk azokkal? Románokkal, szlovákokkal, hát a cigányokkal nem tudunk mit kezdeni.
2: Most tudtam meg, hogy a Erdélyben már a 18. század, 1700-as évek második felében több román ajkó élt, mint magyar ajkó. Amiről sok azt mondják, hogy színmagyar területekről azt mondják.
0: Nem, hát ez úgy van, hogy ugye átmész Nagyváradnál, az még ott helyjel közel magyar, de aztán utána Székelyföldig lényegében azok román lakta. Tehát mondjuk Marosvásárhely, Kolozsvár, ott azért előfordulnak, de közben színromán területek vannak. Mondjuk nyilván azt hiszem Ceausescu betelepítette oda őket, tehát lehet, hogy ez nem volt így eredetileg. Ők is sakkoztak ott az emberekkel ide-oda.
2: És ami a legérdekesebb volt ilyen a térképész szemmel, hogy mi csak azt hiszük, vagy úgy éreztetjük, vagy azt gondoljuk, hogy miénket ért a legnagyobb csapás. Azt mondja, hogy Európa térképe a első világháború előtt és a béke diktátumok rendezés után, azt mondja, nem is köszönöm, hiszen annyira megváltozott minden. A Lengyelország, Poroszország, Gdansknak a vidéke, az orosz határ.
0: Az orosz határ 200 kilométerről odébb rakták. Nemes egyszerűséggel. De az nem a Trianonnál volt, hanem...
2: És hogy nagyon jól mondta, hogy a világháború maga az 2014-17 második felig tartott körülbelül. A rendezés pedig 24-ig elhúzódott, tehát nagyon sok éven keresztül, és itt három nagy birodalomnak a traumája volt, ami a térképen jelentkezett. Az Osztrák-Magyar Monarchia, Oroszország és az oszmánok, a török, akik elég rendesen helyet foglaltak itt a Balkánon, tőlünk délre, és úgyhogy ezeket ezt a vonalatot teljes mértékben átszabták a térképen is, és úgyhogy nem a miénk a világfájdalom, hanem ott nagyon-nagyon sok érdeksérelem megváltozás történt ezen kívül is. Úgyhogy ez nagyon érdekes.
0: De akkor ez kinek volt jó? Hát, hogyha ennyi országot sértett, ki jött ki ebből jól?
2: Nyilván,
0: franciák?
2: Nyilvánvalóan az Antant, meg a angol-francia.
0: Anglia nem tud plusz területet, vagy Nagy-Britannia nem tud plusz területet szerezni.
2: Nem, csak ők nagyon híres térképrajzolók. Jó néhány olyan vonalzóan meghúzott értelmetlen határ van a közel-keletben, és amit a francia-angol egyességek hoztak meg a végén. A Sztálinnal vetekszik az észszerűsége némelyik vonalnak. És vagy még túl is tesz rajta. És nyilván ők azt hitték, hogy ezekkel a vonalakkal, etnikai határokkal, ide-rendezéssel, oda-rendezéssel tartós békét tudnak teremteni. Helyette tartós konfliktus meg revans volt, amit életre hívtak. És ugye Hitlernek a legfőbb mondani valója, hogy megalázták a német népet, és hogy ezt nem tűrhetjük, és hogy vissza kell szereznünk, meg dicsőség, meg régi múltunk, meg stb. amit szeret hallani a tömeg. És hát a, tulajdonképpen ezekkel az átrajzott térképekkel, határokkal, igazságtalanságokkal ágyaztak meg a II. Világháborúnak rögtön. De nagyon érdekes beszélgetés, ez kifejezetten csak a Trianonról szólt, egyébként csak ezek a mellék ilyen rávezetések, meg logikák, ezek nagyon tetszettek, hogy jé, hát ezek is nem soha nem jutott eszembe nekem. És nem is néztem a térképet, őszintén szóval, hogy, uh-huh. hogy... És volt egy kedves jelenet, azt biztos láttad te is a parlamentbe. A Németh Balázs felszólását hallottad?
0: Igen. De egyébként én nem hiszem, hogy ő nem ismerte a Mici Mackót, csak szerintem hülyét, eljátszotta a hülyét.
2: Nem tudta, hogy ez arról szól, szemben láthatólag.
0: Hát...
2: Hallgassunk bele egy picit.
0: Hú, az nagy élmény lesz.
2: Hogy is volt ez körülbelül?
4: Kummogás volt, hümmögés volt azzal kapcsolatban, hogy túl sokat beszélnek az ellenzéki képviselők, és húzzák a kormánypárti képviselőknek az idejét. Egy útmutatást szeretnék kérni Csontos képviselő úrtól, hogyha figyel rám egy néhány másodpercre. Készséggel elhiszem, hogy ez most már majdnem a szeretett ország, de jó úton haladunk arra felé. A néhány perccel ezelőtt az egyik lányom, Hamás Tump képviselő úr, azt mondta, hogy magyarázkodnia kellett időnként a gyermekei előtt, vagy magyaráznia kellett bizonyos dolgokat. Egy tisztás influencer hölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál. 14 éves. Orbán idézet következik, csak nézzem, hogy itt vannak-e még a iskolások. Orbán szegény leeső farkú kis balfék Csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást. Tehát még egyszer, egy tiszás influencer, egy tiszás portálon. Egy útmutatást szeretnék csak kérni, hogy akkor ez most már a szeretett ország, és belefér, és erre számíthatunk, vagy pedig erre lehet számítani a következő 4 évben is. Azt gondolom, hogy hiteltelen és groteszk Magyar Péter és Ruf Bálint kollégájától azt hallgatni, hogy felszólít valakit a gyűlöletkeltés befejezésére. Köszönöm szépen.
5: Az igazság, hogy nem állhatom meg, hogy Németh Balázs úr felszólalására röviden reagáljak. Tisztás portálokról, meg influencerekről beszélt, szerintem nincsenek ilyenek, függetlenek vannak, és biztos vagyok benne, hogy minket is fognak majd gyepálni rendesen, hogyha nem úgy dolgozunk, ahogy az elvárható egy normális politikustól, vagy normális kormánytól. De a leesett farkú Orbán Viktor, hadd reagáljak. Ön valami perverz látomást vélt ebbe belelátni, de hogyha tájékozott lenne a gyermekirodalomban, akkor tudhatná, hogy ez valószínűleg Mici Mackóra utalt, ahol a 4. fejezetben Füles, a csacsi, a szamár elveszíti a farkát.

0: még. Nem itt van a történet vége, Mici Mackónak nagyon jó szíve van, és ő segít megkeresni ezt a leesett testrészt, bejárják az erdőt, és Bagolynál megtalálják, aki Csengő Zsinórnak használta ezt a darabot. Mici Mackónak jó szíve van, visszaadják Fülesnek, mindenki boldog, és a történetet Robert Gida, aki Mici Mackónak a gazdája, úgy fejezi be, hogy Csacsi öreg medvém. A csacsi az a szeretet kifejezése. Szerintem ezek az influencerek szeretik a politikusokat, szeretik őket froszlizni, lehet, hogy még önöket is szeretik. Úgyhogy érdemes elfogadni, hogy nem csak tisztások vannak a médiavilágában, vannak független gondolkodók, akik ismerik az irodalmat. Köszönöm.
1: Zseniális pillanatok.
2: Igen. Számíthatunk még ilyenekre, attól tartok.
1: Nem, most egy picit kérdezelünk.
2: Na várj, akkor előtte elmondom a feladványomat.
1: Jó.
2: Le is rajzoltam, hogy meg tudjam neked mutatni. Ez ugyan a hallgatóknak nem egy nagy segítség, de azért megpróbálom úgy elmondani, hogy érthető legyen. Tehát az a lényeg, hogy van egy kétkarú mérlegünk, mind a két oldalon van egy edény, és abban egyforma mennyiségű víz, tehát a mérleg ki van egyensúlyozva. És ezek után... Tehát van egy kétkarú mérleg. Mind a két tányérjában van egy-egy pohár víz mondjuk, és egyforma mennyiségű, tehát a mérleg most ki van egyensúlyozva. Ezek után van két egyforma, szintén egyforma méretű golyónk, az egyik egy pingponglabda, a másik egy vasgolyó. A pingponglabdát az egyik edénybe beletesszük úgy, hogy valami madzaggal vagy damillal lerögzítjük az aljához. Tehát el van merülve.
1: Igen.
2: A vasgolyót pedig kívülről belelógatjuk a másik edénybe, de úgy, hogy azt egy állvány tartja. Tehát egy állványról lóg ez a vasgolyó, és akkor belelógatjuk a vízbe. És az a kérdés, hogy mi történik a mérleggel. Marad úgy, ahogy volt, vagy elbillen valamelyik irányba?
1: Gyorsan kell fel, hogy gondolkozzatok.
2: Azért mondtam, hogy a zene előtt mondom el, hogy közben tudjál gondolkodni.
1: Szuper. Akkor... A Fal című Pink Floyd lemezen volt egy dal, annak az a cím, hogy Vera. És... azt lélek ki benne, hogy van valaki, aki emlékszik Vera Lynnre, ahogy azt énekli, hogy fogunk mindig találkozni egy napsugaras délutánon, vagy valami ilyesmi. És ez a Vera Lynn, akit megidézett a Pink Floyd-t, Roger Waters a műszerzője, a második világháború egyik legendás alakja volt, aki énekesnőként fáradtatott. Járta a frontvonalakat is, a katonáknak énekelt.
2: Angol?
1: Angol. És hát többek között ezért a mégis nagyon fontos tevékenységére a királynő lovagá ütötte, persze a nőknél ugye más ez a milyen címek, meg ugye neki a dame, derme. Uh-huh. Megszólítás járónától, de szóval egy legmagasabb stadium, amit el lehet írni. Nagyon magas kort élt el, és 92 éves volt, amikor több slágere volt később is neki, nem ennyire híresek nem voltak, mint amit most mutatok nektek, meg amit a Pink Floyd megénekelt. Viszont a 92-es korában a legjobb számaiból egy nagy lemezt adtak ki, amely slágerlista vezető lett, és 92-es korában alany lemeze lett neki. Uh-huh. Úgyhogy nagyon klassz. És most, amit játszok, az mégsem a Pink Floydból van, hanem a maga Roger Waters énekli néhány évtizeddel később, és a Covid-ban használatos módszerrel. Ő otthon van a stúdióban, és az összes többi zenész a világ különböző pontjain, uh-huh. és egy szoftver hozza tökéletes szinkronba az egészet, hogy a hangszerek egy zenekarként szóljanak. És egy teljes oktávval mélyebben énekli, annó fénykorában. De...
2: Ő énekelte a lemezen is?
1: Igen, ő énekelte a lemezen is.

0: A Szabad és Független Divas Rádiót hallját a 90.3-an Zsolttal és Papóval a éjszakás műszakot. Én azt hiszem megfejtettem a rejtényt.
1: Várjál csak még, hogy volt egy 22-es csapdája sorozat egy 2-3 évvel ezelőtt, és ez volt a fő címdala.
0: Tényleg?
1: Aha. Na, igen, figyelek a golyókra.
0: Az szerintem...
1: Én nem tudom a jó választ, nekem is van egy megfejtésem.
0: Hogyha körbevennénk egy fekete lefellel, és nem látnánk, hogy mi van benne, csak azt tudnánk, hogy az egyik oldalon egy poharat tettem be a fekete függöny mögé, a másik oldalon ugyanak poharat, ennyi vizet, eddig egyenlően állunk teljesen, majd beteszek egy pingponglabdát, a másikba meg belelógatok egy izét. Szerintem az, hogy én mit lógatok bele, az teljesen mindegy. Az a acélgolyó, az kiesik ebből a rendszerből, viszont a pingponglabda, még hogyha könnyű is, tele van levegővel, az egy picike súly szerepel, tehát arra fog elbillenni.
1: Na hát az, ugye azért van nyilván acélgolyó meg pingponglabda, mert az acélgolyó az szignifikánsan nehezebb a pingponglabdánál.
0: De az acélgolyó nem a mérlegünk tartja.
1: Na ez a vicc, kérlek szépen, hogy de. Ugyanis felhajtó erő hat rá, és annak van egy ellenereje. Tehát amennyit a... Tehát most képzeld el, hogy a magát, ezt az állványt is felrakom egy mérlegre, egy digitális mérlegre, azt megtehetem, azzal nem befolyásolok semmit. Mutatni fog valamennyi súlyt, majd amikor belelógatom, akkor meg kevesebbet fog mutatni értelemszerűen. És annak a tömegnek valahol lennie kell, ugye ez nem tűnik el a semmibe, tehát nem tud másba lenni, mint a pohár vízben. Megjegyzem, ki is próbáltam, képes voltam kipróbálni, és tényleg... lényeges, hát nem lényeges, hát amennyi a víz kiszorítása, vagy amennyi a felhajtó erő, ami hat rá, annyival tényleg többet mutat a mérleg, hogyha csak belelógatod, és nem ér le az aljára. Míg a pingponglabdánál meg csak a tömege számít, tehát ott az, ha a víz tetejére dobnám, vagy letkötözöm, az tök mindegy, mert a mérleg az csak a tömeget méri. Hát ez az én megfejtésem, de Facebookon láttam, hát több száz kommentben vitatkoztak róla az emberek, tényleg.
0: Na, még ez kicsit rágodom.
1: Ugye, milyen jó?
0: Jó, jó. Az, hogy rendelőzően fog járni az agyam itt. Ez nem jó. Nekem nagyon tetszik különben ez az a módszer, hogy különböző helyekről zenélnek be. Egy csomó ilyen gyöngyszem született ebből. Mostanában sajnos ritkán látom ki ilyeneket, de a Covid alatt el lehetett látni, akkor nagyon terjedtek, és piszok jók voltak. Volt egy felszólalás, és láttad, a broiler csirke az onnan jött, hogy mi is a cégnek a neve, akik felszólalt, egy a Master Good csoportnak a főnöke, a Master Good csoport tulajdonképpen mezőgazdasági termékekkel, broiler csirkékkel, keltetett csirkékkel, tojással és különböző takarmány feldolgozott termékekkel kereskedik, és nagyon jól működnek. És most éppen egy hatalmas beruházásra készülnek, ami ilyen
1: hát azt olvastam, hogy 120 milliárdos gyárat akarnak építeni, hát azt még elképzelni is nehéz, hogy mi van abban a gyárban.
0: És azt mondta, hogy ha nem hozhat be kintről munkaerőt, akkor bele se fognak az egészbe, mert hogy itthon nincsen elég. És nem egyszerűen arról az, hogy nincs elég iskolázat, vagy mit tudom, hanem nincs elég munkaerő, darabszámra nincsen. És...
1: Hát ezt én mindig csodálattal hallom egyébként. Szintén a Facebook kezdett földobálni nekem egy olyan munkahelyi levelek, az a neve ennek a valaminek, és oda írogatnak be emberek, és pont ma olvastam, egy csaj nem talált munkát, mert nem vették föl sehova, jelentkezett mindenféle boltba eladónak, nem jelentették volna be, és ilyen 250 meg 270 ezer forintos fizetések kerültek szóba, de vissza se hívták. Közben egyébként fémforgácsoló szakmája is van neki, tehát gépi forgácsoló, gondolom esztergályos, vagy marós, vagy ilyesmi, abban sem talál munkahelyet. Tehát egyszerűen mindenki sír, hogy nincs munkaerő, és miközben van egy szakember, aki meg nem talál, nem tud elhelyezkedni.
0: És milyen vidéken él?
1: Hát itt valahol Pestre jelentkezett, tehát valahol itt közel lakik.
0: Tehát Budapesten nem tartkozik.
1: Igen.
0: Hoppá. Azt hittem, hogy a vidéken nem.
1: Hát vagy pedig annyira keveset ajánlottak neki fizetésül, hát azért egy Budapesten egy 270 ezer forintos fizetés, ahol mondjuk egy albérlet 150 alsó hangon, hát az mi? Tehát én nem hiszem el ezt ennek az embernek, biztos vagyok benne, hogy a koreaiak, meg a mit tudom én, Fülöp-szigetekiek egyszerűen sokkal olcsóbban dolgoznak, ugyanúgy, hogy az ételfutároknál. Hát egyszer csak megjelentek itt ezek a pakisztáni, meg nem tudom milyen ételfutárok, egyik napról a másikra.
0: Mert ő ilyen demográfiai adatokkal meg egyébként támasztja alá az érvelését, és szóval egész egyszerűen lenne munkaerő, csak nem olyan olcsón? Aha.
1: Hát én, nekem ez a meglátásom.
0: Hát igen, ezt sajnos innen nem tudjuk eldönteni. De valószínűleg mind a kettőben van igazság, és amit mondtál, hogy azok ételfutárok megjelentek, egészen nyilvánvalóan ezért. Kizárt dolog, hogy magyar srácok nem akarnak elmenni, csomóan ételfutárnak. Még jó pofa is, hát, meg bringázni lehet,
1: hát
0: meg
1: voltak is, lehet. Hát a Covid alatt ugye rengetegen dolgoztak ételfutárként, akkor futott fel ez az egész, hogy most már mindenki kaját rendel, én teljesen meg vagyok hökkenve rajta. Ha lemész a Korvin sétányra, és ha nincs ott 30 darab ételfutár, akkor egy se. Folyamatosan.
0: Még a Korvin sétány?
1: Hát a Korvin mozi mögött oda építették azt a... Hát ami miatt elbontották először azt, ahol még a Tilos Maraton volt régen.
0: Ja, ami a pláza mögött van.
1: Igen.
0: Tényleg, de jöjjük át arra. Biztos tovább fejlődött, tovább bontogattak le mindenféle háztömböket. Hát azt nagyon sajnálom, hogy ezt lebontottak, ez egy csomó mindent.
1: Hát mondjuk ott azért voltak zűrös házak, tehát komfort nélküli, öreg, karbantartatlan, tehát...
0: Persze.
1: Most az más, hogy ami épült a helyére, az vajon mi? Mert ezek nem magas színvonalú épületek, tehát én azért láttam, ahogy ezek épültek. Már van olyan, amelyikről már ezek a mészkő lapok már is potyognak lefele, aztán 10 éves vagy 15 az egész.
0: Egy pár éven keresztül dolgoztam a Mária Terézia laktanyában, itt a Ülőút sarkán. És annak is a harmadik emeletén sok érdekeset találkoztam, sok érdekes dolgot láthattam, mert lekérezkedtem a pincébe, meg fölöltem a padlástérbe. Láttam egyszer azt, hogy a belső udvarra, az a Centrum Nagykernek volt a központja, ugye a Centrum Áruházak központja magyarul, és egyben raktár is volt, úgyhogy rengeteg ilyen áruházi cuccot nem a áruházba vitték, nem tudom miért, de hanem közvetlenül a központi helyre. És kamiont láttam beállni oda a belső udvarra. Az azt jelenti, hogy egy alagúton kell végül is átjönni ilyenkor, és az alagút mellett a 10-10 centi volt talán. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, kazán keresztbe kellett állni neki az Ülőúton, tehát mind a két
1: És betolatott?
0: És nem csak, hogy betolatott, hanem viszonylag hamar megoldott a dolgot, mert amikor megláttam, mire készülnek, a harmadik emeletre néztem, hát hívtott őket, hogy megyünk el sörő gyerekek, de most óriási látványosság lesz, mind a két irányba tökéletesen megáll forgalom, és valószínűleg a Ülőúton vecsésnél fog lesz a sor vége. Hát nem. Egy piros lámpányi időt tartotta fel körülbelül a forgalmat, és fantasztikusan beállt. De nem ezért meséltem ezt a történetet, nem ezért telefonáltam be, hanem mivel itt ezen a környéken voltunk, hát szépen sem bebarangoltam az egészet, és soha életemben nem jártam még a Üllői út kifelé jobb oldalt, a
1: 9. kerületi oldalán,
0: a Mester utca és a Üllői út között. És te olyan házakat, meg kapuajakat, meg kapukat láttam. Ugye rengeteg olyan kapu volt, amelyiken szemmel láthatóan, amikor szekerek jártak be, két oldalt ilyen kerékvető, hogy ne kvázi ajtó félfát szakítson, hogyha kicsit rosszul veszik a kanyart. És a nagy ajtóban volt egy kis ajtó, ami gyalogosoknak normálisan azt nyitogatták, és amikor a szekér jött ki, vagy akkor kitárták az egészet. És hát akkor még azt az időket éltük, amikor a házaknak a kapuja nem elektromos, ilyen hívó, csöngős, zárt, nyitva, tárva nyitva voltak ezek az ajtók. És hát el lehetett élvezni, amiket lehetett látni. Némelyik udvarban kukoricás volt, meg szőlőlugasok, meg autószerelő műhely. Ott volt például egy maszek koptató, aki farmenadárat koptatott betonkeverő gépekre.
1: Ilyen is volt?
0: Persze.
1: Azt a mindenit, tehát ez miféle igények.
0: És amiről én magam is láttam, hogy ezt le kell végig fotózni, legalább emléke maradjon meg, olyan faszobrázkodás, magas színű munka volt egy-egy bejárati ajtó, ami falc, meg kis kinéző, benéző mintázat, barokkos, mint ilyen, de fantasztikus, hogy mik voltak. És kétségtelenül a legtöbb ház lepukkant állapoda volt, és mindenhol hullott a vakolat, minden, és sok helyen így bele kellett látni a szépséget, meg az izgalmat. Meg persze rengeteg, hát hogy is mondjam, ilyen alacsonyabb státuszú ember lakott arrafelé. Volt, hogy csak így óvatosan benéztem, de olyan káromkodva zavartak el, meg mit bámészkodok itt, meg mit keresek. Szóval nem is volt teljesen veszintén a dolog, de akkor nem annyira, nagyon régen jártam Egerbe, és Egernek a belvárosában csináltak egy olyat, hogy egy ilyen földszintes

0: meg ücsörgők, beszélgetők, és falra fölfutatott retkény, meg borostán, meg mindenféle. És hát egészen varázslatos volt, és ezt elképzeltem, hogy ez az a, akkor még Hámánkató útnak hívták, azt hiszem, ez a Hámánkató út, meg Haller út, meg nem, az ugyanaz, meg Mester utca, meg Üllő út közötti részen, hogy néhány házat nyilván le kell bontani, mert nem üres megtartani, nem is volt közben értékes, de a rengeteg keletkező szabad részt, meg a belső kerteket összenyitva egy ilyen labirintus, egy ilyen csodás művésznegyedet lehetett volna odaálmodni, és egy ilyen kis magyar budapesti Montmart lehetett volna. Helyette pár év múlva lehetett egy tarvágás volt bizonyoseket, ugyanaz, mint a Corvin mögött
1: én. Hát ez a tömbrehabilitációnak becézték ezt akkor.
0: És hát ilyen szomorúságos végelet.
1: Te jártál abban a hentes boltban, ami a Mester utcában volt?
0: Mélyben nincs meg.
1: Aminek ilyen nagyon érdekes csempéje. Azt is lebontották.
0: Nem mondom.
1: De. És építettek valami irodaházat a helyére.
0: Bazd meg. Hát az olyannyira híres volt, hogy a hírneve megmenti.
1: Hát ugye az is egy ilyen kis földszinti, vagy egy, azt hiszem földszintes házban volt. Ugye kell a telek, hát az drága dolog, hogy egy földszintes ház álljon rajta.
0: Na jó, de hát, ha az műemléki védelem van, akkor nem lehet lebontani. De hát ez ugye a Fidesz egyik jótéktemény volt, hogy tökre vágta a műemléki védelmet. A műemléki védelmi hivatal az fönt volt a várba, a Hilton melletti, nem is tudom milyen öreg épületbe, és félelmetes híre volt egyébként, mert viszont nagy hatalmú szervezet volt, és az általa hozott döntések, vagy határozatok, vagy előírások, azok nem nagyon lehetett megkerülni. Azok szentírások voltak.
1: Figyelj, a régészek is tehát retteget volt, mert hogyha valaki akart építeni valamit egy mondjuk olyan helyen, ahol még nem volt, tehát mondjuk zöldmezős beruházást csinált, akkor azt az ő költségén kutatták meg. És éveket bírt csúsznia, és ha meg azt még találtak is ott valamit, hát akkor aztán vége volt.
0: És nekem egyszer viszonylag sok dolgom volt velük. Volt egy vállalkozásunk a belvárosban, amelyik a, hát mi csak a Demszki palotájának hívtuk, a fővárosi önkormányzatnak a egyik oldala volt, ugye a fő frontja ugye az a Városház utca, van egy a Gerlóci utcában, ami ott a Berlin színháznál bukkan ki, és van a Fehérhajó utcai oldal. Na, mi a Fehérhajó utcai oldalon varázdálkodtunk, és én lerajzoltam, hogy milyen portált szeretnénk oda. És bejöttem a műemlékesekhez, ott hamar megtaláltam, hogy ki az illetékesünk. Egy nagyon szigorú nő volt, és mondta, hogy szó sem lehet róla. Kotorászott egy darabig, azt majd előhozott egy ilyen arcolati tervet, és mondta, hogy minden ott lévő üzlethelyiségnek ezt a vonalat kell vinni, és elém tett egy rajzot, hogy ebbe ablak párkány magasságtól kezdve mindenféle voltak még anyag előírások. Hát, szomorú szívvel, hogy egyébként szépet akartunk csinálni, tehát nagyon klasszul nézett volna ki, csak nem az ő koncepciók szerint. Úgyhogy végül megcsináltuk azt, amit ők előírtak, és némi változtatást meg hajlandó volt cserébe elfogadni, de tényleg ilyen nem nagy dolgok voltak ezek. És csodák, kézzed el, hogy egyszerűen csak elkezdtek hozzám jönni vállalkozók ott a környéken, meg üzletet nyitók, meg átalakítók, meg itt, hogy a művelődik hivatal, azt hitték, hogy engem van közem hozzám, hogy a művelődik hivatalból küldtek, hogy engem keressenek, és hogy majd én elmondom nekik, hogy mit keressenek. És azóta, hogyha néha arra járok, akkor eszembe szökött jutni, hogy tevőleges részem van abban, hogy ez így alakult ki.

0: Szóval nagyon szigorú volt ez a műemlékvédelem, és hogyha ők azt a egész biztos meg benne ezt a hentes házat megőriztek volna, tehát az egy olyan ipari, esztétikai történet.
1: Remélem, hogy legalább a csempéket megmentették.
0: Hát ez egyébként a Sali Noémitől meg tudjuk kérdezni, mert ha normális helyre került, akkor a kereskedési vendéglátójogú múzeumban kerülhettek ezek a dolgok, és ő nagyon sokáig ott.
1: Hát remélem, hogy jól mondom, és jól emlékszem, hogy lebontották, most nehogy az legyen, hogy itt megmozdul az apparátus, azt még mindig áll, de határozottan úgy rémlik nekem, hogy azonnan eltűnt az a ház komplett.
0: Az ugye a Duna felől oldalában egy villamos megálló.
1: Igen, igen, igen.
0: Van, pont.
1: Hát úgy nagyjából középtájt volt, ugye a körút és a Haller utca közt.
0: Nézzük meg a Google Maps, hogy megvannak.
1: Hát az kérdés, hogy mikori, mert a mi utcánkban is ránézel a Google Maps-re, akkor három autó áll az utcában, abból az egyik az enyém, most meg bizonyos napszakokban nincs parkolóhely egyáltalán. Tehát ahogy oda körénk épült a, hát egyrészt a Corvin negyed, vagy a Corvin sétány, másrészt ugye irodaházak, ez képtelen. Meg ugye a klinikákra is járnak a betegek, nem lehet megállni a utcánkban. Hát úgy kell időzítenem, hogy délnél előbb ne érjek haza, mert akkor teljesen reménytelen, és aztán délután megint, de sok esetben szombaton nincs hely. Na mindegy, ezt hagyjuk is. De a Google Maps-en még a régi felvétel van.
0: Na szóval a műemlékezetet szó szerint szanaszételeztették, tehát felszámolták, és azt hiszem, hogy a helyi hatóságok, a önkormányzatok műszaki osztálya látja el a műemlékezeti feladatokat is, úgyhogy magyarul nincsen senki, aki ebben a pillanatban. Kíváncsiak tényleg most mit fog csinálni a Tisza kormány?
1: Hát ez egy jó kérdés.
0: Igen. Ez nyilván a legfontosabb ebben a pillanatban, de
1: hát rengeteg mindent kéne itt megreparálni azért. Most ez a cikk, amit az előbb mondtam erről a Magyar Bank Holdingról, az pontosan azt feszegeti, hogy hogy lehet ezt elvenni a Mészárosvégtól törvényesen. És azt mondja, hogy bizony szerintük van rá megfejtés.
0: És mi?
1: Hát most ez bonyolult. A lényeg az, hogy bizonyos dolgokat nem jelentettek be. Tehát ugye ez egy tőzsdei cég, és hogyha valaki elér egy bizonyos tulajdoni hányadot, vagy olyan embereknek a tulajdoni hányada, akik bizonyíthatóan egy kört alkotnak, akkor ezt be kell jelenteni, és ezek nem jelentették be. És ugye első lépésben el lehetne vonni a szavazati jogukat. Ugye ezt valamelyik szabályozó szervnek kell megcsinálnia. Ugye most ez a bankfelügyelet, vagy mi a fenének hívják, ez most a Nemzeti Bank alá tartozik, de például azt is nyugodtan ki lehet venni belőle, mert azt néhány éve vitték be oda. És akkor egyszerűen el lehetne venni a szavazati jogukat, és akkor onnantól az állam maradna a maga 30%-ával az egyetlen szavazóképes tulajdonos. És akkor onnantól kezdve már sok mindent meg lehetne szavazni. Érdekes szik egyébként, jó. Elég jó körbe járja a dolgot, mert hát mondom, ezek a elképesztő összegek, amiket itt bankkonszolidációra, meg egyetlen erre az egész átjátszására, hát a komplett takarékszövetkezeti hálózat ugye oda került. Ezekről némelyikről nem is lehetett eddig tudni. Na mindegy.
0: Az ingatlan vagyunk, semmi.
1: Hát igen.
0: Na, akkor megjegyzendőjünk egy picit. Ez a semmiféle összefüggés nincsen, maximum, amit iszok azunk itt a zeneszünetben, annak lesz közel a következő számhoz. Sőt, úgy nézem, hogy tök mindegy, hogy melyik oldalt mind a két oldalra betettem. Jó, akkor hallgassuk.